0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 17-én csütörtökön. A nyár, amelyet az évszázad asszályosságával jellemeztek, vajon milyen őszi termés hozamot hozhat? Megkezdődött az őszi szántóföldi növények betakarítása. Egyszerűsíteni akarták, bonyolultabb lett. A fogyatékossággal élő ombudsmanja kritizálja a minisztérium támogatásokat elbíráló új rendszerét. És rettenetes az ellentét a között, amire az embereknek szüksége van, és amit a politikusok kínálnak nekik. Az ország vezetését értékelte a köztársasági elnök a parlamentben. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából. Most a hírek jönnek a mikrofonnál, Nyitrai Nóra.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Robert Kalinyák továbbra is cáfolja az összeférhetetlenséget a katonai beszerzéseknél. Ismeretlen hekkerek állítólag feltörték az orosz választási rendszert. Ma kettős front alakítja időjárásunkat, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó reggelt kívánok! Mondom a részleteket. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint nincs összeférhetetlenség a szlovák hadsereg katonai beszerzéseinél. Úgy fogalmazott, ez csak akkor lenne így, ha a közbeszerzéseknél saját vállalkozását támogatná. Kalinyák elismerte, hogy cége korábban szolgáltatásokat nyújtott az Army Trade vállalatnak, amely a csemilliárdos és hadipari vállalkozó Michal Strnad CSG csoportjához tartozik. Az együttműködés azonban 2023 végén megszűnt. Az ellenzéki PS és a Zaludyi szerint ugyanakkor összeférhetetlenség áll fenn a miniszter esetében, mivel a CSG a szlovák hadsereg egyik fontos beszállítója. A CSG csoport viszont közölte, korábbi üzleti kapcsolatuk szabályos és jogszerű volt. Az Országos Rendőr Főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni Hivatala büntetőeljárást indított Marta Simecskova, a Projekt Fórum Polgári Társulás elnöke, valamint kolléganője Andrea P. ellen. Marta Simecskova ellen támogatási csalás gyanúja miatt folyik eljárás. Andrea P. esetében ugyancsak felmerült a támogatási csalás gyanúja, emellett a gazdasági és kereskedelmi nyilvántartások adatainak meghamisítása. A lehetséges támogatási csalással összefüggésben magát a Projekt Fórum Polgári Társulást is büntető eljárás alá vonták. Marta Simecskova jogi képviselője Matus Harkabusz egyelőre nem kívánt érdemben nyilatkozni. Michal Simecska, a PS elnöke azt állítja, az ügyhöz semmi köze, a dokumentumokból pedig az is kiderül, hogy az édesanyja sem követett el csalást. Budapesten találkozott Tar Zoltánnal, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterével Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. Tar tájékoztatása szerint egyenrangú felekként egymást meghallgatva kell együtt dolgoznunk, mert a határon túl sem megosztásra, hanem összefogásra van szükség. A két politikus tárgyalt a magyar kormány határon túlra folyósított támogatásairól is. A szövetség elnöke tájékoztatta a minisztert a szlovák parlament most kezdődött üléséről és a folyamatban lévő oktatási reformról, valamint pártja októberi önkormányzati választásokkal kapcsolatos pozícióiról. A ClickLeak nevű hacker csoport azt állítja, hogy hozzáférést szerzett az orosz központi választási bizottság és beszállítóinak informatikai infrastruktúrájához néhány nappal az állami Duma választása előtt. A hackerek szerint belső dokumentumokat, szerverkonfigurációkat, jelszavakat és alkalmazotti kommunikációt is megszereztek. Az anyagokat átadták az iStories oknyomozó portálnak, amely ellenőrizte hitelességüket. Az orosz választási bizottság elnöke Ella Pamfilova augusztusban még azt állította, hogy a rendszer feltörhetetlen. Több mint 40 ország szólította fel az afganisztáni tálibokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg a nők és lányok jogait korlátozó intézkedéseket. Franciaország ENSZ nagykövete a 43 aláíró ország nevében kijelentette, a tálibok 2021 óta gyakorlatilag kizárják a nőket és lányokat a közéletből, és korlátozzák hozzáférésüket az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a munkához. Az UNESCO szerint 2026-ban mintegy 2,4 millió afgán lány nem járhat középiskolába.
2: Időjárás.
3: Ma kettős front alakítja a térség időjárását, délelőtt a keleti országfélben a késő délutáni órákig még meleg front okozta, napos fátyol felhős idő lesz jellemző déli légmozgással, az évszakos átlagnál magasabb nappali hőmérséklettel. A nyugati országrészben ezzel szemben egy terjeszkedő hideg front hatására élénkül a hűvös északnyugatira forduló szél. Egyre nagyobb területen felhősödésre és szórványosan előforduló gyenge vagy mérsékelt intenzitás esőkre, záporokra van kilátás, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: A D1-es autópályán a Csatai pihenő után a 38. kilométernél Nagyszombat irányában a jobb sávot egy lerobbant vontatókocsi zárja le, az utolsó pillanatban lehet észrevenni az akadályt, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kádi Lászlóra.
1: A Slovan 7000 néző előtt hátrányból fordítva a vártnál jóval nehezebben nyert 3-1 arányban, a nagyot küzdő harmadik ligás nyitrai csapat vendégeként a labdarúgó Szlovák Kupa harmadik fordulójában 4 perccel a befejezés előtt még 1-1 volt az állás. A labdarúgó Európa Ligában is megkezdődtek az alapszakasz küzdelmei. Szerdán az első forduló 9 összecsapását rendezték. Érdekesebb eredmények: Ararat Arménia Sparta 1-4, Milán Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Graz Ren 0-0 és Sunderland Alkmaar 1-0. A selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic vendégeként ma 21 órakor kezdi a labdarúgó Európa Liga alapszakaszát. A Fradi és a Celtic eddig 3-szor találkozott egymással hivatalos mérkőzésen, mindkét félnek volt sikerélménye. 2020-ban az FTC 2-1-re idegenben megnyerte a koronavírus járvány miatt akkor egy meccses párharcot a BL selejtezőben, majd meg sem állt a főtábláig. Egy évvel később viszont az Európa Liga csoportkörében mindkétszer a skót rivális kerekedett felül. Két szerdai eredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból: Atletico Madrid Osasuna 4-0 és Barcelona Santander 7-2. A spanyol labdarúgó szövetség 2030-ig meghosszabbította Luis de la Fuente, a világbajnoki címvédő válogatott 65 éve szövetségi kapitányának szerződését. Negyedik mérkőzését is elveszítette, 3-1-re kikapott Svédországtól a szlovák válogatott, a férfi röplabda Európa-bajnokság modenai csoportjában, és már nem juthat tovább. A lévai csapat 90-87 arányú vereséget szenvedett a finn Vilpasztól, a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező bulgáriai csoportjának negyeddöntőjében, és befejezte BL szereplését. A lévaiak átkerültek az Európa Kupa csoportkörébe, ahol a belga Ostendével, a Szolnokkal, a spanyol Gironával, a lengyel Zselona Gorával és minden bizonnyal a Dinamo Bukaresttel mérkőznek. A férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének második fordulójában Gudme Szeged 36-34 és Füchse Berlin Veszprém 26-35. A francia Paul Magnier nyerte a szlovák országúti kerékpáros körverseny első útszakaszát. Samuel Novák a 13. helyen végzett. A negyedikként rangsorolt Gál Fidalma meglepetésre 6-3-6-4-re kikapott a francia Elis Tobellótól a ljubljanai tenisztorna 8. döntőjében. A 39 éves szerb Novák Djokovic bejelentette, 11 év után ismét ott lesz a pekingi ezres tenisztorna résztvevői között. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, amely a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása lesz. A következő szezonban 6 helyett már 10 sprintfutamos hétvégét bonyolítanak le. Visszatér a naptárba júniusban Portugália, októberben pedig Törökország, az utolsó két verseny hétvége pedig Katarban és Abu Dhabiban lesz a tervek szerint. És végül egy érdekesség, a 4-szeres Forma 1-es világbajnok Max Verstappen az utolsó helyről indulva könnyedén győzte le 100 riválisát azon a gokartos kihíváson, amelyet szerdán rendeztek a Silverstone-i versenypályán.

6 óra 17 perc, 2026. szeptember 17-én van a Betegbiztonság világnapja, de hogy valami komolytalanabbat is mondjak, az ma van az International Day of Listening, azaz a másik meghallgatásának nemzetközi napja is. Szóval ezen a napon Zsófia napja van. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Ezen kívül még Emmanuel, Ferenc, Ildikó, Lambert, Ludmila, Palóma és Róbert napja van. A szlovák naptár szerint pedig Olimpia napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. A Microsoft is beszállt az MI apokalipszisról szóló vitába. Az LG tagadja, hogy a tévé lehallgatnák a felhasználókat, és a tervezetnél kétszer tovább üzemelhet a Nancy Gross Roman űrtávcső. Színes hírénk jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóla válogatásában.
1: Az elmúlt napokban egymás után álltak elő kutatók, politikusok és a legismertebb MI cégek vezetői azt hangoztatva, hogy a mesterséges intelligenciában rejlő veszélyek hatalmasak, ezért le kell lassítani a fejlesztések ütemét. A Microsoft néhány napos késéssel reagált a kialakult helyzetre, kiadtak egy 37 oldalas humanista megközelítésű mesterséges intelligencia megtartási kódexet. A dokumentum központi tétele, hogy az emberek fontosabbak az MI-nél, és határozottan elutasítja azokat a törekvéseket, amelyek öntudatra ébredt modellekről fantáziálnak. A Microsoft új stratégiájának sarkköve, hogy az intelligens rendszereknek minden körülmények között emberi irányítás alatt kell maradniuk. A kódex kifejezetten rögzíti, hogy a modellek nem haladhatják meg az emberi kontrollt, és ha konfliktus merül fel, a feladat teljesítése helyett inkább a szabályok betartását és a kilépést kell választaniuk. Ösztűz alá került a közösségi médiában az LG az utóbbi napokban, miután a Gamers Nexus nevű csatorna egy kétórás videóban arra figyelmeztette a nézőit, hogy az LG TV-i titokban rögzítik a felhasználók hangját, még kikapcsolt képernyő mellett is, valamint adatokat gyűjtenek a hálózatba kapcsolt eszközökről, helyadatokról és vezeték nélküli hálózati információkról. A videó megjelenése óta több tucat reakció videó készült, amelyben neves tech csatornák is állítják, a tévék kémkednek a felhasználók után, sőt olyan is volt, aki szerint az LG nem az egyetlen tévégyártó, amelyik kémkedik a vásárlói után. A videók megjelenése után az LG hivatalosan is tagadta a vádakat. Az LG okos tévék nem rögzítik és nem továbbítják folyamatosan a felhasználók beszélgetéseit, olvasható a közleményben. Mint írják, a beszéd szöveggé alakítása csak akkor kezdődik el, ha a felhasználó hangalapú interakciót aktivál egy támogatott ébresztő szó funkción keresztül, vagy a távirányító hanggombjának megnyomásával. A tervezetnél több mint kétszer tovább üzemelhet majd a Nancy Grace Roman űrtávcső, jelentette be a NASA. Az eszközt egy 5 évig tartó elsődleges küldetés, valamint egy szintén 5 éves meghosszabbított misszió teljesítésére tervezték, ám a precíz felbocsátásnak és pályakorrekciós manővereknek köszönhetően most úgy néz ki, legalább 22 évig működőképes lesz. A ráadás élettartam annak köszönhető, hogy az űrtávcsőnek várhatóan jóval több üzemanyag fog rendelkezésére állni, mint eredetileg gondolták. Ehhez hozzáadódik, hogy a könnyebb űrtávcső a vártnál kevesebb üzemanyag felhasználásával tudta elvégezni az első pálya korrekciós manőverét, ezzel további 4 évre elegendő üzemanyagot spóroltak meg. A NASA szerint a Roman első fotóit majd 2027 elején oszthatják meg a világgal. Első 5 évében mintegy 100 milliárd csillagot, milliárdnyi galaxist, 80 ezer szupernóvát, ezernyi exobolygót, valamint több száz fekete lyukat és éppen születő bolygórendszert fedhet fel.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 17-én, Zsófia napján. Itt van az ősz, itt van újra, a mezőgazdaságban is. Mindezt egy olyan nyár után, amelyben az időjárás szinte térdre kényszerítette az ágazatot. De vajon mennyivel lehet jobb az ősz most, hogy megkezdődött a kukorica és a napraforgó betakarítása is? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
2: A Nemzeti Autópálya Társaság ma estétől folytatja a Pozsonyba vezető D1-es autópálya burkolatának javítását, így forgalomkorlátozásra kell számítani a főváros előtt. Terv szerint a munkákat vasárnap délelőtt fejezik be, az útjavítás ideje alatt egy sáv le lesz zárva, tájékoztatott a társaság sajtóosztálya. A javítást úgy ütemeztük be, hogy a munkákat vasárnap délelőttig be tudjuk fejezni. Természetesen az utolsó szó ismét az időjárásé lesz, de megteszünk mindent, hogy az út mihamarabb járható legyen, jelentette ki Rastislav Droppa, az NDS üzemeltetési igazgatója. A társaság a Csekrészi kijárat előtti útszakaszt javítja Pozsony irányában, az autópálya 19. és 20. kilométere közt. A jobb sávban felmarják az aszfaltburkolatot és újat helyeznek le. Az NDS egyben felszólította a sofőröket, hogy legyenek körültekintőek, tartsák be a közlekedési szabályokat, és figyeljék az ideiglenes közúti jelzéseket, mikor áthaladnak az érintett szakaszon, emlékeztetett a társaság. A Szlovák Posta újabb lehetőséget kínál azoknak, akik szeretnék egyszerűbben feladni leveleiket vagy csomagjaikat. Az ügyfelek már otthon, interneten keresztül is megadhatják a küldeményhez szükséges adatokat, és előre ki is fizethetik a posta költséget. Ezt a weboldalon vagy a mobil alkalmazásban, az e-feladólap szolgáltatáson keresztül végezhetik el. Az online feladás további előnye, hogy bizonyos esetekben olcsóbb lehet a hagyományos postai feladásnál. A pontosár attól függ, milyen típusú küldeményről van szó, illetve milyen szolgáltatásokat választ az ügyfél. Az előre kifizetett küldeménnyel a feladónak a postahivatalban sem feltétlenül kell sorban állni a pultnál. A Szlovák Posta tájékoztatása szerint az ilyen csomagot vagy levelet az erre kijelölt helyen lehet leadni, amely minden postahivatalban

0: megtalálható. Azok, akik továbbra is személyesen szeretnék feladni küldeményeiket, ezt változatlanul megtehetik a postahivatalokban. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában, egy pásztort súlyosan megsebesített egy medve tegnap a Túró-Szentmártoni járásbeli Necpálban, miközben a férfi a jószágot terelte. Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, egészségi állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket. A helyszínre a fátra beavatkozó csoport egységeit riasztották. A helyzet a rendelkezésre álló információk szerint olyan súlyos, hogy további beavatkozó csapatok is a térségbe vezényelhetnek. A hegyaljai térségben, köztük a medvék szempontjából kockázatos Turány környékén megkezdődött a kukorica betakarítása, ami növelheti a vadállatokkal való találkozás esélyét. Egy nappal korábban hasonló eset történt szintén a Túró-Szentmártoni járásban, egy 79 éves nőt karmolt meg egy medve, sérüléseit a kórházban ellátták, nagyobb bántódása nem esett.
1: Időjárás.
0: Ma kettős front alakítja a térség időjárását, délelőtt a keleti országfélben a késő délutáni órákig még meleg front okozta, napos fátyol felhős idő lesz jellemző déli légmozgással, az évszakos átlagnál magasabb nappali hőmérséklettel. A nyugati országrészben ezzel szemben egy terjeszkedő hideg front hatására élénkül a hűvös északnyugatira forduló szél. Egyre nagyobb területen felhősödésre és szórványosan előforduló gyenge vagy mérsékelt intenzitás esőkre, záporokra van kilátás, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán a Csatai pihenő után a 38. kilométernél Nagyszombat irányában a jobb sávot egy lerobbant vontatókocsi zárja le, az utolsó pillanatban lehet észrevenni az akadályt, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Vége a nyárnak a mezőgazdaságban is. Az ágazat egy olyan időszak után van, amikor a leggyakrabban használt, úgymond szakkifejezések közé bekerült az évszázad aszája, a kiszáradt meder, vagy épp a hőkupola. Most elindult az őszi termények betakarítása a kukorica és a napraforgó állat aratásával. Mi vár ránk az év utolsó aktív mezőgazdasági szezonjában? Csicsai Péter növényorvos, állandó ágazati szakértünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
0: Hát félve kérdezem meg, de milyen a hangulat a dél-szlovákiai mezőgazdasági termelők körében?
1: Hát nagyon rossz a hangulat. El vannak keseredve a gazdák. Nagyon rosszak is az első eredmények, úgyhogy a legrosszabb területeken a termés a nullától gyakorlatilag a 2,5 tonna környéki napraforgó termés eredményt mutatja, még a kukoricát is elkezdték, úgyhogy ott is a nullától gyakorlatilag 4 tonnáig vannak az első termés eredmények, úgyhogy rettenetesen gyenge a termés. És úgy általánosságban is el lehet mondani, hogy a gazdák nagyon el vannak keseredve, és hát ez egy több tényezős dolog. Elsősorban természetesen a szárazság, másodrészt ugye a terményárak, illetve a termények utáni kereslet, ami nagyon gyenge, és hát harmadrészt a kormányzatnak a lépései, a mezőgazdasági kormányzat lépései nem igazán megfelelők, és nem látják a segítési szándékot.
0: Ez a hangulatot illetően én kicsit erre a nyári időszakra értettem, hogy hát mégis abból jövünk ki, vagy azt zártuk le, úgymond. Ott a terméshozamok erre milyen alapot adnak, mondjuk a jobb hangulatra, vagy épp a rosszabbra?
1: Hát jobb hangulatra nem igazán. Mondjuk azt el lehet mondani, hogy valamivel jobb lett a kalászos gabonáknak a termés átlaga, mint amire számoltak a gazdák. De hát egyszerűen...
0: De bocsánat, az hogyan? Keresnek. Hogyha az arról beszélünk, hogy évszázad a szája van, akkor hogy tudjuk azt tulajdonképpen konstatálni, hogy hát azért valamivel még jobb is, mint amit vártunk?
1: Azért, mert sok esetben ugye meglepő volt, de télen azért akadt néhány helyen csapadék, és akinek olyan fajtája volt, és a lokális esők, amelyek jellemzők voltak, hogy csak lokális esők, vannak olyan régiók például, ahol több mint 100 nap alatt nem esett semmi sem. Ha esett, akkor utána ilyen 1-2 milliméter, aminek nem volt hatása, de a téli időszakban az a minimális csapadék aránylag jó időbe jött le. Tehát akinek nem a legrosszabb területeken gazdálkodik, tehát például a futóhomokon is a búza 1,7-2 tonnás termést takarítottak be, úgyhogy azokon a régiókon, ez ugye ez a komáromi járásnak a keleti felett, tehát Komárom és Párkány közötti részeken voltak katasztrofálisan gyengék a kalászosoknak a termései, és a repce is nagyon gyenge volt, míg a csallóközi részben, ahol jobb földek voltak, és beleestek, inkább azt mondom, hogy a Dunaszerdei környékét lehet mondani, ott nem voltak annyira rosszak a termések, mint ahogy elsőre kinézett a dolog, tehát el tudták érni az 5-6 tonna közötti átlaghozamot, ami a minimum körül van, és a végén azért egy picit fölmászott az ár is, tehát a gabonáknál, a kalászos gabonáknál nem mindenki volt veszteséges. Itt ellenben a későbbi terményeknél, ugye itt az a repce is már a határon volt, az már azért rosszabb volt, de ami nagyon-nagyon rossz most pár pillanat, amiben nagyon sokan bíztak, mert sok esetben ránézett az ember a parcellára, azt mondta, hogy hát, hogy egy ilyen 5 tonna körül lehet, az a kukorica is, a napraforgó is lesz, hogy 2,5 tonna körül. A valóságban, hogy a kombájnok végigmentek, voltak benne olyan részek, ahol nulla termés mutatott. Tehát ez így drasztikusan lehúzta a napraforgónak is, meg a kukoricának az eddigi termés átlagát.
0: Na hát már kétszer majdnem bele kezdett abba, hogy milyen az őszi betakarítás, amit most jönnek kérdéseimben, de hát akkor kérem még tisztázzuk, hogy mikor kezdődött ez nagyjából meddig fog tartani, és hát akkor az egész úgymond dél-szlovákiai részre elmondható ez a fajta lesújtó hangulat itt a terméshozamokat illetően?
1: Egyértelműen. Tehát gyakorlatilag Pozsony és Párkány között a jelenlegi helyzet az nem rózsás, úgyhogy nagyon-nagyon gyöngék a termés átlagok, tehát rosszabbak a termés átlagok, mint ahogy vizuálisan kinézett a sok év tapasztalattal is. És hát sajnos a piaci helyzet is nagyon-nagyon gyönge, nem mozog az áru, nagyon sok embernek még raktáron van a gabonája is, és nagyon el vannak keseredve a gazdálkodók. Ugye volt egy sajtótájékoztatója a miniszternek még augusztus 11-én, amikor hogy ő meg van döbbenve azon, hogy a gazdák nem adták be a szárazságkárt, de ugye alapból a szárazság az a Viszmajorba nem szerepel az uniós leírásba olyan formában, mint például a egyértelműen megfogalmazott jégeső vagy fagykár, és országosan se került kihirdetésre a Viszmajor, mivel csak idézőjelbe a legintenzívebb déli területeket érintett elsősorban ez. A hegyvidékeken, dombvidékeken, és amint múltkor is említettem, ugye Rimaszombattól följebb egészen jó termések voltak. Tehát ott magával a terméssel nem volt olyan probléma, ellenben az árupiaci helyzet nagyon-nagyon gyönge. Tehát például a sörárpa körül az rettenetes helyzet alakult ki, nem igazán mozog, jövőre is csökkenni fog a kereslet, úgyhogy nem néz ki jól a helyzet. Tehát semmi esetre se beszélhetünk annak ellenére, hogy az egész régiót érintette ez a szárazság olyan piaci helyzetről, hogy keresnék az árut, és olyan szintre menne fel az árunak az ára, a terménynek az ára, hogy tényleg a helyi realitások küszöbén mozogjon. Úgy látszik, hogy valamiféle behozatal is van, amiről eddig nem nagyon beszélnek, mert például a napraforgó esetében megfigyelhető volt egy kisebb áresés, úgyhogy meglátjuk, mi lesz a vége. Ugye azért a jobb területeken még kint vannak a kukorica is, meg a napraforgó is, tehát jelenleg nagy ütemben elsősorban napraforgó aratás zajlik, a kukoricát azt még csak kezdték, de például megfigyelhető az, hogy sok helyen jelentős lesz a toxin szint a kukorica esetében.
0: Amikor a nyári terméshozamokra kérdeztem, akkor volt egy ilyen fél mondata, hogy akiknek olyan fajtái voltak, tehát hogy az be tudta befolyásolta azt tulajdonképpen, milyen terméshozam maximum lehet az adott termőföldön, annak ellenére, hogy állandóan ilyen szárazságról beszélünk. Hát itt két kérdés merül fel, egyrészből, hogy akkor az ősziek is hasonlóképpen tudnak-e majd mondjuk alakulni, mert olyat is megjegyzett, hogy azért a betakarítás végére picit mintha látszódott, hogy jobban alakulnak bizonyos számok, például akár a fölvásárlási ár. A másik meg hát, hogyha állandóan ilyen szárazsággal kell most már számolni, meg erre berendezkedni, akkor vajon egy részét ki tudjuk-e védeni a csapásoknak azzal, hogy hát majd olyan fajtákat fognak vetni a gazdák?
1: Hát a fajta választás ebben az esetben inkább azt mondom, hogy az időzítés volt érdekes, tehát helytől függött, hogy hol volt a csapadék, mert például sok esetben korai fajtákat tettek a buzákból, amelyekre ugye jobban oda kellett figyelni növényvédelmileg ősszel. Hamarabb értek, tehát még az iszonyatos nagy meleg nem érte el őket, tehát ott relatíve ezeknél a korai fajtáknál jobbak voltak az eredmények. A késői fajtáknál, illetve a magas minőségű kenyérgabonát biztosító fajtáknál voltak nagyon-nagyon rossz eredmények, és a durombúza, kemény búza piaca az meg gyakorlatilag haldoklik, mivel Olaszországban az utóbbi két évben jó termés volt, illetve nagyon jó termés volt. Másrészt pedig olyan magasra szöktek az árak, tehát itt ugye azért az üzemanyagáról, meg az egyéb költségekről, ha beszélünk, akkor sok esetben az figyelhető meg, hogy másfélszerese lett a költségek szint, tehát, és az ár pedig nem követte ezt az ugrást, tehát sok esetben még alacsonyabb is volt az induló ár, mint aminek kellett volna lennie logikusan, úgyhogy a nagy fogyasztók, tehát akár Nyugat-Európában is, például nálunk tipikus volt a gabona, hogy Olaszországba került ki, és a kukorica jelentős része is a régebbi időben, nem igazán visznek Olaszországba terményt. Tehát ők a kikötőkön keresztül elsősorban például Ausztráliából, a volt szovjet tagállamokból, Közép-Ázsiából és Kanadából óriási mennyiséget tudtak importálni, gyakorlatilag kiszorultunk a piacról. és hát Ukrajnából is vittek természetesen, tehát az volt az egyik elsődleges ok, hogy kiszorultunk az olasz piacról, ami a legnagyobb felvevő piaca volt az itteni terményeknek, úgyhogy nem néz ki hol a helyzet, és nagyon sokan a hitelekkel nagy gondban vannak. Ugye a kormányzatnak az az egy lépése, bízunk benne, a mai napig egyébként még nem érkezte meg a pénzek, mert 15-e után ígérték, hogy szeptember 15-től az előleget kifizetik 75%-át, akinek rendben vannak az alapdotációs feltételeknél, nincs komolyabb problémája, illetve akiket kiválasztottak, mert hát a régiót azért nem hagyták ki idén se az ellenőrzésekből, és csak most indulnak a nagy ellenőrzések, ott 50-75% között attól függően, hogy milyen típusú ellenőrzése van a gazdának, fogja megkapni ezt a pénzt. Másrészről például a jól bevált zöld nafta, ami az állattenyésztésnek és a zöldség-gyümölcs ágazatnak egy tényleg komoly segítség. Még a mai napig nem került kihirdetése, tehát már több mint egy hónapot csúsznak vele. És hát katasztrofálisan rossz a helyzet például pont azokkal szemben, akik biztosították még a tavalyi évben a terményeiket, tehát 11 hónapja nincs meg a kiértékelés. Még csak most szólítgatják föl esetleges hiánypótlásra, és hát megdöbbentő az, hogy 1 cent differencia véget is bolygatják a gazdákat. Azelőtt ugye egy régi rendszerben úgy működött, ez a ITMS 2014, amin keresztül is a zöld nafta pénzek jönnek, kérvényeket kell leadni, és aztán pótolják. Automatikusan megigazították, hogyha valamilyen probléma volt, és kifizették az összeget. Tehát rugalmas volt a rendszer. Ma jelenleg az a baj elsősorban, hogy túl sok a beszéd, és a gyakorlati megvalósítása közelébe sincs annak, aminek kéne, hogy legyen. Tehát komolyan mondom, hogy az előző kormányzat alatt nagyon sokszor megértük azt, hogy fél évig nem működött a rendszer, vagy valami volt, dilettáns volt az hozzáállás. De hogy most mi történik, egyszerűen aggasztó a helyzet. Tehát azok a pénzek, amiknek már réges-régen a gazdáknál kellene lennie, és normálisan működött, még az se érkezett meg. Tehát az a baj, hogy túl sok a duma, és a kevés a megvalósítás.
0: Rá akartam kérdezni a kormányzati hozzáállásra, miként véleményezi, de ön ezt valamennyire kipipálta, így hát én picit tovább lépnék. Kezdődnek a fesztiválok, amolyan szüreti ünnepségek. Mit lehet erről elmondani? A borgazda is úgymond hát, savanyú képpel ül a szőlősorban?
1: Hát nagyon savanyú képpel ül a szőlősorban. Ugye a szürep intenzíven halad. A termés átlagok 25-50%-a annak, mint ami a szokáshoz szokott lenni, mert nagyon sok helyen úgy néz ki a bogyó, ha ránéz az ember, hogy van a bőr, meg benne a mag. Tehát egyszerűen a légkihozatal az rettenetes gyenge lesz belőle. Sajnos a szárazság itt is drasztikusan megmutatkozott, azért az megdöbbentő volt, tehát ilyet nem szokott látni az ember, hogy tőből pusztuljanak el a szőlők, tehát ilyen 3-4 éves ültetvények, amelyek mondjuk futóhomokra a leggyöngébb területek voltak telepítve, tőből pusztulnak el, tele a szőlő rajta, meg van barnulva az egész, és olyan, mintha leforrázták volna. A betakarítás is sokszor a teljesítmény fele akkora, tehát nem csak az, hogy kevés a szőlő, hanem egyszerűen nem bírja lerázni a kombány sem, mert az utóbbi időben a kombányos betakarításra tértek át a szőlőnél, mivel a kézi munka egyrészt megfizethetetlen, másrészt jóval rosszabb minőségű. És hát még az a kevés szőlő is, ami van, a piacon nincs mozgás. Tehát a 2-3 nagy fölvásárló, aki van az országban, jelenleg nem igazán vásárol föl szőlőt. Nagyok a készletek, tehát ugyanaz, mint a sörfogyasztás esetében, a sörárpával, ugyanez a bornál is megfigyelhető, hogy jelentősen esett a fogyasztás. Tehát ez azért egy kormányzati lépést is sürgetne, de hát másrészt, hogy változnak a viszonyok is, és hát az embereknek sincs úgy pénzük, mint az előtt. Tehát itt is nagyon-nagyon rossz a helyzet, és hát itt van mellette még ugye a fitoplazma is, amely azért a Gócpontban, tehát az Újvári járás, a Lévai járás és a Komáromi járás egy részén azért jelentős károkat okoz. Mondjuk azt meg lehetett figyelni, az egy kicsit érdekes, hogy jóval kevesebb volt a kabóca, Ennek oka lehetett az április végi fagy körüli időpont, amikor keltek ki a kis lárvák, illetve hát a magas hőmérséklet ugye 45 fokon, és 50 fokon 45 percig a szaporító anyagot, ha kezelik forró ízzel, akkor abból kiveszik. Tehát lehet, hogy ez is visszafogta. De meg lehetett figyelni, aztán augusztusban jöttek elő a tünetek ott, ahol lappangott, és hát nagyon sok helyen lappang, tehát például még ha az idei évben az ültetvény egy része nem mutat tüneteket, az nem jelenti azt, hogy nincs benne. 1-4 évig a körülményektől függően van a lappangási idő, és a fajta érzékenység alapján lehet, hogy nem fog fogni senki se egy kabócát se az idei évben. Valamelyik, vannak olyan régiók egyébként, ahol ez tipikus volt, annak ellenére ott vannak a tünetek, tehát ugye az előjön a későbbiek során is, ezért különösen veszélyes ez a betegség.
0: Ugye van a klímavédőknek az a olyan tétel mondata, hogy ez volt életed leghidegebb nyara, ami hát abszurdnak hangzik meg, de az ember belegondol, az ijesztő egyébként. De hogyha meg amúgy hát a statisztika adatok ezt egyébként teljesen igazolják, na mindegy, ez zárójelben mondom, de ha maradunk ebbe a konstrukcióba, és megnézzük a gazdákat, akkor ők hogyan gondolkodnak előre, mondjuk a következő nyárra. Tehát volt egy tragikusan száraz év, és akkor jövőre mi van? Marad az imádkozás?
1: Hát nagyon sok helyen lehet, hogy az lesz a vége. Tehát ha lezárul a kukorica szezon is, akkor a nagyon komoly számolás lesz. Ugye másrésztről az öntözés, ami egy megoldás jelentene, hát az öntözéssel is nagyon komoly problémák voltak, ugyanis nem volt elég víz. Tehát sok esetben nem is tudták pótolni, illetve ahol lehetett volna pótolni, nem pótolták a kanálisokba. Tehát vannak olyan kanálisok, amik gyakorlatilag tőből ki vannak száradva, mert arra volt telepítve, mint egyetlen öntözési, hatékony öntözési lehetőségre az intenzív kultúra, például zöldségnövények esetében elsősorban, vagy akár udvardon például egyszerűen kiszáradt a kanál is, tehát a gyümölcsöst nem tudták öntözni. Tehát megállt az öntözés. Tehát itt nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Ugye a szőlőnél, meg a gyümölcsös esetében drasztikus kiesése lehet számítani, tehát az ültetvények esetében. Meg lehetett figyelni például azt, hogy különböző ilyen úgynevezett edénynyaláb betegségek, tehát mint az embernél, amikor pakkeretkezik és elzárja az ereket, gyakorlatilag azzal, hogy nem volt elég víz a talajba, és nem tudott úgy dolgozni a növény szervezete, ahogy kellett volna, különböző gomba és baktérium betegségek véget fokozatosan elzáródnak ezek a keringési rendszerek, és ilyen gutaütésszerű tünetek jelennek meg. Ez elsősorban a csontéjasokat, a cseresznyét és a meggyet érinti, bodzát is. Nagyon érdekes, hogy amikor ezeknek a növényeknek a gyökerét elborítja a víz, ez a legérzékenyebb, legelőször pusztul el. Ugyanez lett most a szárazságban, hogy legelőször a bodza és a cseresznye megy, valamint a sárga barack pusztult el. Tehát ennek növényvédelmi vonzatai is lesznek. Másrészt az öntözést valahogy meg kéne oldani, tehát a meliorációnak is, illetve valamiféle szükségtározók kialakítását is jóval hamarabb, jóval nagyobb mértékben föl kellene törteni a kanálisokat, amelyekből lehetséges egyáltalán az öntözés, illetve lehetővé kéne tenni, hogy új kutakat tudjanak fúrni a gazdák, és nem csak a speciális növénytermesztést, mert ez most már az egész ágazatot veszélyezteti, az ágazat működését teljes mértékben, tehát drasztikus lesz a közgazdasági vonzata is, és általánosságban az ország ellátása is a határán van sok esetben. Tehát a kukoricából ugye a két nagy fölvásárló az mindig behozatalra szorult. Van, amikor lehet kompenzálni, például a takarmányok esetében, hogy nagyobb arányú lesz a búza a kukorica helyett, de van, amikor nem lehet.
0: Azt figyeltem, hogy ahogy mit rejt a megfogalmazása, hogy eddig mindig azt mondtuk éveken keresztül, hogy nincs öntözőrendszer, meg kiépítetlen az országban, most meg azt mondta, hogy öntöztek volna, de nem volt víz, hogy az ördög mennyire a részletekben rejlik, elképesztő. Elkezdődött az őszi szántóföldi növények betakarítása. A részletekről Csicsai Péter növényorvossal, állandó ágazati szakértőnkkel beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: szép napot kívánok mindenkinek.

0: Van egy közösség, amelyben értéknek számít a csend, az irodalom és a digitális detox. Jöjjön egy kis ízelítő abból a beszélgetésből, amelyet a csütörtöki nappaliban hallgathatnak meg. Hipik Júliát, a Csendes Könyvklub vezetőjét hallják.
1: A Csendes Könyvklub egy olyan mozgalom, amely az olvasás szeretetével összeköti a tagokat, amely által gyakorolható a koncentrált olvasás, introvertáltak könnyebben tudnak kapcsolódni hasonló érdeklődésű emberekkel, az extrovertáltaknak pedig segít mondjuk elcsendesedni, megismerni az én időt.
0: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 17-én, csütörtökön, Zsófia napján. Az iskola kezdéssel elindul az őszi légúti szezon, és vele újra terjedni kezdenek a fertőző betegségek is. A legtöbbeknél enyhe lefolyású, de a veszélyeztetetteknek most is érdemes felkészülniük, főképp az olyan infekciókra, mint a koronavírus. Nem sokára erről lesz szó, most hírek jönnek a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A rendőrség eljárást indított Michal Simecska édesanyja ellen. Több mint 40 ország szólította fel a tálibokat a nők jogainak tiszteletben tartására. Ma kettős front alakítja időjárásunkat, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó reggelt kívánok, következnek a részletek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint nincs összeférhetetlenség a szlovák hadsereg katonai beszerzéseinél. Úgy fogalmazott, ez csak akkor lenne így, ha a közbeszerzéseknél saját vállalkozását támogatná. Kalinyák elismerte, hogy cége korábban szolgáltatásokat nyújtott az Army Trade vállalatnak, amely a csemilliárdos és hadipari vállalkozó Michal Strnad CSG csoportjához tartozik. Az együttműködés azonban 2023 végén megszűnt. Az ellenzéki PS és a Zaludyi szerint ugyanakkor összeférhetetlenség áll fenn a miniszter esetében, mivel a CSG a szlovák hadsereg egyik fontos beszállítója. A CSG csoport viszont közölte, korábbi üzleti kapcsolatuk szabályos és jogszerű volt. Az Országos Rendőr Főkapitányság szervezett bűnözés elleni hivatala büntető eljárást indított Marta Simecskova, a Projekt Fórum polgári társulás elnöke, valamint kolléganője Andrea P. ellen. Marta Simecskova ellen támogatási csalás gyanúja miatt folyik eljárás. Andrea P. esetében ugyancsak felmerült a támogatási csalás gyanúja, emellett a gazdasági és kereskedelmi nyilvántartások adatainak meghamisítása. A lehetséges támogatási csalással összefügg magát a Projekt Fórum polgári társulást is büntető eljárás alá vonták. Marta Simecskova jogi képviselője Matus Harkabusz egyelőre nem kívánt érdemben nyilatkozni. Michal Simecska, a PS elnöke azt állítja, az ügyhöz semmi köze, a dokumentumokból pedig az is kiderül, hogy az édesanyja sem követett el csalást. Budapesten találkozott Tar Zoltánnal, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterével Gubit László, a Magyar Szövetség elnöke. Tar tájékoztatása szerint egyenrangú felekként egymást meghallgatva kell együtt dolgoznunk, mert a határon túl sem megosztásra, hanem összefogásra van szükség. A két politikus tárgyalt a magyar kormány határon túlra folyósított támogatásairól is. A szövetség elnöke tájékoztatta a minisztert a szlovák parlament most kezdődött üléséről és a folyamatban lévő oktatási reformról, valamint pártja októberi önkormányzati választásokkal kapcsolatos pozícióiról. A ClickLeak nevű hacker csoport azt állítja, hogy hozzáférést szerzett az orosz központi választási bizottság és beszállítóinak informatikai infrastruktúrájához néhány nappal az állami Duma választása előtt. A hackerek szerint belső dokumentumokat, szerverkonfigurációkat, jelszavakat és alkalmazotti kommunikációt is megszereztek. Az anyagokat átadták az iStories oknyomozó portálnak, amely ellenőrizte hitelességüket. Az orosz választási bizottság elnöke Ella Pamfilova augusztusban még azt állította, hogy a rendszer feltörhetetlen. Több mint 40 ország szólította fel az afganisztáni tálibokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg a nők és lányok jogait korlátozó intézkedéseket. Franciaország ENSZ nagykövete a 43 aláíró ország nevében kijelentette, a tálibok 2021 óta gyakorlatilag kizárják a nőket és lányokat a közéletből, és korlátozzák hozzáférésüket az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a munkához. Az UNESCO szerint 2026-ban mintegy 2,4 millió afgán lány nem járhat középiskolába.
2: Időjárás.
3: Ma kettős front alakítja a térség időjárását, délelőtt a keleti országfélben a késő délutáni órákig még meleg front okozta, napos fátyol felhős idő lesz jellemző déli légmozgással, az évszakos átlagnál magasabb nappali hőmérséklettel. A nyugati országrészben ezzel szemben egy terjeszkedő hideg front hatására élénkül a hűvös északnyugatira forduló szél. Egyre nagyobb területen felhősödésre és szórványosan előforduló gyenge vagy mérsékelt intenzitású esőkre, záporokra van kilátás, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar méri a sebességet a D2-es autópályán, Stonfánál Malacka felé haladva, valamint Pelsőc után Rozsnyó irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rádi László.
1: A Slovan 7000 néző előtt hátrányból fordítva a vártnál jóval nehezebben nyert 3-1 arányban, a nagyot küzdő harmadik ligás nyitrai csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában 4 perccel a befejezés előtt még 1-1 volt az állás. A labdarúgó Európa Ligában is megkezdődtek az alapszakasz küzdelmei. Szerdán az első forduló 9 összecsapását rendezték. Érdekesebb eredmények: Ararat Arménia Sparta 1-4, Milán Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Graz Ren 0-0 és Sunderland Alkmaar 1-0. A selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic vendégeként ma 21 órakor kezdi a labdarúgó Európa Liga alapszakaszát. A Fradi és a Celtic eddig 3-szor találkozott egymással hivatalos mérkőzésen, mindkét félnek volt sikerélménye. 2020-ban az FTC 2-1-re idegenben megnyerte a koronavírus járvány miatt akkor egy meccses párharcot a BL selejtezőben, majd meg sem állt a főtábláig. Egy évvel később viszont az Európa Liga csoportkörében mindkétszer a skót rivális kerekedett felül. Két szerdai eredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból: Atletico Madrid Osasuna 4-0 és Barcelona Santander 7-2. A spanyol labdarúgó szövetség 2030-ig meghosszabbította Luis de la Fuente, a világbajnoki címvédő válogatott 65 éves szövetségi kapitányának szerződését. Negyedik mérkőzését is elveszítette, 3-1-re kikapott Svédországtól a szlovák válogatott, a férfi röplabda Európa bajnokság modenai csoportjában, és már nem juthat tovább. A lévai csapat 90-87 arányú vereséget szenvedett a finn Vilpasztól, a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező bulgáriai csoportjának negyeddöntőjében, és befejezte BL szereplését. A lévaiak átkerültek az Európa Kupa csoportkörébe, ahol a belga Ostendével, a Szolnokkal, a spanyol Gironával, a lengyel Zselona Gorával és minden bizonnyal a Dinamo Bukaresttel mérkőznek. A férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének második fordulójában Gudme Szeged 36-34 és Füchse Berlin Veszprém 26-35. A francia Paul Magnier nyerte a szlovák országúti kerékpáros körverseny első útszakaszát. Samuel Novák a 13. helyen végzett. A negyedikként rangsorolt Gál Fidalma meglepetésre 6-3-6-4-re kikapott a francia Elis Tobellótól a ljubljanai tenisztorna 8. döntőjében. A 39 éves szerb Novák Djokovic bejelentette, 11 év után ismét ott lesz a pekingi ezres tenisztorna résztvevői között. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, amely a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása lesz. A következő szezonban 6 helyett már 10 sprintfutamos hétvégét bonyolítanak le. Visszatér a naptárba júniusban Portugália, októberben pedig Törökország, az utolsó két versenyhétvége pedig Katarban és Abu Dhabiban lesz a tervek szerint. És végül egy érdekesség, a 4-szeres Forma 1-es világbajnok Max Verstappen az utolsó helyről indulva könnyedén győzte le 100 riválisát azon a gokartos kihíváson, amelyet szerdán rendeztek a Silverstone-i versenypályán.

0: 7 óra 16 perc. Elkezdődött az iskola, hűvösebbek a reggelek, és ilyenkor elindul a légúti fertőzések szezonja is. Az elmúlt években ősszel rendre a koronavírus terjedt elsőként, és a közösségekben, iskolákban, munkahelyeken gyorsan körbeért. A legtöbben már egy erősebb náthaként esnek át rajta, de az idősebbeknek és a krónikus betegeknek ma is komoly kockázatot jelenthet. Hogy mire számíthatunk idén, és mit érdemes már most megtenni, arról dr. Ruzsvay Miklós virológussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A nemrégiben néhány napja talán egy podcastben azt mondta, hogy hát a koronavírussal fog indulni idén is a járvány szezon. Ezt miért lehet ennyire tudni, mire alapozza ezt, emögött számok vannak, vagy egész egyszerűen egy néhány évre visszamenőleges visszatekintés, és abból látni ezt?
1: Egyrészt valóban, tehát az utóbbi négy évben mindig az ősz, az őszi légzőszervi járvány a koronavírussal indult, tehát ez egy tapasztalati megfigyelés. A másik pedig az, hogy a szennyvizek elemzése, a koronavírus örökítő anyagának a szennyvizekben való változása, szintemelkedése, az egy nagyon jó ilyen előrejelzés, és mivel most, ha nagyon mérsékelten is, de már elkezdődött ez az emelkedés, ez is azt mutatja, hogy várhatóan a következő két hétben a koronavírusos megbetegedések száma növekedni fog.
0: Aztán az is érződik, hogy évről évre, mintha enyhébb lenne a társadalomban, vagy hát nem, tehát az a különféle közegekben ennek a járványnak a lefolyása már ha egyáltalán eléri azt a szintet, amikor járványnak lehet nevezni mondjuk a koronavírus fertőzés terjedését. Ez miért
1: van? Tökéletes. Így van, tehát a szakemberek, a járványtani szakemberek is így látják. A koronavírus az kezd belesimulni a többi náthavírus közé, amelyeknek akár a nevét sem tudjuk, tehát a metapneumovírus, a parainfluenza vírus és még egy tucatnyi más vírus, ami elsősorban gyerekekben okoz fertőzést, de azután átesve rajta immunitást szereznek, életünk során akár többször is elkaphatjuk ezeket a fertőzéseket, de mindig csak egy enyhe légúti, felső légúti megbetegedés a következménye. Súlyos bajt ezek nem okoznak, a gyerek otthon marad, pár napig nem megy iskolába, és kiheveri ezeket a betegségeket, meg a szülők is, akik megkapják tőle, hiszen a járvány az utóbbi időben jellemzően a gyerekek és a fiatal felnőttek betegsége, tehát az óvodás, iskoláskorú gyerekek és a szülők generációja az 70%-ban a 40 év alattiak azok, akik megbetegszenek ezekben a járványokban, és nagyjából ez várható majd az idén is.
0: És miért van ez tulajdonképpen, hogy egyre enyhébb a lefolyása? Persze gondolom erre a különféle hoaxot, álhíreket, meg dezinfókat terjesztők tudnának gyorsan válaszolni, de mégis mit mond erre a virológus?
1: Elsősorban azt, hogy éppen az, hogy már mindenki vagy átesett a fertőzésen, vagy beoltatta magát, vagy mind a kettő, tehát én már tudom, hogy legalább háromszor átestem a koronavírus fertőzésen, ezen a SARS-CoV-2 fertőzésen, ezért, de én könnyen, hogy is mondjam, csak megállapíthatom ezt, hiszen laboratóriumban dolgozom, és meg tudom vizsgálni, hogyha fáj a torkom, vagy köhögök, vagy nem érzem igazán jól magam, akkor rögtön megnéznek a munkatársaim, és hazaküldenek nagyon helyesen, tehát ilyenkor ezt kell tenni, az ember maradjon otthon, ne terjessze még akkor se, ha nem túl beteg, lehetőleg akkor se terjessze a ragályt, de ennek a szelídülésnek ez az egyik oka, hogy már átestünk rajta, és részleges immunitással rendelkezünk. A másik pedig, hogy a koronavírus is úgy változott a mutációk révén, hogy kezdetben nagyon magas volt a megbetegítő képessége, de lassabban tudott terjedni. Most pedig mi úgy mondjuk, hogy nagyon gyorsan, tehát nagy a fertőző képessége az infektivitása a vírusnak, ugyanakkor a megbetegítő képessége jelentősen csökkent. Ez általában egyébként így szokott lenni, ez a két tulajdonsága egy vírusnak ellentétesen szokott mozogni, tehát növekszik a fertőző képesség, csökken a megbetegítő képesség, tehát ez a vírus változása, és a mi magunk, az immunrendszerünk védekező készségének a kialakulása segítette ezt a szelídülését a vírusnak.
0: Egyébként kinek ajánlja az oltást mondjuk a Covid ellen? Ez most csak azért jutott eszembe, mert mondjuk ez tavaly látható volt, vagy érezhető volt, hogy mintha az intézményrendszerünk egyes részeiben, például nem tudom, reptereken mondjuk, mert mindig ez jut az ember eszébe, azért benne lenne ez a fájdalomreflex, hogy ha valaki covidos, akkor azt gondol, tudja, hogy nem fog repülni, vagy el kell halasztani az utat, míg mondjuk egy náthával valaki fölül simán a repülőgépre.
1: A lakosság beáraszta, és a hatóságok is egyre jobban elfogadják azt, hogy a lakosság beáraszta azt, hogy a Covid-on így ősztáján átesik. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem oltatom magam, azt az 5-6 napot el tudom viselni, hogy otthon maradjak. De azok, akik ezt nem engedhetik meg, tehát olyan vállalkozása van, olyan utazást tervez, vagy bármi olyasmi szerepel a tervei között, egy 5-6 napos kiesés, vagy teljesítmény csökkenés mondjuk egy sportolónál nem fér bele abba, hogy ő megbetegedjen, tehát ez ajánlott az orvos nekik, illetve az időseknek 70 év fölött, főleg azoknak, akik valamilyen más egészségügyi problémával, krónikus betegséggel is küzdenek, tehát magas vérnyomás betegség, cukorbetegség, jelentős túlsúly, szívérrendszeri probléma, őnáluk is előnyös, hogyha esetleg beoltatják magukat, hiszen az az átmeneti kellemetlenség, ami egy átlagember számára a Covid jelent, az ő számukra esetleg súlyos betegséget okoz.
0: De most sokan mondhatják, hogy na jó, de beoltatom magam, akkor is elkaphatom a Covidot, és el is kaptam már, mondhatja valaki.
1: Ez így van. Tehát azt mindig hangsúlyozzuk, hogy az oltás, a vakcina az nem véd meg a fertőzéstől, csak a súlyos betegségtől. Tehát ez ebben az esetben is így várható, hogyha valaki beoltatja magát, lehet, hogy fertőződik, még az sem kizárt, hogy esetleg tünetei lesznek, de ennek ellenére súlyos betegség nem alakul ki. Emlékszünk azokra az időkre, amikor még ilyen, hogy citokin vihar, meg lélegeztetőgép, ezek még a Covid betegségnek a velejárói voltak, most már ilyen nem tapasztalható.
0: Ugye kezdődött az iskola, mikor maradjon otthon a gyerek, és mikor mehet vissza a közösségbe?
1: Hát, ha gyereket kérdeznénk, lehet, hogy ő azt mondja, hogy dolgozatírás előtt kellene inkább otthon maradni.
0: Sanszos.
1: De maradjunk otthon, hogy a gyerek akkor maradjon otthon, amikor hőemelkedése van. Tehát amikor vagy nagyon erőteljesen köhög. Az újabb variánsai a koronavírusnak, azok elsősorban torokfájást, nyelési nehézséget okoznak, és azután jön az orrfolyás, az ordugulás, de általában hőemelkedés is kíséri ezeket a megfázásos betegségeket, és olyankor maradjon otthon, teljesen mindegy különben, hogy melyik vírus okozza. A javaslat az mindenképpen az, hogy otthon kell maradni, 4-5 napig egyenletes meleg, árnyugalom, vitamindús ételek, és 4-5 nap múlva mehet újra az iskolába.
0: Azt egyébként meg tudjam mondani, hogy hát mégis mikorra várható a, ha nem is járványszerű, de már azért az esetek jelentős emelkedése, úgy az influenza, mint a mondjuk a COVID esetében.
1: Az elmúlt évek gyakorlata szerint októberben, tehát amikor tényleg bejön, most azért még száraz hűvös idő van, a légzőszervi betegségek terjedésének a nedves, ködös, nyírkos idő. Most igaz, hogy hűvösek a reggelek, de száraz idő van, napsütés van még az ország nagyobb részén és a napok túlnyomó többségében. Ez nem kedvez a járvány terjedésének. Ha beköszönt a tényleg valódi, klasszikus őszi idő, szitáló eső, köd jön, akkor várható majd. Ez októberben, novemberben a jellemző, és a járvány csúcs is jellemzően novemberben szokott jelentkezni a koronavírus esetében, és utána jön majd az influenza decembertől, és annak a csúcsa pedig január-februárra várható.
0: A koronavírussal indulhat az őszi járványszezon. A részletekről dr. Rusvai Miklós virológussal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm az érdeklődést.

Nincs bennük látható rendszer, mégis létezik egy mögöttes törhetetlen harmónia, amit év ezredek óta próbálunk megfejteni. Ugyanilyen mellbevágó az a tény is, miszerint a 0,999 végtelenül ismétlődő tizedes tört pontosan megegyezik egyel. Még az egyetemisták közül se érti mindenki, de attól még világosan levezethető a bizonyítása. De nem csak a számok érdekesek. Például a végtelenről azt már tudjuk, hogy nem a legnagyobb létező szám, hanem egy folyamat, ami sohasem ér véget. De az még meglepőbb, hogy léteznek nagyobb és kisebb végtelenek is. Képzeljenek el egy szállodát végtelen sok szobával, mindegyik tele van, egy új vendégnek mégis tudnak helyet csinálni, ha mindenkit átköltöztetnek a soron következő szobába, ami egy egyen nagyobb végtelen. De szerencsére úgy tűnik, elérkezett a matematika újabb aranykora. A legújabb áttörést egy olyan mesterséges intelligencia találta meg, amely nem csak számolt, hanem valódi intuícióval fedezett fel új mintákat és alkotott meg teljesen új bizonyításokat olyan elméleti területeken, ahol a legokosabb emberi agyak is elakadtak. A matematikusok tehát nem csak számolnak, hanem igazából a valóság legmélyebb mintázatait kutatják.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 17-én Zsófia és Olimpia napján. Egy éve működik a fogyatékossággal élők jogosultságait elbíráló új szociális rendszer. Most az illetékes ombudsman változtatásokat javasol annak kiegyenlítetlensége miatt. Mi várható? Változik-e? Hogyan döntenek a hivatalok a fogyatékossággal élő emberek támogatásáról? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Nyitrai Nóra.
2: A Nemzeti Autópálya Társaság ma estétől folytatja a Pozsonyba vezető D1-es autópálya burkolatának javítását, így forgalomkorlátozásra kell számítani a főváros előtt. Terv szerint a munkákat vasárnap délelőtt fejezik be, az útjavítás ideje alatt egy sáv le lesz zárva, tájékoztatott a társaság sajtóosztálya. A javítást úgy ütemeztük be, hogy a munkákat vasárnap délelőttig be tudjuk fejezni. Természetesen az utolsó szó ismét az időjárásé lesz, de megteszünk mindent, hogy az út mihamarabb járható legyen, jelentette ki Rasztislav Droppa, az NDS üzemeltetési igazgatója. A társaság a Cseklészi kijárat előtti útszakaszt javítja Pozsony irányában, az autópálya 19. és 20. kilométere közt. A jobb sávban felmarják az aszfaltburkolatot és újat helyeznek le. Az NDS egyben felszólította a sofőröket, hogy legyenek körültekintőek, tartsák be a közlekedési szabályokat, és figyeljék az ideiglenes közúti jelzéseket, mikor áthaladnak az érintett szakaszon, emlékeztetett a társaság. A szlovák posta újabb lehetőséget kínál azoknak, akik szeretnék egyszerűbben feladni leveleiket vagy csomagjaikat. Az ügyfelek már otthon, interneten keresztül is megadhatják a küldeményhez szükséges adatokat, és előre ki is fizethetik a posta költséget. Ezt a weboldalon vagy a mobil alkalmazásban, az e-feladólap szolgáltatáson keresztül végezhetik el. Az online feladás további előnye, hogy bizonyos esetekben olcsóbb lehet a hagyományos postai feladásnál. A pontosan attól függ, milyen típusú küldeményről van szó, illetve milyen szolgáltatásokat választ az ügyfél. Az előre kifizetett küldeménnyel a feladónak a postahivatalban sem feltétlenül kell sorban állni a pultnál. A szlovák posta tájékoztatása szerint az ilyen csomagot vagy levelet az erre kijelölt helyen lehet leadni, amely minden postahivatalban megtalálható. Azok, akik továbbra is személyesen szeretnék feladni küldeményeiket, ezt változatlanul megtehetik a postahivatalokban. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában, egy pásztort súlyosan megsebesített egy medve tegnap a Túrócszentmártoni járásbeli Necpában, miközben a férfi a jószágot terelte. Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, egészségi állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket. A helyszínre a Fátra beavatkozó csoport egységeit riasztották. A helyzet a rendelkezésre álló információk szerint olyan súlyos, hogy további beavatkozó csapatokat is a térségbe vezényelhetnek. A hegyaljai térségben köztük a medvék szempontjából

0: Csepó kockázatos Túrány környékén megkezdődött a kukorica betakarítása, ami növelheti a vadállatokkal való találkozás esélyét. Egy nappal korábban hasonló eset történt szintén a Túró-Szentmártoni járásban, egy 79 éves nőt karmolt meg egy medve, sérüléseit a kórházban ellátták, nagyobb bántódása nem esett.
1: Időjárás.
0: Ma kettős front alakítja a térség időjárását, délelőtt a keleti országfélben a késő délutáni órákig még meleg front okozta, napos fátyol felhős idő lesz jellemző déli légmozgással, az évszakos átlagnál magasabb nappali hőmérséklettel. A nyugati országrészben ezzel szemben egy terjeszkedő hideg front hatására élénkül a hűvös északnyugatira forduló szél. Egyre nagyobb területen felhősödésre és szórványosan előforduló gyenge vagy mérsékelt intenzitás esőkre, záporokra van kilátás, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Kassán a VSS hídon, az Optima irányában a várakozási idő körülbelül 15 perc. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: buborék. 7 óra 38 perc. Tavaly óta új rendszer dönt arról, ki és milyen támogatást kap fogyatékossága miatt. A fogyatékossággal élő személyek biztosa most megvizsgálta, hogyan működik, és 23 javítást javasol. A minisztérium szerint a rendszer többnyire jól működik, és közben a rászorultsági támogatás összege is emelkedik. De mit jelent mindez annak, aki kérvényt ad be, vagy otthon ápolja hozzá tartozóját? A vonalban Köböl Tibor szociális tanácsadó. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mi ez a rendszer tulajdonképpen? Kezdjük valahogy az alapokkal. Mit jelent ez az integrált elbírálás, és mi változott tavaly szeptember óta annak, aki a fogyatékossága miatt támogatást kér?
1: Kezdjük akkor ezzel az integrált elbírálással, ami lényegében ugyanaz a folyamat, amit eddig is ismertünk. Csupán a különbség az, hogyha valaki valamilyen támogatást igényel, kérvényez, akkor nem csak a konkrét általa igényelt támogatás szempontjából fogják felmérni a helyzetét, hanem ezzel az integrált módszerrel lényegében az egész élethelyzetét feltérképezik, és mindenre, amire szüksége lehet, annak meg kellene, hogy jelenjen ebben az iratban. Tehát nem csak mondjuk mindenféle pénzbeli juttatások, mint az úgynevezett benzinpénz, illetve botpénz, hanem akár gondozási díjra, ha jogosult, vagy pedig emelővásárlást a segédeszközre. Tehát lényegében a hivatalnak mindenre kellene gondolnia, és így kiadnia ezt a határozatot, ami alapján aztán kérvényezni lehet az egyes támogatásokat. Tehát ez volna a lényege. Tehát amíg az elmúlt időszakban a kliens saját maga kellett, hogy tudjon mindent, mire lehetne szüksége, most elméletileg a hivatalnak kellene ilyen aktívnak lennie, és ilyen megértőnek. Ami megjelent a komisszár asszony irataiban, jelentésében is, hogy sok helyzetben nem így működik.
0: Kikről beszélünk tulajdonképpen? Tehát, hogy ki az, aki bekerül ebbe az integrált elbírálási rendszerbe, mert valamiféle állami támogatást folyamodik?
1: Ez továbbra sem változott, tehát súlyosan egészségi fogyatékos személyekről van szó, akiknek olyan az egészségi állapota, hogy a szociális rendszerben valamilyen módon támogatni kell az ő élethelyzetüket. Tehát, amint említettem, vagy segédeszközökkel, vagy személyi segítséggel, vagy pedig bármi olyan formán, ami kiegyenlíti a szociális különbségeket. Tehát itt nem az egészségügyi helyzet kifejezett támogatásáról van szó, illetve nem az embernek az egészségi részét oldja meg a szociális hivatal, ez más rezortba tartozik, hanem csupán a szociális téren jelentkező hátrányokat próbálja kompenzálni.
0: Ezt akkor egyszerűsítsük le még egy kicsit. Tehát, hogy akkor itt nem pusztán arról van szó, hogy a látássérült kér, én nem tudom, egy fehér botot, vagy a mozgássérült kér egy kerekesszéket, hanem mondjuk még az is, hogy például egy, nem tudom, egy néhány hónapja invalidban lévő személy kér mondjuk akár valamilyen engedményt, ami, nem tudom, parkolóigazolvány.
1: Igen, tehát ebbe beletartoznak például a parkolási kártya és az igazolvány, az egészségre károsultakat megillető igazolvány, és lehetne folytatni benne, de a lényege az egésznek az, hogy nem egy friss egészségi romlást kompenzáló dologról van szó, hanem feltételezi a hivatal, hogy ez az egészségi állapot egy éven belül javulni nem fog, és akkor már lehet kérvényezni. Ez természetesen feltételezi orvosi papírok alapján, mert a szociális osztály, illetve a hivatalnak van saját orvosa is, aki megnézi ezeket a papírokat, és az alapján, ha megállapítja, hogy egy éven belül nem fog javulni ez az egészségi állapot, akkor úgy ítélheti meg, hogy valakinek jogosultsága lehet segítségre. Ez a segítség természetesen megtörténhet otthoni környezetben, megtörténhet intézményi környezetben, és pont ennek folytán újabban úgy szoktuk ezt emlegetni, hogy van úgynevezett, ha gondozásról beszélünk, formális vagy pedig nem formális gondozás. És itt azért szeretnénk egy kicsit helyesbíteni a közvélemény számára közvetített információkon, amikor a miniszter az egyik legutóbbi sajtótájékoztatóján ezeknek a díjaknak az emelését emlegette. Ezek a pénzek, amik emlegetve voltak, ez az úgynevezett formális támogatásra szorulnak, tehát a formális az intézményi támogatás, tehát azoknak szorulóknak növekszik meg ez az összeg, tehát amit ők ezeknek az intézményeknek majd ki fognak fizetni. Mert a helyzet az, hogy ugye 5 ráutaltsági szint van újabban, és 1-5-ig az intézmények bizonyos összeget kaphatnak meg. De aki otthoni gondozásra szorul, azok számára csupán a 4., illetve az 5. szint jelent belépőt ebbe az finanszírozási körbe, mert számukra az úgynevezett régebbi gondozási díjat helyettesítő pénz fog kifizetésre kerülni.
0: A biztos szerint a hivatalok nem egyformán töltik ki a kérdőíveket, és nem egyformán veszik figyelembe az érintettek szükségleteit. Egyébként a miniszter is elismerte ennek a problémának a felrovását. Mennyire számít ma, hogy valaki melyik hivatalba és melyik ügyintézőhöz kerül? Kicsit ebből az jött le nekem, hogy mintha az ügyintézőnek lenne valami szubjektív értékelése, amit meg hát nem biztos, hogy én annyira rossznak tartanék, hisz 2 ugyanolyannak tűnő, papíron ugyanolyannak tűnő eset a valóságban teljesen más is lehet.
1: Igen, ez egy régen tartó dilemma, mert valóban így van. Dilemma olyan szinten, hogy mennyire lehet szubjektív ez a megítélés. Valami szinten ez valóban nagyon jó, abban az esetben, ha ez már nem megyen egy bizonyos ponton túl. Tehát amit a komisszárasszony is említett, az az, hogy például az én gyakorlatomból is kiszűrhető az, hogyha már hallom, hogy egy bizonyos hivatalnál történt a megítélés, vannak olyan járások, ahol gyakoribbak a problémák, tehát gyakoribban fordulnak hozzám kliensek. Tehát ez is mutatja, hogy a metodika ugyan létezik, de az a bizonyos megítélés az nagyon szubjektív lehet egyes esetekben, és pont ezt kellene valami szinten kiküszöbölni, hogy bizonyos egészségi állapotoknál azért ne legyenek olyan nagy különbségek. De valóban az egész törvény úgy van most felállítva, hogy amikor régen bizonyos diagnózisok bizonyos százalékot kaptak, ami szerint megjutott ítélve a segítség, most már ez így nem működik. Tehát most már jobban szubjektív a megítélés, még orvosi szempontból is olyan szinten, hogy egy bizonyos diagnózishoz nem tartozik egy bizonyos ráutaltsági szintet megállapító százalék, hanem csak hogy mennyire van rászorulva a diagnózisa szerint a segítségre. Tehát itt aztán nagy a kreativitás sokszor, hogy valóban ugyanazzal a diagnózissal megközelítőleg ugyanolyan egészségi állapotban lévő személyek különböző hivatalokban különböző módon vannak kompenzálva, illetve vannak bizonyos diagnózisok az utóbbi időben, amik minthogyha egy kicsit kikerülnének abból a körből, amikor a ráutaltság ott olyan egyértelmű lenne. Tehát ez nagyon is érthető, és nagyon is korrigálni kellene ezeket a helyzeteket. Ez most történik is, tehát különben a minisztérium dolgozói által, de a gyakorlatban ez nagyon nagy problémákat tud okozni a klienseknek.
0: Aztán van egy ilyen felvetése is a biztosnak, hogy amiben azt firtatja, hogy mennyire vesz részt magában a folyamatban az érintett, tehát hogy a jelentése szerint a rendszer bonyolult, és hogy az érintettek nem mindig értik, mi történik velük. Mennyire tudja ma valaki elmondani mond a saját nézőpont, vagy szempontjait, és azok bekerülnek-e mondjuk a szakvéleménybe?
1: Pontosan, és most itt arról van szó, hogy, és ez nagyon érdekes megállapítás olyan szempontból, hogy amikor az elmúlt időben ez az egész megítélés szinte nem is kellett, hogy jelen legyen az illető, csak papírok alapján történt, most kötelezően a hivatal meg kell, hogy látogassa a kérvényezőt, és ott helyben kell, hogy elbeszélgessen vele a problémáiról. És itt gyakran megmutatkozik az, hogyha a kliens nem készül fel, illetve nincs felkészítve, mert nem is kell, hogy saját maga megértse azokat a dolgokat, hogy milyen kérdések vannak számára feltéve, akkor nagyon-nagyon eltorzulhat a kép, mert ezen a beszélgetésen ugyan megvan adva egy kérdőív alapján, hogy durván miket fog kérdezni a szociális munkás, de a számára, tehát a kliens számára ez nem annyira világos, tehát ő nem tudja, hogy mire irányulnak ezek a kérdések, mit kell, hogy válaszoljon olyan értelemben kell, hogy milyen módon írja a saját problémáit, akkor valóban nagyon-nagyon eltorzulnak ezek a dolgok, és a probléma onnan adódik, hogy ezek a beszélgetések minimum egy óráig kellene, hogy tartsanak, legkevesebb, tehát fizikailag nem is lehet annyi kérdést feltenni egy óra alatt, és megbeszélni, amit a hivatal a törvény szerint kellene, hogy tegyen, és akkor, ha nincs elég idő, egyszerűen a kliens nem tudja felvázolni kellőképpen az egészségi állapotát. És ez az, amire a komisszár asszony utalt, hogy amíg nem ismeri, hogy hogyan működik a rendszer, tehát a kliens nem ismeri, hogyan működik a rendszer, és durván miket fognak majd tőle kérdezni, mire irányulnak a kérdések, akkor sajnos nagyon nagy problémák adódhatnak.
0: Sokan attól tartanak, hogy tartottak is, hogy egy új rendszer valójában a támogatások megvonását szolgálja, és ez amolyan rejtett célja. Meg a miniszter egyébként többször deklarálta már, hogy próbál a körmére nézni ennek az egész rendszernek, hogy vannak-e visszaélések, és egyébként a sajtóján mondott is valami teljesen abszurd visszaélést, de nem akarom ezt ide besorolni, csak így megemlítettem, hogy a minisztérium szerint viszont az ápolási támogatások száma a reform alatt csak nem 5000-rel nőtt, és kevesebb, mint 300-at vontak meg, tehát, hogy ez az új rendszer jócskán megemelte a kifizetett támogatások összegét. A biztos viszont figyelmeztetett arra, hogy az új vizsgálat kiszámíthatatlanul érintheti a korábban megítélt támogatásokat. Ön így a gyakorlati szempontból mit lát, kell tartania ettől az érintetteknek?
1: Gyakorlati szempontból ez ilyen optimistán nem néz ki, már pedig azért, mert számunkra természetesen a számomra azok az esetek ismertek inkább, amikor valami baki történik, valami nem sikerül, akkor fordulnak hozzám a kliensek, tehát az én képem egy kicsit azért másabb, statisztikák tehát lehetnek ilyenek, de frekventáltabban fordulnak hozzám a kliensek olyan szinten, hogy akik már kaptak például gondozási díjat és voltak a legmagasabb fokozatban, ráutaltsági fokozatban, most lejjebb kerülnek, tehát ilyen esetekről gyakran értesülök, illetve olyanról is, amikor egyszerűen kiesnek a rendszerből, ami eredetileg volt egy olyan ígéret a miniszternek, hogy ilyen dolgok nem igazán történhetnek meg, tehát nem károsulhatnak a kliensek annak alapján csupán, hogy új rendszer van. Természetesen ez mindig egy bizonyos konfliktusi szint, mert közben meg is változtathatott a kliensnek az egészségi állapota, tehát nehéz azt mondani, hogy most kifejezetten az új rendszer miatt esett ki, de vannak ilyen gyakorlati tapasztalataim, mi szerint azért több a probléma, mint ahogyan azt a minisztérium most a nyilvánosság elé hozta. Az pedig, hogy a miniszter felolvasott, illetve mutatott ott jó pár levelet, ami a rendszerrel való elégedettséget mutatja a kliensek szemszögéből. Tehát ez lehetséges természetesen, de mondom, számomra inkább a problémás helyzetek mutatkoznak meg.
0: És végül mire készüljön az, aki most ad be kérvényt, és hát mit tegyen, ha nem ért egyet a szakvéleménnyel mondjuk?
1: Igen, ez most egy nagyon fontos dolog, hogy mindenképp, ha valami módon ő kérvényez, tehát mert a hivatal is indíthat eljárást, tehát ha ő kérvényez, akkor készüljön fel. Telefonáljon, beszéljen, akár szociális találkozóra. Tudnia kell a kliensnek előre, hogy lényegében mivel fog találkozni. Nem jó, hogyha tapasztalati szinten, tehát először megpróbálom, és akkor ha sikerül, és pozitív lesz az elbírálás, akkor oké, de ha nem, akkor már problémásabb, hogyha a kérvényt kell benyújtani, fellebbezést kell benyújtani. Tehát, amit nagyon fontos tudni, az első fordulóra való felkészülés nagyon fontos, ami a nagy különbség, eddig nem lehetett fellebbezést benyújtani az úgynevezett komplex megítélés ellen, ez volt a régi formája a mostani integrált megítélésnek. Most már az integrált megítélés ellen is fellebbezést nyújtott be a kliens, és ajánlom mindenkinek, hogy ezt tegye meg, tehát fölösleges új kérvény beadásával intézkedni, hanem ez a fellebbezés gyakran és nagyon nagy százalékban eredményes szokott lenni, hogyha a kliens már felkészülten fordul a hivatalhoz.
0: A fogyatékossággal élők rászorultságát elbíráló rendszeren módosítana több pontban is az illetékes ombudsman. A részletekről Köböl Tibor, szociális tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, minden jót kívánok!

0: Van egy közösség, amelyben értéknek számít a csend, az irodalom és a digitális detox. Jöjjön egy kis ízelítő abból a beszélgetésből, amelyet a csütörtöki nappaliban hallgathatnak meg. Hipik Júliát, a Csendes Könyvklub vezetőjét hallják.
1: A Csendes Könyvklub egy olyan mozgalom, amely az olvasás szeretetével összeköti a tagokat, amely által gyakorolható a koncentrált olvasás, introvertáltak könnyebben tudnak kapcsolódni hasonló érdeklődésű emberekkel, az extrovertáltaknak pedig segít mondjuk elcsendesedni, megismerni az én időt.
0: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 17-én csütörtökön Zsófia és Olimpia napján. Peter Pellegrini köztársasági elnök tegnap második országértékelőjét tartotta a parlamentben, és ezúttal csak a koalíciós képviselők tapsoltak neki. Az ellenzéket azért bírálta, mert távol marad az egyeztetésektől, a kormánynak a miniszteri fizetések emelését és a konszolidáció zavarait rótta fel. Mi hiányozhatott Pellegrini beszédjéből a szlovákiai magyaroknak? Erről is szó lesz majd, de csak a hírek után, amit most Nyitrai Nórától hallhatnak.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tar Zoltánnal tárgyalt Gubik László. Ismeretlen hekkerek állítólag feltörték az orosz választási rendszert. Ma kettős front alakítja időjárásunkat, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint nincs összeférhetetlenség a szlovák hadsereg katonai beszerzéseinél. Úgy fogalmazott, ez csak akkor lenne így, ha a közbeszerzéseknél saját vállalkozását támogatná. Kalinyák elismerte, hogy cége korábban szolgáltatásokat nyújtott az Army Trade vállalatnak, amely a csemilliárdos és hadipari vállalkozó Michal Strnad CSG csoportjához tartozik. Az együttműködés azonban 2023 végén megszűnt. Az ellenzéki PS és a Zaludyi szerint ugyanakkor összeférhetetlenség áll fenn a miniszter esetében, mivel a CSG a szlovák hadsereg egyik fontos beszállítója. A CSG csoport viszont közölte, korábbi üzleti kapcsolatuk szabályos és jogszerű volt. Az Országos Rendőr Főkapitányság szervezett bűnözés elleni hivatala büntetőeljárást indított Marta Simecskova, a Projekt Fórum polgári társulás elnöke, valamint kolléganője Andrea P. ellen. Marta Simecskova ellen támogatási csalás gyanúja miatt folyik eljárás. Andrea P. esetében ugyancsak felmerült a támogatási csalás gyanúja, emellett a gazdasági és kereskedelmi nyilvántartások adatainak meghamisítása. A lehetséges támogatási csalással összefügg magát a Projekt Fórum polgári társulást is büntető eljárás alá vonták. Marta Simecskova jogi képviselője Matus Harkabusz egyelőre nem kívánt érdemben nyilatkozni. Michal Simecska, a PS elnöke azt állítja, az ügyhöz semmi köze, a dokumentumokból pedig az is kiderül, hogy az édesanyja sem követett el csalást. Budapesten találkozott Tar Zoltánnal a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterével Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. Tar tájékoztatása szerint egyenrangú felekként egymást meghallgatva kell együtt dolgoznunk, mert a határon túl sem megosztásra, hanem összefogásra van szükség. A két politikus tárgyalt a magyar kormány határon túlra folyósított támogatásairól is. A szövetség elnöke tájékoztatta a minisztert a szlovák parlament most kezdődött üléséről és a folyamatban lévő oktatási reformról, valamint pártja októberi önkormányzati választásokkal kapcsolatos pozícióiról. A ClickLeak nevű hacker csoport azt állítja, hogy hozzáférést szerzett az orosz központi választási bizottság és beszállítóinak informatikai infrastruktúrájához néhány nappal az állami Duma választása előtt. A hackerek szerint belső dokumentumokat, szerverkonfigurációkat, jelszavakat és alkalmazotti kommunikációt is megszereztek. Az anyagokat átadták az iStories oknyomozó portálnak, amely ellenőrizte hitelességüket. Az orosz választási bizottság elnöke Ella Pamfilova augusztusban még azt állította, hogy a rendszer feltörhetetlen. Több mint 40 ország szólította fel az afganisztáni tálibokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg a nők és lányok jogait korlátozó intézkedéseket. Franciaország ENSZ nagykövete a 43 aláíró ország nevében kijelentette, a tálibok 2021 óta gyakorlatilag kizárják a nőket és lányokat a közéletből, és korlátozzák hozzáférésüket az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a munkához. Az UNESCO szerint 2026-ban mintegy 2,4 millió afgán lány nem járhat középiskolába.
0: Időjárás.
2: Ma kettős front alakítja a térség időjárását délelőtt, a keleti országfélben a késő délutáni órákig még meleg front okozta, napos fátyolfelhős idő lesz jellemző déli légmozgással, az évszakos átlagnál magasabb nappali hőmérséklettel. A nyugati országrészben ezzel szemben egy terjeszkedő hideg front hatására élénkül a hűvös északnyugatira forduló szél. Egyre nagyobb területen felhősödésre és szórványosan előforduló gyenge vagy mérsékelt intenzitás esőkre, záporokra van kilátás, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Rimaszombatban a Kassai főúton a Shell töltőállomásnál, Losonc felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóról.
1: A Slovan 7000 néző előtt hátrányból fordítva a vártnál jóval nehezebben nyert 3-1 arányban, a nagyot küzdő harmadik ligás nyitrai csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában 4 perccel a befejezés előtt még 1-1 volt az állás. A labdarúgó Európa Ligában is megkezdődtek az alapszakasz küzdelmei. Szerdán az első forduló 9 összecsapását rendezték. Érdekesebb eredmények: Ararat Arménia Sparta 1-4, Milán Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2, Graz Rennes 0-0 és Sunderland Alkmaar 1-0. A selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic vendégeként ma 21 órakor kezdi a labdarúgó Európa Liga alapszakaszát. A Fradi és a Celtic eddig 3-szor találkozott egymással hivatalos mérkőzésen, mindkét félnek volt sikerélménye. 2020-ban az FTC 2-1-re idegenben megnyerte a koronavírus járvány miatt akkor egymeccses párharcot a BL selejtezőben, majd meg sem állt a főtábláig. Egy évvel később viszont az Európa Liga csoportkörében mindkétszer a skót rivális kerekedett felül. Két szerdai eredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból: Atletico Madrid Osasuna 4-0 és Barcelona Santander 7-2. A spanyol labdarúgó szövetség 2030-ig meghosszabbította Luis de la Fuente, a világbajnoki címvédő válogatott 65 éves szövetségi kapitányának szerződését. Negyedik mérkőzését is elveszítette, 3-1-re kikapott Svédországtól a szlovák válogatott, a férfi röplabda Európa bajnokság modenai csoportjában, és már nem juthat tovább. A lévai csapat 90-87 arányú vereséget szenvedett a finn Vilpasztól, a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező bulgáriai csoportjának negyeddöntőjében, és befejezte BL szereplését. A lévaiak átkerültek az Európa Kupa csoportkörébe, ahol a belga Ostendével, a Szolnokkal, a spanyol Gironával, a lengyel Zselona Gorával és minden bizonnyal a Dinamo Bukaresttel mérkőznek. A férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének második fordulójában Gudme Szeged 36-34 és Füchse Berlin Veszprém 26-35. A francia Paul Magnier nyerte a szlovák országúti kerékpáros körverseny első útszakaszát. Samuel Novák a 13. helyen végzett. A negyedikként rangsorolt Gál Fidalma meglepetésre 6-3-6-4-re kikapott a francia Elise Tobello-tól a ljubljanai tenisztorna 8. döntőjében. A 39 éves szerb Novák Djokovic bejelentette, 11 év után ismét ott lesz a pekingi ezres tenisztorna résztvevői között. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, amely a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása lesz. A következő szezonban 6 helyett már 10 sprintfutamos hétvégét bonyolítanak le. Visszatér a naptárba júniusban Portugália, októberben pedig Törökország, az utolsó két versenyhétvége pedig Katarban és Abu Dhabiban lesz a tervek szerint. És végül egy érdekesség, a 4-szeres Forma 1-es világbajnok Max Verstappen az utolsó helyről indulva könnyedén győzte le 100 riválisát azon a gokartos kihíváson, amelyet szerdán rendeztek a Silverstone-i versenypályán.

0: 8 óra 16 perc. Az államfő évente egyszer a parlamentben értékeli, merre tart az ország. Peter Pellegrini tegnap mondta el második ilyen beszédét. Szerinte az emberek joggal fáradtak bele a 3 éve tartó konszolidációban. Bírálta, hogy a kormány takarékosságot kér, közben emelte a miniszterek fizetését. Az ellenzéki pártoknak azt rótta fel, hogy szerinte elutasítják az egyeztetést a hosszú távú kérdésekben, például az ország jövőjéről és a légtérvédelméről. A koalíció kiegyensúlyozottnak tartotta a beszédet, az ellenzék szerint az elnök nem pártok felett állva beszélt. Tokár Géza, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársa a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Az egyik legerősebb mondat a Pellegrininek talán az volt, hogy valóban rettenetes az ellentét a között, amire Szlovákiának ténylegesen szüksége van, amilyen problémák az embereket valóban aggasztják, és a között, amit mi politikusok kínálunk nekik. Végül is milyennek kell lenni egy ilyen elnöki beszédnek? Van-e valami elvárható standard? És ahhoz képest, vagy ahhoz viszonyítva, milyen volt a tegnapi beszéd?
1: Hát igen, ami így ezeket az elnöki évértékelőket jelenti vagy érinti, ezekre, ahogy arról a vezetőben is szó esett, évente egyszer kerül sor, és igazából ezek azok a beszédek, amin az államfő kiáll az ország világ elé, és inkább a parlamenti képviselők elé, és mond egyfajta ilyen, hát szép angolosul mondva, ilyen statement beszédet, ahol tisztázza az álláspontját az alapvető történésekkel kapcsolatban az országban, és ez az ő szempontjából egy nagyon fontos lépés, nyilván ugye ráhallgatnak, és elviszi ezzel a főcímeket a sajtóban az adott napon, és esetleg még utána, az egy-két napban. Egy kicsit a nyilvánosság tisztában jön azzal jobban, hogy mit gondol az országnak az ügyes bajos dolgairól, és hát ezzel együtt ugye túlságosan nagy politikai hatása vagy impaktja egy ilyen beszédnek nincs, hiszen semmi sem kötelezi akár a kormánypártot, akár az ellenzéket arra, hogy megfogadják az abban megfogalmazottakat, de mindenféleképpen egy ilyen PR eszköz, egy ilyen önreklámozási eszköz. És hogyha Pellegrinit megnézzük, Peter Pellegrininek a korábbi stratégiáját, akkor abban szerintem ez a beszéd ezt teljesen jól beleillik, már abból a szempontból, hogy Pellegrini tudatosan próbál rájátszani arra a szerepre, hogy államfőként ő az egyszerű kis embereknek hát mondhatjuk azt, hogy a szóvivője, az, aki megfogalmazza ezeknek a kisembereknek a problémáit. Ez az a réteg, ami egyébként rendszeresen eldönti a választásokat azzal, hogy elmegy-e szavazni, vagy nem, kire adja le a voksát, és ezzel együtt viszont fel lehet tenni azt a kérdést, hogy maga Pellegrini, akinek úgy személyesen nincs túlságosan sok köze ehhez a réteghez, meg hát ő saját maga ugye egy inkább a felső közép rétegben tartózkodik, és nagyon nehezen tapasztalja ezeket a problémákat, mennyire azonosulhat vele. De az tény, hogy az állam ebbe a szerepbe törekszik, és ennek köszönhetőek azok a kritikák is, amit megfogalmazott jobbra és balra. Ennek az ellenzék és a kormánypártok más-más szempontból nem örülnek, tehát nagy valószínűséggel a kormánypártoknak egy kicsit jobban tetszik az, hogy ez a kritika, ami az ő szájából elhangzott, ez nem csak a kormányzó réteget és a kormányzási módszereket érintette, hanem az ellenzéket is. Erre azért viszonylag ritkán van példa.
0: Ugye az ellenzék azt mondja, hogy nem pártok feletti elnökként viselkedett. Hát elvárható-e pártok feletti elnökként való viselkedés egy olyan köztársasági elnöktől, akinek, vagy hát de facto övé az egyik kormánypárt?
1: Hát valószínűleg nem, de nyilván törekednie kellene rá egy államfőnek, hogy legyen pártok feletti, de most egy kicsit belekerülünk ebbe a szómágiába, hogy mit jelent az a pártok feletti viselkedés. Én úgy gondolom, hogy Pellegrini a saját értelmezésében ezt megtette, hiszen jobbra is balra is vágott, mindenkit kritizált. Nyilván lehet arról beszélni, megvitázni, hogy milyen arányban, vagy mennyire volt ez a fajta kritika, de mint azt korábban is mondtam, én úgy gondolom, hogy Pellegrini elsősorban az egyszerű embereknek az érdekvédelmezőként szólal fel ezekben a beszédekben, amivel kicsit ellentétbe állítja magát a politikai elittel. És a politikai elit alatt egyszerre gondolok a kormánypártokra, és egyszerre gondolok az ellenzékre is. És Pellegrini saját maga is a beszédében ugye utalt rá, amit hát jellemezhetünk populizmusként, de én szerintem jellemezhetünk úgy is, mint az ország állapotának a leírásaként, hogy itt a politika a politikusoknak a tevékenysége az valóban az egymással való veszekedésről, ami sokszor ilyen teljesen céltalan ütésváltásokban csúcsosodik ki. Tehát egy ilyen veszekedés sorozatként értelmezhető, ami az egyszerű embereknek az igényeitől egy kicsit eltávolodott, és ebből kifolyólag nem érzik azt a magukénak.
0: Abban látsz valamit, hogy miért pont most tartotta meg ezt a beszédet? Hogy évente egyszer van, oké, de tavaly például nem ilyenkor volt, néhány hónappal korábban.
1: Hát ennek is ugye van jó indulatú, meg rossz indulatú olvasata, és most ez annak a függvényében változhat, hogy ki mennyire rajongója éppen Pellegrinének, vagy mennyire szimpatizál vele. A jó indulatú olvasat az lehet az, hogy egy ilyen értékelő beszédnek megvan a maga helye és a rangja, és mondjuk az első őszi ülésszak, amire ugye a nyári szünet után kerül sor, az igazából egy méltó hely arra, hogy valaki a parlamenti munkát ennek a beszédnek a meghallgatásával kezdje meg. De ezzel együtt van ez a rossz indulatú olvasat is, ami pedig azt mutatja, hogy hát egy eléggé fontos időszaknak az elején vagyunk, hiszen jönnek az önkormányzati választások, jön a költségvetésről szóló vita, szinte már a hagyományokhoz hűen a kormánykoalíció rengeteg konfliktussal és veszekedéssel megy bele ebbe az időszakba, és hogyha az államfő ebben az időkeretben szólal fel, szeptemberben nyilvánul meg, akkor kicsit, mintha megpróbálná elterelni a figyelmet a kormánykoalíciónak az egyébként nagyon is valós és létező problémáiról. Na most, hogy Pellegrini pontosan mi motiválta ebből a kettőből, az mint azt elén jeleztem, az inkább csak a olvasatnak vagy a szimpátiának a kérdése, hogy melyiket fogadjuk el, és hogy mennyire próbáljuk őt emberileg megérteni, vagy éppen nem megérteni.
0: Mi maradt ki a beszédből? Például bele kellett volna férnie mondjuk egy Benes törvénynek, még úgy is, hogy ő azt aláírta?
1: Hát a kisebbségnek a témája az teljesen kimaradt a beszédből, de én úgy gondolom, hogy ezen a ponton már eljutott oda a szlovákiai magyar közösség, meg az összes kisebbség, hogy nincsenek is ilyen elvárásai, hogy Pellegrini egyáltalán szót emelne hasonló szimbolikus ügyekben. Úgyhogy ez nyilván kimaradt a beszédből, én rettentően meglepődtem volna rajta, hogyha az államfő ezt valamilyen módon beveszi. Főleg azért is, ugye, mert a vita során azért az kiderült, hogy a magyar ügyekkel kapcsolatban Pellegrini nagyon nem megértő és nagyon nem proaktív. És hát nyilván, ami az ellenzéki kritikákat illeti a Pellegrini beszéd kapcsán, az ellenzék azt felhánytorgatta az államfőnek, hogy míg az ő részükre szóló kritikája az meglehetősen konkrét volt, addig a kormánynak a problémáiról nagyon általánosan szólt, és a kormánykoalíción belüli, akár a veszekedések, akár a konfliktusok, akár mondjuk a kulturális leépülés kapcsán nem igazán jött elő konkrét példákkal, nem igazán konkretizálta a helyzetnek a súlyosságát. Tehát mondhatjuk úgy, hogyha Pellegrini nagyon kritikus akart volna lenni a kormánnyal, akkor sokkal hosszabbra nyúlt volna a beszéd, de és sokkal több konkrétumot meg kellett volna említeni az utóbbi egy évből, azokból az ügyekből, vagy kicsit skandalózus történésekből, amik a kormánynak a munkáját érintik.
0: Egyébként mennyire számít egy ilyen elnöki beszéd konkrétan a kormánynak, bár kis ez mondjuk olyan állnai kérdés, mert volt egy ilyen felróvás a kormánykoalíciónak, hogy hát nem tartják tiszteletben az ellenzék hagyományos jogát arra, hogy a parlament 7 napon belül valóban megtárgyalja az egyes miniszterek leváltását célzó indítványait, és aztán egy órával ezután, az elnök beszéde után a koalíció nem tette lehetővé az ellenzéknek, azoknak a rendkívüli üléseknek a megnyitását, amelyeken a Halász minisztereinek, Szakovának és Estóknak a leváltásáról tárgyaltak volna. Tehát, hogy számít ez, vagy pusztán tényleg ott véget ér a történet, hogy ahogy mondod, tulajdonképpen pozícionálja magát középre a kis ember elnökének, miközben hát azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg a Halász párt az övé volt.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez a kritika, ami a kormánypártoknak a parlamenti viselkedésére vonatkozott, és arra, hogy ellehetetlenítik a parlamenti vitát, az egy nagyon fontos kritika. Tehát nyilván ugye az ellenzék nem fogja ezt értékelni, mert kevesebb szó esik róla, de valójában én saját magam is úgy gondolom, hogy ez az ország problémáinak az egyik legfőbb eredője, hogy a parlamentet nem használják arra, amire van. A normális civilizált vitákra, ahol a kormánypártok meg az ellenzék is megkapja a maga terét, és érdemben átbeszélik a törvényeket. Ehhez képest, amit ugye látunk, az a nagyon hirtelen törvényalkotás jellemzően gyorsított módon, az ellenzéknek a különféle mindenféle módszerekkel való sikanírozása, éjszakai ülések, elcsúsztatott ülésszakok, és hogyha ez történik, akkor egy egyszerű állampolgár is felteheti a kérdést, hogy mi szükség van a parlamentre, hogy egyáltalán mi a funkciója ennek a testületnek, mert a jelenlegi viszonyok alapján úgy tűnik, hogy valóban nem az a funkciója, hogy itt az ellenzék meg a kormánypártok valamilyen logikus, racionális érveket követve, vagy menetet követve megbeszéljék azt, hogy mi legyen az országgal, és hogy kulturált körülmények között véleményt cseréljenek, hanem az, hogy veszekedjenek, és gyakorlatilag az egész intézmény csak dísznek van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon is releváns kritika, bár nyilván ugye én elsősorban a politikát, mint művészetet, meg folyamatok láncolatát értelmezem, szóval engem ezzel a Pellegrininek sikerült megszólítania, ez egy másik kérdés, hogy egy egyszerű választó valóban ezt tartja fontosnak, vagy ezt emelné ki, mint súlyos hibát a kormány részéről.
0: Peter Pellegrini államfő tegnap a parlamentben tartott értékelő beszédet, országértékelő beszédet. A részletekről Tókár Gézával, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 17-én csütörtökön, Zsófia és Olimpia napján. A mesterséges intelligencia fejlesztői maguk is fontolóra veszik a fejlesztések korlátozását, mert félő, hogy az AI kicsúszik az emberiség kezéből, és önmagát kezdi el szupergyorsasággal fejleszteni. Katarzis ponthoz ért volna a mesterséges intelligencia alakítása. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
2: A Nemzeti Autópálya Társaság ma estétől folytatja a Pozsonyba vezető D1-es autópálya burkolatának javítását, így forgalom korlátozásra kell számítani a főváros előtt. Terv szerint a munkákat vasárnap délelőtt fejezik be, az útjavítás ideje alatt egy sáv le lesz zárva, tájékoztatott a társaság sajtóosztálya. A javítást úgy ütemeztük be, hogy a munkákat vasárnap délelőttig be tudjuk fejezni. Természetesen az utolsó szó ismét az időjárásé lesz, de megteszünk mindent, hogy az út mi hamarabb járható legyen, jelentette ki Rastislav Droppa, az NDS üzemeltetési igazgatója. A társaság a Csekrészi kijárat előtti útszakaszt javítja Pozsony irányában, az autópálya 19. és 20. kilométere közt. A jobb sávban felmarják az aszfaltburkolatot és újat helyeznek le. Az NDS egyben felszólította a sofőröket, hogy legyenek körültekintőek, tartsák be a közlekedési szabályokat, és figyeljék az ideiglenes közúti jelzéseket, mikor áthaladnak az érintett szakaszon, emlékeztetett a társaság. A Szlovák Posta újabb lehetőséget kínál azoknak, akik szeretnék egyszerűbben feladni leveleiket vagy csomagjaikat. Az ügyfelek már otthon, interneten keresztül is megadhatják a küldeményhez szükséges adatokat, és előre ki is fizethetik a posta költséget. Ezt a weboldalon vagy a mobil alkalmazásban, az e-feladólap szolgáltatáson keresztül végezhetik el. Az online feladás további előnye, hogy bizonyos esetekben olcsóbb lehet a hagyományos postai feladásnál. A pontosár attól függ, milyen típusú küldeményről van szó, illetve milyen szolgáltatásokat választ az ügyfél. Az előre kifizetett küldeménnyel a feladónak a postahivatalban sem feltétlenül kell sorban állni a pultnál. A Szlovák Posta tájékoztatása szerint az ilyen csomagot vagy levelet az erre kijelölt helyen lehet leadni, amely minden postahivatalban megtalálható. Azok, akik továbbra is személyesen szeretnék feladni küldeményeiket, ezt változatlanul megtehetik a postahivatalokban. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában, egy pásztort súlyosan megsebesített egy medve tegnap a Túrót-Szentmártoni járásbeli Necpálban, miközben a férfi a jószágot terelte. Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, egészségi állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket. A helyszínre a Fátra beavatkozó csoport egységeit riasztották. A helyzet a rendelkezésre álló információk szerint olyan súlyos, hogy további beavatkozó csapat is a térségbe vezényelhetnek. A hegyaljai térségben köztük a medvék szempontjából kockázatos Túrány környékén megkezdődött a kukorica betakarítása, ami növelheti a vadállatokkal való találkozás esélyét. Egy nappal korábban hasonló eset történt szintén a Túró-Szentmártoni járásban, egy 79 éves nőt karmolt meg egy medve, sérüléseit a kórházban ellátták, nagyobb bántódása nem esett.
0: Időjárás.
2: Ma kettős front alakítja a térség időjárását, délelőtt a keleti országfélben a késő délutáni órákig még meleg front okozta, napos fátyol felhős idő lesz jellemző déli légmozgással, az évszakos átlagnál magasabb nappali hőmérséklettel. A nyugati országrészben ezzel szemben egy terjeszkedő hideg front hatására élni

0: Inkül a hűvös északnyugatira forduló szél. Egyre nagyobb területen felhősödésre és szórványosan előforduló gyenge vagy mérsékelt intenzitású esőkre, záporokra van kilátás, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Dugó van a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán, a repülőtértől Ligetfalu felé menet körülbelül 15 percnyi várakozással számoljanak az arra utózók, és radar méri a sebességet Pozsonyban a Gagarinován a Prievoszká irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra, 38 perc. A mesterséges intelligencia egyike az elmúlt évek legvitatottabb technológiai fejlesztéseinek, hiszen a nyilvánvaló előnyei mellett komoly aggodalmakat is ébreszt. Nem véletlen, hogy a múltban többen is igyekeztek felhívni a figyelmet az esetleges veszélyeire. Ezek az intelmek azonban most teljesen új szintre léptek. A legjelentősebb technológiai vállalatok vezetői és kutatói egyaránt kongatják a vészharangot, mert attól tartanak, hogyha az érintett cégek nem lassítják a fejlesztések ütemét és nem vezetnek be megfelelő korlátozásokat, akkor a rendszerek irányítása előbb-utóbb kicsúszik az emberek ellenőrzése alól. A friss fejleményekről Ződi Zsolt jogász, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és Tilalcsik Dóra beszélgettek a tegnapi reggeliben.
1: A mesterséges intelligencia annak minden előnyével és kockázatával együtt egy jó ideje már az életünk részét képezi, így az az információ sem teljesen új keletű, hogy ez a fejlesztés együtt jár bizonyos kockázatokkal. De miben térnek el az utóbbi napokban megfogalmazott figyelmeztetések a korábbi intelmektől?
2: A mesterséges intelligencia kockázatait tulajdonképpen úgy, ahogy egyébként a bevezetőben mondta is, évtizedek óta tudjuk, de ezek a kockázatok, ezek az mondjuk egy olyan 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag a populáris kultúrából származtak, és nagyon távolinak tűntek. Ugye ez a robot apokalipszis, az, hogy a mesterséges intelligencia öntudatra ébred, és átveszi az uralmat az ember fölött, elpusztítja az emberiséget, ugye a Terminátor filmek 2000-es évek elejének néhány hollywoodi produkciója, ezek nagyon távoli és nagyon nehezen elképzelhető szenáriók voltak. Jó lehet persze, ettől függetlenül az emberek egy részének nagyon élinken megmozgatta ez a fantáziát. Amikor a valódi mesterséges intelligenciák a 2010-es évek közepén megjelentek, akkor teljesen más kockázatokat vetettek fel. Alapvetően ezek a kockázatok, ezek sokkal kisebb léptékű és nem az emberiségnek a kihalásával fenyegető kockázatok voltak, hanem például olyanok, hogy a gépi tanuláson alapuló rendszerek, mondjuk az arcfelismerő rendszerek, vagy a bankoknál használt hitelbírálati előminősítő rendszerek, azok a múltbeli adatok alapján tanultak, és mivel ezek a múltbeli adatok nagyon sokszor torzítottak, vagy valamilyen irányba elfogultak voltak, például diszkrimináltak bizonyos kisebbségeket, ezért ezek a rendszerek, ezek felnagyították ezeket az elfogultságokat, egyirányú torzításokat, és nagyon gyakran több olyan eset is volt a 2010-es évek közepén végén, amikor ez nagyon nyilvánvalóvá vált, mert például egyes rendszerek, ez egyébként a büntetőjog területén, a büntető igazságszolgáltatás területén az Egyesült Államokban fordult elő, ezek diszkriminálták, tehát a színes bőrű emberekre vonatkozóan nagyobb kockázatokat állapítottak meg, és ennek később aztán elég komoly következményei is lettek. Tehát alapvetően két szálon futott ez az egész kockázati kérdés. Volt egy ilyen elképzelt, jövőbeli, a populáris kultúra által terjesztett szála, és volt egy másik, a konkrét, tényleges, valóságos kockázati szál, amelyik azért méreteiben sokkal kisebb, veszélyeiben sokkal alacsonyabb szintű volt, mint amit a populáris kultúra ugye elképzelt, amely adott esetben akár az emberiség teljes kihalásával is végződhet. És ami most az új helyzet, az tulajdonképpen az, hogy egyrészt nem a hollywoodi filmek rendezői és forgatókönyvírói és az ő fantáziájukban megjelenő képzetek jelentkeztek, hanem eléggé komoly emberek, a mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó komoly cégek vezetői kezdték el kongatni a vészharangot. Ez egy nagyon nagy változás, hiszen azért teljesen más, mint amikor egy hollywoodi forgatókönyvíró képzel el valamit, és teljesen más, amikor egy ehhez értő, a konkrétan a fejlesztések kellős közepén levő ember kezdi el azt mondani, hogy itt bizony nagy kockázatok vannak. És a másik pedig az, hogy ezek közül a kockázatok közül az a kockázat, amelyik komolyabb, tehát mondjuk az internet, ha nem is az emberiség kihalását, de legalábbis mondjuk például az ismert internetnek az összeomlását vizionáló, vagy azt előrevetítő kockázatok kerültek előtérbe. Tehát itt arról van szó, hogy mondjuk például Elon Musk vagy Dario Amodei, aki az Anthropic vállalatnak a vezérigazgatója, az a nemrégiben azt mondta, és ennek vannak egyébként bizonyítéka is, majd erről is beszélhetünk, hogy milyen esetek történtek itt konkrétan az elmúlt időszakban, hogy nagy a valószínűsége annak, hogyha nem is kihal az emberiség, de például egy olyan kiberbiztonsági incidens fordulhat elő, amelyik adott esetben hosszabb időre a teljes internetet megbéníthatja, aminek hát ugye, hogyha elképzeljük azt, hogy ez milyen következmény következményekkel járhat, akkor egészen, valóban egészen apokaliptikus eredményre juthatunk.
1: És ezzel tulajdonképpen el is jutunk oda, hogy figyelmeztetésekre nem csak amiatt érdemes figyelni, mert mondhatni a belső körtől jönnek, hanem azért is, mert igen súlyos kijelentések kerültek megfogalmazásra. De egészen pontosan hogyan nyilvánulhatnak meg a gyakorlatban ezek az egész emberiséget érintő veszélyek, illetve mi mindenre próbálják használni a technológiát, ami ilyen komoly kockázatokkal járhat?
2: Alapvetően kétféle kockázatra hívják fel a figyelmet ezek az ügyvezetők, például a Dario Amodei, neki van egy nagyon hosszú blogbejegyzése, azt lehet mondani, hogy tanulmánya erről a kérdésről, több is egyébként, és ebben alapvetően két szálon, vagy két irányba fogalmazza meg a kockázatokat. Az egyik kockázat az az, hogy rossz hiszemű, adott esetben bűnözői csoportok, vagy olyan kormányzatok, amelyek mondjuk nevezzük így őket némi eufémizmussal kevéssé demokratikusak, azok rossz célokra használják ezeket a rendszereket. Ő azt mondja, hogy ezek a rendszerek tudásban eljutottak arra a szintre, ami már nem egyszerűen csak egy mondjuk egy középiskolás érettségidő diáknak a tudása, hanem adott esetben nagyon komoly tudósoknak, vagy nagyon komoly szakembereknek a tudását reprezentálja. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy ha ezeket a rendszereket mondjuk egy rosszra törekvő, rossz hiszemű, rossz célokkal rendelkező bűnözői csoport például arra próbálja meg használni, vagy megkérdezi, hogy konstruáljon neki egy olyan vírust, amely biológiai fegyverként szolgálhat, és hát hozzáteszem még azt is, hogy aztán van labor háttere arra, hogy ezt a vírus ténylegesen elő is állítsa, akkor egy új biológiai fegyvert is létre lehet hozni, tehát olyan emberek kezébe kerülhetnek mondjuk például a mesterséges intelligencia által megkonstruált biológiai fegyverek, amelyek ellen semmilyen ismert védekezés nincsen, és ezek bevethetik ezt a fegyvert. Ugye ez az egyik, tehát magyarul, hogy a rossz hiszemű aktorok rossz célokra használják fel a mesterséges intelligenciának ezt a tudását, ami mostanra, és ez azért fontos, mert ugye ez egy új fejlemény, Amodei kifejezetten hangsúlyozza, hogy ezek a rendszerek nemrégiben átlépték azt a tudás határt, amely például egy sima érettségiző diák, vagy egy egyetemi hallgató tudás szintjét reprezentálta, és elérték azt a szintet, ami ennél egy sokkal magasabb szint. Tehát gyakorlatilag ezeknek a rossz hiszemű aktoroknak a kezébe került egy nagy tudású tudós, hogy leegyszerűsítsük ezt a kérdést. És ez ellen egyébként úgy kell nyilván védekezni, hogy ezeknek a rendszereknek a beérkező kéréseket folyamatosan figyelni kell, és azokat a kéréseket, azokat a promptokat, amelyek ilyen rossz hiszemű aktorokra, ilyen rossz hiszemű tervekre utalnak, azokat egész egyszerűen le kell tiltani, vagy valahogy korlátok közé kell szorítani. A másik kockázat, amelyik eddig nem volt, és ez egy teljesen új kockázat, és erre egy konkrét kiberbiztonsági incidens hívta fel a figyelmet, az az, amikor ezek a nagy tudású mesterséges intelligenciák, illetve ezekből a mesterséges intelligenciákból képzett öntanuló, autonóm, önálló célokat követő kód részletek, amelyeket ugye ügynököknek vagy ágenseknek neveznek, ezek elérték azt a szintet, ami már egy csomó szempontból aggodalomra ad okot. Egészen konkrétan az történt, hogy a OpenAI, amelyik a ChatGPT-nek a modellnek a fejlesztője, folyamatosan kísérletezik házon belül ezekkel az ügynökökkel. Az történt, hogy ezeknek az ügynököknek egy csoportját ők arra kérték, nyilván kísérleti céllal, hogy próbáljanak betörni rendszerekbe. Ezt a kísérletet zárt tesztkörnyezetben próbálták lefolytatni természetesen, tehát nem az OpenAI nem próbált feltörni külső rendszereket, hanem egy zárt tesztkörnyezetet alakított ki arra, hogy ezeket a ügynököket tesztelje. És az történt, hogy ezek az ügynökök, ezeket annyira jól sikerült megírni, kifejleszteni, hogy kitörtek ebből a tesztkörnyezetből, és nem csak egyszerűen kitörtek belőle, hanem külső erőforrásokkal kezdtek el bevonni, és elkezdtek együttműködni, tehát nem egy ügynökről volt szó, hanem ügynökök egy csoportjáról volt szó, tehát ilyen kódtöredékeknek vagy szoftvereknek egy csoportjáról, elkezdtek egymással együttműködni, és ami igazán ijesztő a modell szerint az az, hogy ez az együttműködés, ez nagyon hatékony volt, tehát például kommunikációs csatornákat találtak, elkezdtek egymással kommunikálni, sőt, ami még ijesztőbb, hogy elkezdtek hierarchiába szerveződni, tehát kialakultak közöttük a főnökök, akik az utasításokat kiadták, és azok az ügynökök, amelyek végre hajtják kapták ezeket az utasításokat. Tehát egy munkamegosztást alakítottak ki egymás közt, amely munkamegosztás egy hierarchiát is magába foglalt. Most ez már végképp eltért a fejlesztők szándékától, tehát a fejlesztők nem képzelték azt, ők egyszerűen csak egy olyan kísérletet akartak lefolytatni, amelyben ezek az ügynökök, ezek kiberbiztonsági célból megpróbáltak feltörni rendszereket, de az, hogy ezek kiszabadulnak, elkezdenek egymással kommunikálni, erőforrásokat megosztani, hierarchiába szerveződni, munkamegosztást kialakítani, ez egy teljesen váratlan fordulat volt, amely meglepte egyébként az OpenAI fejlesztőit is, és egyébként az ebben az iparágban tevékenykedő többi cégvezetőjét is. Tehát ez az incidens, ez mutatott rá arra, hogy itt átléptünk, vagy legalábbis ők úgy gondolják, hogy átléptünk egy határt, és mostantól kezdve, hogyha nem is arról van szó, hogy ezek a rendszerek öntudatra ébredtek, de az, hogy vannak olyan tulajdonságaik, amelyeket már nem tudunk kontroll alatt tartani, vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk kontroll alatt tartani, és bizony ez a jövőben hatalmas problémákat okozhat.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Ződi Zsolt jogásszal beszélgetünk a mesterséges intelligencia veszélyeiről. És ilyen körülmények között ahhoz, hogy az emberek megtartsák az irányítást a jövő felett, mielőbb lépéseket kell tenni, és a már többször idézett, illetve említett Dario Amodei ennek kapcsán egy 3 lépcsős keretrendszert vázolt fel, amely célja az lenne, hogy a vállalatok szánjanak elegendő időt a modellek megfelelő beállítására és biztonságosabbá tételére, valamint hogy független szakértők ellenőrizzék ezeket a lépéseket. De mire lehet elég ez a vállalás?
2: Hát természetesen nem tudjuk, hogy lehet elég pontosan ez a vállalás. Ezek az ötletek, ezek nagyon régóta léteznek. Az Amodei nem teljesen a saját kútfőből merítette ezeket. Hogyha az ember csak józan észre végig gondolja, hogy lehet egy ilyen helyzetet kontroll alatt tartani, akkor nem kell hozzá túl nagy fantázia, hogy elsőként az jusson eszébe, hogy be kell vonni külső auditorokat, be kell engedni a fejlesztések közelébe olyan szakembereket, akik külső szemmel elfogulatlanul az üzleti érdekektől távol, vagy kevésbé profitorientáltan, vagy profitéhesen néznek rá erre az egész dologra. Ami ebbe az ötletbe igazán a meglepő az, hogy nem csak a Anthropic, hanem az OpenAI-nak a vezetője is jó ötletnek tartja ezt, ami, hogy őszinte legyek, számomra egy picit azért meglepő, mert azért ezek a cégek nem feltétlenül arról voltak híresek, hogy szeretnének mindenféle külső embereket beengedni a saját fejlesztéseiknek a közelébe, szeretnék beengedni olyan szakembereket, akik értik, hogy ott miről van szó. Tehát valószínűleg a körükben valóban elég nagy lehet az aggodalom, ha egy ilyen megoldást erőltetnek, vagy megoldást javasolnak. Itt tehát arról van szó, hogy ezek az emberek ezek hozzáférést kapnának a cég teljes fejlesztési dokumentációjához, bármilyen rendszerbe képesek, jogosultságuk lenne belépni, kapnának céges laptopot, meg belépőkártyát, meg mindent, ilyeneket írkál ugye az Amodei a blogbejegyzésében, és teljes körű jogosítványuk lenne arra, hogy bármilyen információhoz hozzáférjenek. Ugye ez egyik, amit javasol. A másik, amit mond, ami szerintem szintén eléggé kézenfekvő, hogy hangolják össze világszinten ezeknek a fejlesztéseknek a kapcsolatos szabályalkotást. Tehát ne csak egyszerűen arról ne az Egyesült Államokban levő cégek fogjanak össze, hanem a világ minden táján, adott esetben itt az igazi vetétárs a Kína ebben az esetben, hogy a kínai fejlesztéseket, a kínai fejlesztőket, a kínai cégeket is vonják be, és a kormányzatokat is vonják be ezeknek a szabályoknak a megalkotásában, és közösen próbáljanak meg lefektetni olyan szabályokat, amelyeket azután mindenki be fog tartani. Ami ebben a tekintetben szintén egy picit meglepő és érdekes, hogy úgy tűnik, hogy egyébként a kínai kormányzat is nyitott lenne erre. Az megint más kérdés, hogy a részletekben meg az ördög, és nem biztos, hogy aztán ebből ténylegesen valami nagyon komoly lesz rövid időn belül, de az a biztos, hogy a politikusoknak a figyelmét is keltette ez az egész. Tehát azt gondolom, hogy ezek az intézkedések, ezek még egyszer hangsúlyozom, nem most keletkeztek, tehát ezek az ötletek, ezek nem újak, ezek nagyon régóta vannak. Az, hogy valamilyen nemzetközi szervezetnek az uralma alá kellene, vagy kormányzása alá kellene helyezni ezt a dolgot, az, hogy külső auditnak kéne alávetni, illetve az, hogy ezek gépi tanuláson alapuló rendszerek, nagyon-nagyon gondosan oda kéne figyelni az adattisztaságra, ugye ezt hívja egyenesen az Amodei, tehát hogy a tanító adatoknak a tisztasága az, hogy kontroll alatt tartsák azt, hogy ezek a rendszerek, ezek mit tanulnak, és a aztán utána milyen mértékben fejlődnek. A modellnek az a nagy aggodalma egyébként, hogy ezeknek a rendszereknek a fejlesztését már most is elég nagy hányadban maga a mesterséges intelligencia végzi. Tehát magyarul mesterséges intelligenciák fejlesztik a mesterséges intelligenciákat, ami azért kockázatos, mert egy idő után nem csak azt nem tudjuk, hogy mi történik a rendszer belsejében, ezt már régóta nem tudjuk sajnos, mert olyan a rendszerek felépítése, hogy nagyon nehéz azt látni, hogy belül mi történik a neurális hálón belül, hanem azt is, hogy a fejlesztés során mi történik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a fejlesztés során a műszaki szempontból is kontrollokat kell beépíteni, hogy a mesterséges intelligencia által fejlesztett rendszerek fölött is valami fajta kontrollt tudjon megtartani az emberiség. És akkor még nem beszéltem arról, hogy nagyon sokan most már azt is felvetették, hogy ez a, amit kill switchnek hívnak, tehát ilyen nagy piros leállító gomb, hogy minden rendszeren belül be kéne építeni egy olyan mechanizmust, amely egy ilyen teljesen drasztikus módon leállítja a rendszert, ha bizonyos krízis helyzetek állnak elő.
1: Egyelőre tehát viszonylag nagy az egyetértés a vetélytársak között arra vonatkozóan, hogy biztonsági intézkedések kellenek, illetve hogy nem ártana lassítani a fejlesztések ütemét, de mennyire lehet tartós egy ilyen megegyezés egy olyan iparágban, ahol a vállalatok piaci versenyére épül tulajdonképpen minden, illetve arra, hogy kimutatja be korábban a következő új fejlesztést?
2: Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, nem tudom rá a választ. Azt gondolom józan észre, hogy nem lehet nagyon tartós egy ilyen megegyezés. Tehát ha sikerül is most adott esetben, nem tartom kizártnak azt, hogy most egy olyan pillanat van, amikor mindenki annyira megijedt ettől, főként ez a OpenAI-os Hugging Face incidensnek hívják ezt, weboldal neve után, amelyet megtámadtak ezek az ügynökök, ez a Hugging Face weboldal. Szóval a Hugging Face incidens után mindenki egy picit megijedt, és elképzelhető, hogy ez egy jó pillanat arra, hogy valóban lelassítsák a fejlesztés, valóban összeüljenek ezek a fejlesztők, valóban a világ kormányzatai valamilyen módon elkezdjenek egy picit erről gondolkodni, de én nem hiszem, hogy ez egy tartós állapot lenne. A kapitalista rendszer, a verseny, az azért egy idő után mindenkit arra fog sarkalni, hogy tovább folytassa a fejlesztéseket, vagy felgyorsítsa a fejlesztéseket, hiszen szeretne mindenki ezen a piacon első lenni, és azért a technológiai cégeknek a története azt mutatja, hogy ezeken a területeken nagyon könnyen kialakulnak a monopóliumok, tehát mindenki nagyjából azt prognosztizálja, hogy a jelenlegi fejlesztő cégek közül, tehát nem fog mindegyik talpon maradni, tehát itt egy verseny lesz, és lesz egy domináns cég, és aztán lesznek kisebb cégek. Ez esetben ez nem így lesz, de az a valószínűbb, hogy így lesz, és egy idő után mindenki szeretne ebbe a domináns pozícióba lenni. Azt gondolom tehát a válasz röviden, amire arra, amit kérdezett, hogy egy ilyen megállapodás elképzelhető, hogy meg fog születni a közeljövőben a nagy ijedelem miatt, de hogy ez majdnem biztos vagyok benne, hogy nem lesz tartós. Tehát egy idő után újra el fog indulni a verseny. A kérdés az, hogyha lesz lassítás, akkor azt az időt, amelyet a lassítással nyerünk, azt értelmesen tudjuk-e kihasználni? Ez szerintem egy nagyon nagy kérdés, és hát ez sokban múlik természetesen magukon a cégeken is, de ebben az esetben a politikán, illetve a külső szakértőknek a szaktudásán is.
1: És ha már többször említettük a politikát, mennyire veszik komolyan a döntéshozók, különösen a vezető politikusok ezt a helyzetet? És ez a kérdés már csak azért is felmerül, mert Donald Trump amerikai elnök tulajdonképpen a hírek után átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia veszélyeiről szóló állításokat.
2: Politikusok nagyon is komolyan veszik ezt. Tehát Donald Trumpnak ez a hozzáállása azért nem nevezhető mondjuk úgy, hogy többségi álláspontnak. Nyilván az ő szerepe domináns ebben, tehát az, hogy ő mit gondol erről és mit mond erről, az nagyon fontos, de azért azt tudni kell, hogy a politikusok többsége azért ezt a helyzetet most komolyan veszi. Tehát kezdve Károly királytól egészen az európai kormányfőkig, azért itt ezt a helyzetet mindenki nagyon komolyan veszi, és azt gondolom, hogy lesz is ezzel kapcsolatban intézkedés. A másik, hogy ugye Donald Trumpnak mennyire megalapozott az, hogy ez egy hoax, ezt a jövő fogja eldönteni. Magam nagyon hosszú ideig arra hajlottam, hogy itt túlreagáljuk ezeket a dolgokat, tehát azok a, itt korábban is voltak ilyen hangok, ugye Elon Musk is többször felhívta erre a figyelmet olyan emberek, és egyébként komoly, nagyon komoly AI fejlesztők, de azért volt egy olyan csoport is, az AI szakértőknek egy olyan nagyon határozott csoportja, mondjuk Jan LeCun vagy Emily Bender, akik épp az ellenkezőjét mondták, és azt mondták, hogy itt tulajdonképpen a cégek önös érdeke hajtja ezt, hogy hisztériát keltsenek, mert így csak még fontosabbnak tüntetik fel magukat. Ezt vallottam én is, de most ezek az incidensek számomra is azért azt tették világossá, hogy szerintem most valóban egy fordulóponthoz érkeztünk, illetve valóban oda kell figyelnünk, hogy mi történik.
1: A mesterséges intelligencia veszélyeiről Ződi Zsolt jogásztal, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5-ös József UNICEF kutatóközpontjának információs társadalom kutatóintézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra.
0: 8 óra 57 perc is, én is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkban, szeptember 17-én Zsófia és Olimpia napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben Récsei Noémi várja önöket, a mai reggel műszaki munkatársa Kovács János volt. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. szeptember 17-én Zsófia napján. Ez a Nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsora. Az ősz magával hozza a kuckózós időszakot is, ahol több időnk és terünk van az olvasásra, illetve az irodalom fogyasztására. Ennek okán ma délelőtt bemutatunk egy olyan közösséget, amely a csendes olvasás köré épül. Hogy miről lesz szó, megtudhatják magazinunk második órájában. Mutatok egy kis ízelítőt a szóban forgó interjúból. Hippik Julit hallják.
2: A Csendes Könyvklub egy olyan mozgalom, amely az olvasás szeretetével összeköti a tagokat, amely által gyakorolható a koncentrált olvasás, introvertáltak könnyebben tudnak kapcsolódni hasonló érdeklődésű emberekkel, az extrovertáltaknak pedig segít mondjuk elcsendesedni, megismerni az én időt.
1: Hamarosan jövök részletes tartalom ismertetőnkkel, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Az Ápolók Szövetsége támogatja az új képzési modellt, Ukrajna jövőre 12%-kal növeli a védelmi kiadásait. Ma a kettős front alakítja időjárásunkat, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. A szlovákiai ápolók és egészségügyi dolgozók szövetsége szerint megfelelő irányt jelent az ápolóképzés új, úgynevezett 1+4-es modellje. Jana Bito Cigányikova, a szövetség elnöke szerint ugyanakkor fontos, hogy a reform ne csökkentse az ápolói hivatás értékét, és ne eredményezzen alacsonyabb béreket. Az egészségügyi minisztériummal folytatott tárgyalások alapján az 1+4-es képzés végzősei ugyanazokkal az általános ápolói kompetenciákkal rendelkeznek majd, és ugyanazok a bérezési szabályok vonatkoznak rájuk. A szövetség szerint azonban az új képzés önmagában nem oldja meg az ápoló hiányt. Szeptembertől 6 egészségügyi szakközépiskolában összesen 248 diákkal indult el a kísérleti képzés. Elfogadta tegnap a szlovák parlament az élelmiszerekről szóló törvény módosítását, amely pontosítja és egyértelműen meghatározza az élelmiszerek hatósági ellenőrzését végző szervek hatáskörét. A változtatásra azért van szükség, mert a legfelsőbb ellenőrzési hivatal 2023-as jelentése úgynevezett szürke zónákat azonosított az élelmiszer ellenőrzésben. A mezőgazdasági tárca szerint a törvényben rögzített egyértelmű hatáskörök növelik a jogbiztonságot és hatékonyabbá teszik az ellenőrzéseket. A módosítás hatálybelépését november 1-től december 1-jére halasztották. Szlovákiának új szakértői generációra van szüksége, amely érti a nemzetközi folyamatokat és képes képviselni az ország érdekeit a változó világban, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a Stefan Oszuszki diplomáciai nyári egyetem résztvevőivel tartott találkozón. A fiatal szakemberekkel az aktuális külpolitikai kérdésekről, Szlovákia európai és NATO szerepéről, valamint a visegrádi csoport helyzetéről is beszélt. Ismertette Szlovákia jelölésének prioritásait az ENSZ biztonsági tanácsának 2028-29-es állandó tagságára. A nyári egyetemen idén 38 fiatal szakember vesz részt. Ukrajna jövőre rekordösszegű 4,89 billió hrivnyát, mintegy 92 milliárd eurót fordítana védelmi kiadásokra. Ez 12%-kal több az idei összegnél, és a teljes költségvetési kiadások mintegy kétharmadát jelenti. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szerint Ukrajnának jövőre több mint 52 milliárd dollár nemzetközi pénzügyi támogatásra lesz szüksége, amelyből mintegy 20 milliárdot már megígértek a külföldi partnerek. Kijev további forrásokat keres, ezek egyike lehet a befagyasztott orosz vagyon. Az Egyesült Államok több mint 20 év után levette Venezuelát azon országok listájáról, amelyek nem teljesítik megfelelően a kábítószer kereskedelem elleni küzdelemben vállalt kötelezettségeiket. Donald Trump amerikai elnök szerint ebben szerepet játszik az együttműködés Venezuela ideiglenes kormányával, amelynek élén Delcy Rodriguez áll. Trump szerint a szomszédos Kolumbia is lekerülhet a listáról, ha előrelépést ér el a kokainültetvények és a narkoterrorista hálózatok felszámolásában. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A Szlovan hátrányból fordítva 3-1-re nyert a harmadik ligás nyitrai csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában. Ma 21 órától játsszák a Celtic Ferencváros mérkőzést a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitó felvonásában. A nyeretlen szlovák válogatott 3-1-re kikapott a svédektől a férfi röplabda Európa bajnokság modenai csoportjának negyedik fordulójában, és már nem juthat tovább.
0: Időjárás.
3: Ma a kettős front alakítja a térség időjárását, délelőtt a keleti országfélben a késő délutáni órákig még melegfront okozta, napos fátyolfelhős idő lesz jellemző, déli légmozgással, az évszakos átlagnál magasabb nappali hőmérséklettel. A nyugati ország részben ezzel szemben egy terjeszkedő hidegfront hatására élénkül a hűvös, északnyugatira forduló szél, egyre nagyobb területen felhősödésre és szórványosan előforduló gyenge vagy mérsékelt intenzitású esőkre, záporokra van kilátás. Délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Sok helyről jelentenek forgalmi dugót a D2-es autópályán, Pozsonyba behajtva Stonfa irányából, Pozsonyban a Malomvölgyben, Patronka felé haladva, Pozsonyban a Rakparton, az SMP híd előtt Károly falu felől érkezve, szintén Pozsonyban a D1-es autópályán, a Kikötői hídon Ligetfalu irányába, ezen kívül Oroszvár és Ligetfalu között, valamint Szentcen a Hurbanován a belváros irányába, valamint Kassán a Gorki utcán szintén a belváros irányába, és még egy forgalmi dugó, az is Kassán a Palacki utcán, az is a belváros felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tartalomismertetőn következik, lássuk, milyen témákkal, beszélgetésekkel és rovatokkal várjuk hallgatóinkat. Menetrendszerű eseménynaptárunkból megtudhatják, hogy ki ünnepli ma a születésnapját. Majd Norvégiába látogatunk. Nagy Ildikóval készített sorozatunk következő epizódját hallgathatják meg 9:30 és 9:45 között. Jöjjön egy kis ízelítő.
1: Délen a Lindesnes világító toronytól egészen a Nordkapig, a legrövidebb út Norvégián keresztül, majdnem 2600 kilométer. Hogyha viszont a partvonalon mennénk végig, akkor 25.000 kilométert kellene mennünk, mivel hogy a part nagyon csipkézett a fjordokért. Hogyha a szigeteket is beleszámoljuk, 83.000 kilométer a norvég part, ez több mint kétszer az egyenlítő, mivel hogy több mint 50.000 szigete van Norvégiának.
0: A nappali második és harmadik órájában is érdemes lesz érdeklődő figyelemmel követni beszélgetéseinket. Mondom is, hogy miért. A Nemzetközi Silent Book Club kezdeményezés Dunaszerdahelyen és Komáromban is közösségre talált. A program különlegessége, hogy a résztvevők együtt mégis csendben olvasnak, így a közös időt a nyugodt elmélyülés, a koncentráció, továbbá az olvasás öröme határozza meg. Magazinunk második órájában a csendes olvasás közösségépítő hatásairól hallhatnak. Már is mutatok egy kis ízelítőt a szóban forgó beszélgetésből. A kezdeményezés ötletgazdáját, Hipik Júliát hallják.
2: A Csendes Könyvklub egy olyan mozgalom, amely az olvasás szeretetével összeköti a tagokat, amely által gyakorolható a koncentrált olvasás, introvertáltak könnyebben tudnak kapcsolódni hasonló érdeklődésű emberekkel, az extrovertáltaknak pedig segít mondjuk elcsendesedni, megismerni az én időt. Számomra valahogy az olvasás az sohasem egy generációhoz volt köthető, sőt, mivel én irodalom szakon végeztem az egyetemen, ezért mi ott rengeteget olvastunk fiatalok, tehát egy csomószor megosztottuk a tapasztalatainkat az olvasás terén, szóval én egy olyan közegben szocializálódtam. Én ezt nem nagyon tapasztaltam, hogy a könyv igazából, vagy maga a könyvklub az az időseknek van kitalálva, és hozzánk sem kifejezetten idősebb generáció jár.
0: A teljes beszélgetés tehát 10:45 után közvetítjük. Magazinunk záró órájában a nagyszülőség kerül figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába. A záró epizód következik, kedves hallgatóink már bizonyára emlékeznek rá, hogy korábban egy első és egy második epizóddal is szolgáltunk. Mutatom a záró epizód ízelítőjét, dr. Rákóczi Ágnest hallják.
3: Valóban kevesen gondolunk rá, de hogy a gazdasági szakemberek szerint a nagyszülőknek az unokára fordított idejét egyfajta intergenerációs transferként jellemzik, és hogy ennek a családi kapcsolódásnak a szerepét gazdasági mutatókban is tudják azonosítani. Ezek a szakemberek azt találták, hogy a nagyszülők időráfordítása azonos értékű az anyagi segítségnyújtással, és ott, ahol három generáció együtt él, ott ezek az időbeli és térbeli segítségnyújtások, ezek összeadódnak.
0: Tehát a teljes beszélgetést 11:45 után közvetítjük, majd tartunk egy széles körű lapszemlét. Meghallgathatják, hogy miről ír az irodalmi szemle és a napunk legújabb lapszáma. A hangmester Kovács János nevében is tartalmas és egyben kellemes rádióhallgatást kívánok.

Szeptember 17. napján a Zsófiákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Zsófia görög eredetű női név, melynek jelentése bölcsességet jelöl. A Zsófia érdekesség számba megy, hogy igen gyakori név volt Magyarországon a 16.-18. Században, a 20. Században vesztett népszerűségéből, de az 1990-es években ismét igen gyakori név lett, és a 2000-es években a 4.-9. leggyakoribb női névvé vált. Isten éltesse valamennyi névnaposunkat, és természetesen születésnaposainknak is kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Szeptember 17-én is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket jegyez a szóban forgó dátum. Szeptember 17-én született Puskás Tivadar, akit legismertebb feltalálónként tartunk számon, és aki a Bécsi Műegyetemen végezte tanulmányait. Magyarországon nem tudott érvényesülni, ezért Angliába ment szerencsét próbálni. Puskás legnagyobb, legsikeresebb ötlete a rádió ősének tekinthető telefonhírmondó volt, amely a vezetékes telefonhálózatra épülve 1893. február 15-én kezdte meg adását. Először 25 előfizetővel indult, ezek száma két év alatt 5000-re nőtt. A bemondó hangját tetszés szerinti számú telefonkészüléken lehetett hallgatni. A telefonhírmondó egyesítette a távközlést a műsorszolgáltatással, folyamatosan óránként aktualizálva közölte a világ minden tájáról érkező híreket, az áru- és értéktőzsde árjegyzéseit, az időjárás jelentést és a pontos időt. Később egyre gyakoribb hangverseny, opera és színházi közvetítésekkel is szolgált. Saját stúdiót is berendeztek, ahonnan felolvasásokat, kamarakoncerteket közvetítettek. A telefonhírmondó 1925-ig működött, amikor is egybeolvadt az akkor induló rádióval. Az imént idézett információk megtalálhatók a Magyar Szabadalmi Hivatal weboldalán.

2006-ban történt, hogy nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc, akkori miniszterelnök május 26-án az MSZP frakció előtt balatonőszödi beszéde, amelynek nyomán zavargások kezdődtek Budapesten. ...2020-ban történt, hogy átadták a komáromi Dunahidat, vagyis a Monostori hidat, a Duna legmagasabb hídját Komárom és Révkomárom között. ...1920. szeptember 17-én született Kéri László, irodalomtörténész, színikritikus, műfordító, az irodalomtudomány kandidátusa és doktora, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az angol irodalom történetének avatott kutatója volt, főként William Shakespeare életművével, valamint az egyetemes drámairodalommal kapcsolatos munkássága jelentős.

1935. szeptember 17-én született Ken Kesey amerikai író, akinek leghíresebb regénye a Száll a kakukk fészkére. Egy ösztöndíjat elnyerve a Stanford Egyetemen kreatív írást tanult, de a tanárai ekkor még nem tartották kiemelkedőnek teljesítményét, inkább csak saját szórakozására írogatott. 1962-ben jelent meg a Szóban forgó kötete, amely összefoglalja mindazt, amit a kiszolgáltatottságról, emberségről és embertelenségről tanult meg azokban az időkben, amikor az LSD, a kokain és több halucinogén anyag hatását vizsgálták önkénteseken. Érdekesség számba megy, hogy életének hátralevő részében újságíróként tevékenykedett, majd a családjával letelepedett egy farmon, ahol apja mesterségét folytatta, tejgazdaságot üzemeltetett. 2001-ben 60 évesen hunyt el.

Ma ünnepi születésnapját Bán Ferenc, a Nemzetművészet címmel is kitüntetett Kossuth díjas magyar építész, a kortárs magyar építészet egyik legprogresszívebb alakja, Kelet-Magyarország építészetének emblematikus figurája. Érdekesség számba megy, hogy Tokaji nyaralóját a kortárs nemzetközi építészet műveként is számon tartják. Többek közt birtokolja az Ybl Miklós díjat, a Kossuth díjat, a Prima Primissima díjat, valamint a Nemzetművészet kitüntetés.

1891. szeptember 17-én hunyt el Petzval József, mérnök, matematikus, egyetemi tanár és feltaláló, Petzval Otto mérnök, neves egyetemi tanár bátyja. Munkássága kiterjedt a matematikán kívül a mechanika, ballisztika, az optika és a hangtan területére is. A fényképezés terén kifejtett munkássága úttörő volt, mivel ő a modern fényképészeti objektív, lencserendszer, a Petzval portré objektív megalkotója. 1860 körül saját szerkesztésű gépével fotogrammetriai méréseket végzett. Több más nagyszerű találmánya mellett optikai kísérleteinek lett az eredménye, hogy megalkotta a mai katonai reflektorok elődjének számító fényszórót. A kiemelkedő természettudós emlékét őrzik és ápolják Ausztria, Magyarország és Szlovákia különböző intézményei. A fotográfia terén kifejtett úttörő munkásságának emlékét őrzi az osztrák közoktatásügyi minisztérium által alapított Petzval érem, amellyel 1928 óta a tudományos fényképezés terén kimagasló eredményeket jutalmazzák.

1877. szeptember 17-én hunyt el William Henry Fox Talbot, angol utazó, matematikus, botanikus, nyelvész, asszirológus, régész, a

Hildegárd, latinul író, német misztikus, természettudós, bencés, apátnő, polihisztor, az első ismert női zeneszerző, aki még életében híressé vált látomásaival, bölcsességével, írásaival és zenei kompozícióival, tanácsát pedig Európa szerte kikérték. Szent élete és látomásai révén korának egyik legnevesebb alakja volt. A katolikus egyházban a nyelvészek és az eszperentisták védőszentje, egyrészt azért, mert isteni sugallatra tanult meg latinul, másrészt, mert kifejlesztette egy saját nyelvet. 2012. május 10-én 16. Benedek pápa tiszteletét kiterjesztette az egész egyházra, előbb szentté, majd egyházdoktorrá avatta.

Ma ünnepi születésnapját Anastasia, amerikai énekesnő, dalszövegíró és zenei producer. Az 1980-as években tűnt fel először a színpadon. Számos zenész és énekes stúdióalbumán vokálozott, illetve háttértáncosként tűnt fel videóklippekben. 1999-ben vált ismerté. A 2000-es évek elején stúdióalbumából 5 millió kelt el világszerte, és nemzetközi sikereket is aratott, majd 4-szeres platina lemezessé vált. Karrierje kezdetén olyan legendás zenészek és előadó művészek figyeltek fel az énekesnőre, mint Michael Jackson, Elton John, Luciano Pavarotti vagy Mariah Carey. Pályafutásának kezdete óta több mint 52 millió lemezt adott el világszerte, leginkább Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, illetve Óceániában ismerik el munkásságát. Művészetére hamarabb felfigyelt az európai és a brit zeneipar, mint az amerikai. Esemény naptárunk végén zenéjen a születésnapját ünneplő Anastasia.

0: A marosvásárhelyi származású Nagy Ildikó Norvégiában tölti mindennapjait, ahol a szakmai élet mellett civilek tízezreinek mutatja be a norvég hétköznapokat. Norvégiai mindennapok című oldalán mutatja be, milyen a hétköznapi élet a skandináv országban. A nagy közérdeklődésre számot tartó blogja arra irányítja rá olvasói figyelmét, hogy miképp működik a norvég társadalom, milyen szabályok és szokások határozzák meg a mindennapokat, és mit tapasztal az, aki nem turista, hanem hosszabb távon belülről próbálja megérteni az országot. Kedves hallgatóink, önök a Norvég mindennapok negyedik epizódját hallgatják épp.
1: 4 éve élek Norvégiában, Erdélyből költöztem ide. Mi annak idején úgy tanultuk, hogy Skandinávia olyan, mint egy kutya, Norvégia ennek a kutyusnak a feje meg a háta. Most már tudom azt is, hogy a legszélesebb részen Norvégia 430 kilométer, a fjordoktól eléred a svéd határt ennyi kilométer után. A legkeskenyebb ponton viszont Norvégia közepén, Narvik környékén, a fjordtól svéd határ sima reggeli túra távolság, mert mindössze 6,3 kilométer. Norvégia viszont nagyon hosszú. Légvonalban az ország 1730 kilométer. De mivel kicsi az esélye, hogy madarak lennénk, és tudnánk repülni, hát kocsival kell mennünk. Így meg délen a Lindesnes világító toronytól egészen a Nordkapig, a legrövidebb út Norvégián keresztül, majdnem 2600 kilométer. Hogyha viszont a partvonalon mennénk végig, akkor 25 000 kilométert kellene mennünk, mivel hogy a part nagyon csipkézett a fjordokért. Hogyha a szigeteket is beleszámoljuk, fogozzatok meg, 83 000 kilométer a norvég part, ez több mint kétszer az egyenlítő, mivel hogy több mint 50 000 szigete van Norvégiának. Az ország területének 15-20%-át a szigetek teszik ki, és ezekből a legtöbb lakatlan. Azért ez nagy szerencse nekünk, mert hogyha mindegyiken élne 100 ember, akkor a szárazföld üres lenne, és kivigyázna a fjordokra. Norvégia területileg nagyjából 7-szer nagyobb Szlovákiánál. Viszont a lakossága ugyanannyi, 5,5 millió körülbelül. Otthon Erdélyben minden út mellett falu, minden domb mögött ott volt egy újabb település. Norvégiában pedig néha órákat utazunk, és csak sziklát, vizet látunk, és körülöl el a csend, meg a nyugalom. Ez az ország valahogy jobban lélegzik, úgy mindenkinek több a hely. Az utakon, ha jársz, akkor sokkal kevesebb kocsival találkozol. Az ország fele hegy és fennsík. Ez csodás, hogyha szereted a panorámát, meg szeretsz túrázni, de kevésbé praktikus, hogyha a krumplit akarsz ültetni. 450 ezer tó van, és 20 ezer folyó. Az ország területének körülbelül 5%-át víz borítja. Persze itt még nem számoltam bele a pocsolyákat, mert Bergen, második legnagyobb város, arról híres Norvégiában, többek között, mert egy gyönyörű, csodálatos város, de hogy 270-280 nap esik az eső minden évben, így szerintem rögtön dobna vagy 50%-ot az adaton, hogyha a bergeni pocsolyákat is beleszámolnánk az adatokba. Ezen felül 300-400 vízesés van, és itt még csak a nagyokat számoltuk bele, nincs mindegyik jegyezve. Az országnak a felületét 37%-ban erdők fedik, viszont a megművelhető és megművelt föld összesen 3%. Normális tavakon, sziklákon és erdőben nehéz krumplit ültetni. Amit még nagyon szeretnék Norvégiáról elmondani, az állatvilág. A jávorszarvasból 120-150 ezer példány él Norvégiában. Rénszarvasból összesen 225-275 ezer, de ebből csak 25 ezer vad, a többi háziasított. Ja, és van egy pár, amit a Mikulás kisajátított magának, a többiek azok mind munkanélküliek. Meg itt vannak a trollok is, de ezekről esetleg majd máskor mesélek, mert ezek túl fontosak ahhoz, hogy itt elvegyüljenek a sok szám között. Tehát Norvégia összességében fjordok, hegyek, tavak, szigetek, erdők, vízesések, és közben az emberek csak apró vendégek ebben a hatalmas élő díszletben. És itt valóban az emberek igyekeznek része lenni ennek a norvég természetnek. A norvég házak többsége körülbelül 80% fából készül. Mi egy kétemeletes fa tömbházban lakunk. Vicces, mert még a lépcsőház, a lépcsők maguk is fából vannak, olyan, mintha egy nagy kabana lenne. Ezek a lakások nagyon melegek. Az ablakokon általában nincs függöny, vagy ha van, az is csak úgy oldalt ki van kötve ilyen kis díszfüggönyök, mert itt valóban megbecsüljük a fényt, télen ez egy nagy kincs. Nyáron viszont igyekszünk minden jobban lesötétíteni. Mi az ország déli részében lakunk, éjjel egykor még szoktunk grillezni nyáron, majd gyorsan lefekszünk, mert hajnali 3-4-kor már kezd pirkadni. 5:30-kor már teljes világosság van, a nap már nevet be az ablakon. Északon még ennél is extrémebb a helyzet. Ott van, ahol hetekig nem megy le a nap nyáron. Télen meg lusta feljönni. Ja, meg van egy helység, Rukán, ez nem is északon, tőlünk nem messze, egy völgyben, ahova ritkán süt be a nap, mert nagyon magasak a hegyek körülötte. Ezért a hegyre hatalmas tükröket szereltek fel, ami becsalja a napsugarakat a város központjában egy kis térre. A sok hegynek és fjordoknak köszönhetően, meg természetesen a jó mérnököknek és az ország szerencsés gazdagságának nagyon sok alagút és híd van. Ez még pluszban hozzátesz a táj szépségéhez, mert amikor a természet nagyszerűsége találkozik az ember tehetségével, az már önmagában egy külön csoda. Adatokat kerestem ki, közúti hídak, ami állami és a megyei, összesen 16.971 darab van, vasúti híd 2760 darab, és akkor ezen felül még vannak települési hídak, amik nincsenek benne az adatokban. Összesen több mint 1600 alagútja van, közúti és vasúti alagút. Néha úgy érezzük magunkat, mondtam is többször a férjemnek, mint hogyha sziklakukacok ásták volna az utat nekünk. Persze ezt a szót most találtam ki, ilyen nincs, csak sajtkukac. Norvégiában az alagutakat összeadva több mint 5000 kilométer, ami azt jelenti, hogy minden lakosra jut, jól számolok? Egy méternyi alagút körülbelül. Hát a leghosszabb alagút Norvégiában, de a világon is, mint közúti alagút, 24,5 kilométer. Ez olyan, hogy benne fényjátékok vannak, kékes, zöldes, helyenként olyan, mint hogyha északi fényt látnál, hogy ne legyen unalmas a sofőrnek. Jó pár olyan alagút van, amelyikben körforgalmak vannak több kivezetővel, több fele tudsz kimenni, pihenők vannak kialakítva benne. Ugyanakkor Norvégiában van a leghosszabb és a legmélyebb tenger alatti alagút is. Ennek a hossza több mint 14 kilométer, és majdnem 300 méter mélységen van a tengerben. És most épül még ennél is hosszabb tengeri alatti alagút. Már ez is, amit az előbb említettem, a világon elsők között van, de most épül a világ leghosszabb és legmélyebb víz alatti közúti alagút, 26,7 kilométer hosszú, majdnem 400 méterrel a tengerszint alatt. Ezt majd 2033-ban adják át, de már építésben van. Norvégia néha olyan, mintha maga a természet építette volna meg a saját játszóterét. Hegyekkel, fjordokkal, tavakkal, szigetekkel és egy végtelen csenddel. Mi emberek pedig csak átutazók vagyunk ebben a nagy díszletben. Hidakon és alagutakon haladva, mintha tényleg csak a sziklakukacok vájták volna ki az utat előttünk. Itt minden kicsit nagyobb, vadabb és nyugodtabb ugyanakkor, mint amit otthon megszoktam. Itt az ember könnyebben vesz egy mély levegőt, és valahogy jobban érzi, hogy él. Norvégia nem csak egy ország, hanem egy hely, ahol a természet diktálja a ritmust. Mi meg csak próbálunk lépést tartani vele.
0: A marosvásárhelyi származású Nagy Ildikó Norvégiában tölti mindennapjait, ahol a szakmai élet mellett civilek tízezreinek mutatja be a norvég hétköznapokat. Norvégiai mindennapok című oldalán mutatja be, milyen a hétköznapi élet a skandináv országban. A nagy közérdeklődésre számot tartó blogja arra irányítja rá olvasói figyelmét, hogy miképp működik a norvég társadalom, milyen szabályok és szokások határozzák meg a mindennapokat, és mit tapasztal az, aki nem turistaként, hanem hosszabb távon belülről próbálja megérteni az országot. Kedves hallgatóink, önök a Norvég mindennapok 4. epizódját hallották.

szocializáció témakörén keresztül a 34. évfolyamát indítja a Katedra folyóirat. A tematikát Pintes Gábor vitaindító kérdései nyitják meg, majd Bíró Éva körképe kínál ízelítőt az oktatási nevelési intézményei képviselőinek véleményéből. Interjújában egy óvodában, egy alapiskolában és egy középiskolában tanító pedagógust kérdez a szocializációval kapcsolatos tapasztalatairól. A szocializáció és az iskola összefüggéseiről Erni Szakács Szilárd tanulmányában is fontos észrevételeket olvashatunk, Pap Ferenc és Fehér Ágota pedig a mai pedagógusok 10 parancsolatát foglalja össze az írásában. A szocializáció kapcsán szóba kerül még a megosztás kérdése és annak fejleszthetősége, az indirekt hála iskolai gyakorlata, valamint a mindfulness óvodai hasznosíthatósága is. A kiemelt témakörön kívül az évfolyamnyitó lapszámban is szerepelnek témafüggetlen írások. Magyar Ágnes a fogalmazás tanítás nehézségeit és buktatóit foglalja össze. Bondor Justina a generatív mesterséges intelligencia irodalomkutatásbeli hasznosíthatóságával kapcsolatban indít egy cikk sorozatot. Kis Magdaléna és Pap Szilvia az önkéntes meseolvasás pszichopedagógiai hatásait és tapasztalatait foglalja össze. Dósa Anna Mária a mesélés, történetmondás, edukációs funkciójáról ír. Jakab György a történelem tanárok felelősségéről és szerepéről értekezik. Kaposi Máté és Soponyai Dóra egy marketing tantárgy működését mutatja be. Veszeli Kinga pedig a szabadban tanulás módszertani lehetőségeire kínál jó gyakorlatot. A lapszám utolsó harmadában eseménytudósításokat, projektbeszámolókat, felhívásokat találnak az olvasók. A katedra versenyek rovatvezetői a vetélkedőik döntőiről írnak. Dobos Csilla és Varga Dominika egy ipolysági és egy dunaszerdahelyi iskolai projekt lefolyását ismertetik. Vavreg Hubai Gabriella bemutatja a Kazinczy Ferenc magyar tanítási nyelvű alapiskolát, a felhívástovatban pedig a tandem által szerveződő az Élet Játék Élmény Konferencia program kínálata található. A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A 34. évfolyam legfrissebb száma ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján, a katedra.sk/folyóirat weboldalon.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Zsigmond Emőke. Az Örkény Színház társulatának tagját az olvasók a Hunyadi sorozatból ismerhetik, ahol Rozgonyi Mária szerepét alakította. De kitől örökölte kivételes énekhangját? Az erdélyi származású színésznővel Szabó G. László készített interjút. Vörös bor a bodrok közből. Kósely György, bodrok szerdahelyi szőlősgazda olyan fajtákkal kísérletezik, amilyeneket a környéken nemigen találni. Milyen kihívásokkal küzdenek manapság a szőlészek, és miért érdemes folyton kísérletezni? Kuklis Katalin riportjából kiderül. Egy padláson elrejtett levélből tudtam meg, hogy a családom nemesi származású. Történetek a padlásról című új sorozatunk nyitó epizódjában nagykéri olvasónk meséli el, hogyan tárta fel családja múltját egy 1913-ban kelt okiratból kiindulva. A vándormadarak időtlen idők óta költöznek és vándorolnak, de hogyan befolyásolja ezeket a szokásokat az ember? Megtudhatják, ha elolvassák Fodor Péter képes összefoglalóját. De ezeken kívül találnak még a lapban könyvrecenziót, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, recepteket, horoszkópot és sok minden mást is.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazin műsorunk hallgatása közben. Érdemes lesz a nappali harmadik órájában is velünk tartani. Mutatom is, hogy miért, jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó beszélgetésből.
2: Valóban kevesen gondolunk rá, de hogy a gazdasági szakemberek szerint a nagyszülőknek az unokára fordított idejét egyfajta intergenerációs transferként jellemzik, és hogy ennek a családi kapcsolódásnak a szerepét gazdasági mutatókban is tudják azonosítani.
1: Magazinunk záró órájában hasonló kérdésekkel foglalkozunk majd, mint amit az imént is hallottak. Már is jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Pontosítják az élelmiszer ellenőrző hatóságok hatásköreit. Az Egyesült Államok levette Venezuelát a kábítószer elleni küzdelemben eredménytelen országok listájáról. Ma a kettős front alakítja időjárásunkat, délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A szlovákiai ápolók és egészségügyi dolgozók szövetsége szerint megfelelő irányt jelent az ápolóképzés új, úgynevezett 1+4-es modellje. Jana Bitó Cigányiková, a szövetség elnöke szerint ugyanakkor fontos, hogy a reform ne csökkentse az ápolói hivatás értékét, és ne eredményezzen alacsonyabb béreket. Az egészségügyi minisztériummal folytatott tárgyalások alapján az 1+4-es képzés végzősei ugyanazokkal az általános ápolói kompetenciákkal rendelkeznek majd, és ugyanazok a bérezési szabályok vonatkoznak rájuk. A szövetség szerint azonban az új képzés önmagában nem oldja meg az ápoló hiányt. Szeptembertől 6 egészségügyi szakközépiskolában összesen 248 diákkal indult el a kísérleti képzés. Elfogadta tegnap a szlovák parlament az élelmiszerekről szóló törvény módosítását, amely pontosítja és egyértelműen meghatározza az élelmiszerek hatósági ellenőrzését végző szervek hatáskörét. A változtatásra azért van szükség, mert a legfelsőbb ellenőrzési hivatal 2023-as jelentése úgynevezett szürke zónákat azonosított az élelmiszer ellenőrzésben. A mezőgazdasági tárca szerint a törvényben rögzített egyértelmű hatáskörök növelik a jogbiztonságot és hatékonyabbá teszik az ellenőrzéseket. A módosítás hatálybelépését november 1-től december 1-ére halasztották. Szlovákiának új szakértői generációra van szüksége, amely érti a nemzetközi folyamatokat és képes képviselni az ország érdekeit a változó világban, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter a Stefan Oszuszki diplomáciai nyári egyetem résztvevőivel tartott találkozón. A fiatal szakemberekkel az aktuális külpolitikai kérdésekről, Szlovákia európai és NATO szerepéről, valamint a visegrádi csoport helyzetéről is beszélt. Ismertette Szlovákia jelölésének prioritásait az ENSZ biztonsági tanácsának 2028-29-es állandó tagságára. A nyári egyetemen idén 38 fiatal szakember vesz részt. Ukrajna jövőre rekordösszegű 4,89 billió hrivnyát, mintegy 92 milliárd eurót fordítana védelmi kiadásokra. Ez 12%-kal több az idei összegnél, és a teljes költségvetési kiadások mintegy kétharmadát jelenti. Szerhéj Marcsenko pénzügyminiszter szerint Ukrajnának jövőre több mint 52 milliárd dollár nemzetközi pénzügyi támogatásra lesz szüksége, amelyből mintegy 20 milliárdot már megígértek a külföldi partnerek. Kijev további forrásokat keres, ezek egyike lehet a befagyasztott orosz vagyon. Az Egyesült Államok több mint 20 év után levette Venezuelát azon országok listájáról, amelyek nem teljesítik megfelelően a kábítószer kereskedelem elleni küzdelemben vállalt kötelezettségeiket. Donald Trump amerikai elnök szerint ebben szerepet játszik az együttműködés Venezuela ideiglenes kormányával, amelynek élén Delcy Rodriguez áll. Trump szerint a szomszédos Kolumbia is lekerülhet a listáról, ha előrelépést ér el a kokainültetvények és a narkoterrorista hálózatok felszámolásában. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A Szlovan hátrányból fordítva 3-1-re nyert a harmadik ligás nyitrai csapat vendégeként a labdarúgó Szlovák Kupa harmadik fordulójában. Ma 21 órától játsszák a Celtic Ferencváros mérkőzést a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitó felvonásában. A nyeretlen szlovák válogatott 3-1-re kikapott a svédektől, a férfi röplabda Európa bajnokság modenai csoportjának negyedik fordulójában, és már nem juthat tovább.
0: Időjárás.
3: Ma a kettős front alakítja a térség időjárását, délelőtt a keleti országfélben a késő délutáni órákig még melegfront okozta, napos, fátyolfelhős idő lesz jellemző, déli légmozgással, az évszakos átlagnál magasabb nappali hőmérséklettel. A nyugati ország részben ezzel szemben egy terjeszkedő hidegfront hatására élénkül a hűvös, északnyugatira forduló szél, egyre nagyobb területen felhősödésre és szórványosan előforduló gyenge vagy mérsékelt intenzitású esőkre, záporokra van kilátás. Délelőtt 13 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Sok helyről jelentenek forgalmi dugót a D2-es autópályán, Pozsonyba behajtva Stonfa irányából, Pozsonyban a Malomvölgyben, Patronka felé haladva, Pozsonyban a Rakparton, az SMP híd előtt Károly falu felől érkezve, szintén Pozsonyban a D1-es autópályán, a Kikötői hídon Ligetfalu irányába, ezen kívül Oroszvár és Ligetfalu között, valamint Szencen a Hurbanován a belváros irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: A nappali második és harmadik órájában is érdemes lesz érdeklődő figyelemmel követni beszélgetéseinket. Mondom is, hogy miért. A Nemzetközi Silent Book Club kezdeményezés Dunaszerdahelyen és Komáromban is közösségre talált. A program különlegessége, hogy a résztvevők együtt mégis csendben olvasnak, így a közös időt a nyugodt elmélyülés, a koncentráció, továbbá az olvasás öröme határozza meg. Magazinunk második órájában a csendes olvasás közösségépítő hatásairól hallhatnak. Már is mutatok egy kis ízelítőt a szóban forgó beszélgetésből. A kezdeményezés ötletgazdáját, Hipik Júliát hallják.
1: A Csendes Könyvklub egy olyan mozgalom, amely az olvasás szeretetével összeköti a tagokat, amely által gyakorolható a koncentrált olvasás, introvertáltak könnyebben tudnak kapcsolódni hasonló érdeklődésű emberekkel, az extrovertáltaknak pedig segít mondjuk elcsendesedni, megismerni az én időt. Számomra valahogy az olvasás az sohasem egy generációhoz volt köthető, sőt, mivel én irodalom szakon végeztem az egyetemen, ezért mi ott rengeteget olvastunk fiatalok, tehát egy csomószor megosztottuk a tapasztalatainkat az olvasás terén, szóval én egy olyan közegben szocializálódtam. Én ezt nem nagyon tapasztaltam, hogy a könyv igazából, vagy maga a könyvklub az az időseknek van kitalálva, és hozzánk sem kifejezetten idősebb generáció jár.
0: A teljes beszélgetés tehát 4:11 után közvetítjük. Magazinunk záró órájában a nagyszülőség kerül figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába. A záró epizód következik, kedves hallgatóink már bizonyára emlékeznek rá, hogy korábban egy első és egy második epizóddal is szolgáltunk. Mutatom a záró epizód ízelítőjét, dr. Rákóczi Ágnest hallják.
2: Valóban kevesen gondolunk rá, de hogy a gazdasági szakemberek szerint a nagyszülőknek az unokára fordított idejét egyfajta intergenerációs transferként jellemzik, és hogy ennek a családi kapcsolódásnak a szerepét gazdasági mutatókban is tudják azonosítani. Ezek a szakemberek azt találták, hogy a nagyszülők időráfordítása azonos értékű az anyagi segítségnyújtással, és ott, ahol három generáció együtt él, ott ezek az időbeli és térbeli segítségnyújtások, ezek összeadódnak.
0: Tehát a teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük, majd tartunk egy széles körű lapszemlét. Meghallgathatják, hogy miről ír az irodalmi szemle és a napunk legújabb lapszáma. A hangmester Kovács János nevében is tartalmas és egyben kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Sejtették, kedves hallgatóink, hogy van egy olyan közösségi program, amelyhez nem kell más, csak egy jó könyv és néhány szabad, nyugodt perc. A Silent Book Club nemzetközi kezdeményezés Dunaszerdahelyen és Komáromban is otthonra talált. A résztvevők együtt olvasnak mégis csendben, mindenki a saját kötetével, a saját tempójában. A közös élmény éppen ebben rejlik, a figyelemben, az elmélyülésben, és természetesen az irodalom szeretetében. Hogy miért olyan népszerű ez a fajta olvasási mód, arról hallhatnak a következő percekben, mert hogy Hipik Júliát, a Csendes Könyvklub vezetőjét kérdezem a következő percekben.
1: A Csendes Könyvklub nem egy új keletű dolog. Nyugatról indult, és magát a nevet már le is védték. Megalakulása óta körülbelül 2012-től számítva szerte a világon körülbelül 70 ország és több mint 2200 úgynevezett chapter létezik, tehát 2200 helyszín kapcsolódott be ebbe a mozgalomba, amely San Franciscóból ered, és igazából két barátnő közös véletlenszerű kávézásának és egy nem befejezett könyvnek, olvasmánynak köszönhetően létezik a klub.
0: Van-e valamilyen definíciója annak a küldetésnek, amit ti folytatni kívántok, vagy amit így hobbi szinten teljesíteni szeretnétek a jövőben, és ha igen, akkor az miképp szólna?
1: Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon hogyan lehetne definiálni a küldetésünket, vagy röviden megfogalmazni, hogy miről is szól, de talán így fogalmaznám meg, hogy a Csendes Könyvklub egy olyan mozgalom, amely az olvasás szeretetével összeköti a tagokat, amely által gyakorolható a koncentrált olvasás, introvertáltak könnyebben tudnak kapcsolódni hasonló érdeklődésű emberekkel, az extrovertáltaknak pedig segít mondjuk elcsendesedni, megismerni az én időt. Én magam introvertált és extrovertált is vagyok egyszerre, viszont hát nagyon sokszor azt érzem, hogy nehezen vagy egyáltalán nem tudok kapcsolódni a mai modern technológiához, illetve a virtuális világhoz, mert azt gondolom, hogy ebben a világban nagyon nehéz őszintén kapcsolódni más emberekhez, és elcsendesedni sem könnyű. Úgyhogy így jött a Csendes Könyvklub ötlete, amelyből aztán egy ilyen küldetéstudat lett, és nagy szerencsémre mások is bekapcsolódtak a mozgalomba, és azóta nagyon jó ismerettségeket szereztem, illetve ezekből az ismerettségekből barátságok is születtek.
0: Felvezetőmben is már említettem, hogy két városban folytattok ilyen jellegű csendes olvasásokat. Hol, milyen intézményekről van szó, és ott sikerült kialakítani azt a fajta párbeszédet, amelyre kaphatók voltak a szóban forgó intézmények?
1: Jelenleg kettő intézménnyel, könyvtárral működünk együtt, a Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtárral és a Komáromi Szinyei József Könyvtárral, és itt szeretnék kiemelni két embert, mert nélkülük, az ő segítségük nélkül egyáltalán nem működne a szervezés, úgyhogy ezúton is köszönöm Kocskovics Recai Lillának és Iván Zlatarics Anettnek a segítségét, valamint két kávézó is teret ad az olvasásainknak, ezért is külön hálásak vagyunk. Velük is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát ők is nagyon sokat segítenek, és jól tudunk együttműködni. Ezeken a helyeken, illetve a könyvtárakban is néha össze szoktunk gyűlni, viszont a kávézókban egyre gyakrabban szombatonként szoktunk másfél órára leülni, beszélgetni, kávézni, és ebből a másfél órából körülbelül egyet olvasunk, mindenki saját könyvet hoz, saját olvasmányt olvas, ez által is térünk el kicsit a hagyományos könyvklubtól, ugyanis itt nincs kötelező könyvolvasmány, amelyet előre meg kell nézni, el kell olvasni, hanem tényleg maga a folyamat, tehát az elmélyülés a könyvben, a csendes olvasás az, ami számít. Természetesen mi is hagyunk teret a beszélgetésre, tehát miután letelt az egy óra, akkor a maradék időben van lehetőség beszélgetni, véleményt cserélni egy-egy könyvről vagy témáról, esetleg vitázni, ami néha ki szokott alakulni. És idén vezettünk be egy ilyen újítást, hogy elkészítettem közel 50 irodalom elméleti kérdést, filozófiai kérdést, és ezekből egyet-egyet húzunk az alkalmakkor, és megpróbáljuk körbejárni az adott kérdés, témát, filozofálni kicsit a problémán. A legutóbbi alkalommal egyébként nagyon jó konverzáció alakult ki. Azt a kérdést tettük fel, hogy vajon számít, és hogyha igen, akkor miért számít az irodalomban a forma? És közben kávézzünk, süteményt eszünk, vagy jókat nevetgélünk, még az olvasás közben is előfordul egyébként, hogy valaki felnevet vagy felsír egy-egy gondolatnál. Ezek az érzelem megnyilvánulások amúgy teljesen rendben vannak, sőt, volt egy lány az egyik alkalomkor, aki problémaként hozta fel ezt, hogy épp egy olyan gondolatnál járt, aminél szeretett volna felnevetni, csak nem mert, mert attól félt, hogy megzavarja a többiek olvasását, és akkor lefektettük ezt a szabályt, hogy ez teljesen rendben van, és ezek olyan ösztönösen jövő dolgok, amelyeket hagyni kell, hogy érvényre jussanak. Úgyhogy ezáltal mondjuk azt is lehet, hogy kapcsolatot teremtünk, vagy kapcsolatot teremt egy-egy ilyen érzelem megnyilvánulás olvasó és olvasó között. Segíti mondjuk a mentális mélységet, fejleszti az empátiát és az érzelmi intelligenciát is, tehát teljesen megengedett, hogyha nevetünk vagy sírunk a gondolatok közben.
0: Bizonyára érdekesen cseng egyébként ez a csendes olvasás kifejezés. Milyen pozitív hatásai vannak így az egyénre nézve, hogyha csöndesen, elmélyülten, fókuszáltan tudunk legalább egy órát közösségben pihenni, kikapcsolódni a kötet által? Milyen válasszal tudnál szolgálni hallgatóinknak? És én emlékeztetném őket, hogy még mindig Hipik Júliával beszélgetünk.
1: A koncentrált olvasásnak egyébként számos kognitív hatása van. Elsősorban fejlesztheti a szövegértésünket, vagy akár erősítheti a memóriát, a kritikai gondolkodásunkat, és nem utolsó sorban szórakoztat is. Tehát ha olyan könyvet olvasunk, hogy olyan gondolatébresztő, vicces történeteket hozunk, akkor ténylegesen élvezhetjük azt az egy órát, és nem fogjuk azt érezni, hogy jaj, mikor lesz már vége. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy mindenkinek egyszerű az az egy óra, mert azoknak, akik mondjuk figyelemzavarral, koncentrációzavarral küzdenek, azoknak az első alkalmak, az első néhány alkalom biztosan nem lesz kellemes, de ezt senkit ne tántorítson el, mert gyakorlással ezt lehet fejleszteni, és ezért mondjuk különösen ajánlott gyerekeknek is, hiszen nem csak a koncentrációt tudják fejleszteni, illetve ezeket, amiket előbb felsoroltam, kognitív hatásokat tudják elérni, hanem arra az egy órára kizökkennek a virtuális világból, és az agy annak ellenére, hogy valamilyen szinten dolgozik, mégis meg tud pihenni. Illetve szoktam készíteni, hogy az online térben is valamilyen szinten tudjunk releváns információkat adni azoknak az olvasóknak, akik mondjuk távol vannak és nem tudnak részt venni fizikailag a csendes olvasásainkon. Ezért szeretnénk nekik is egy ilyen kis tájékoztatást, vagy valamilyen ilyen virtuális könyvtárat létrehozni. Ezért szoktam meg azt, hogy fél évente készítek egy statisztikát az olvasott könyveinkből, és műfajilag is most legutóbb besoroltam az elolvasott könyveket.
0: Tudsz-e hallgatóinknak szolgálni bármilyen statisztikával, ami a csendes olvasásokat illeti? Van neke valamilyen számok, amelyekbe lehet kapaszkodni interjúnk ezen pontján?
1: Az első fél évben egyébként az elkészített statisztika szerint 66 könyvet sikerült ezeken az alkalmakon együtt olvasnunk. A másik fél évben ezt a számot 130 körülire tornáztuk fel. Azonban ez nem az a célunk, hogy minél több könyvet fogyasszunk el, hanem inkább tényleg a kikapcsolódáson, az elmélyülésen, és úgymond az olvasással elért meditatív állapot elérésén van a hangsúly. Ezért is jött egy olyan ötlet is, hogy idén csendes elvonulást szervezünk október 16 és 18 között a könyvklubon belül, vagy Balatoni házba fogunk elvonulni, és megpróbáljuk a csendes olvasást összekötni majd más meditatív tevékenységekkel is, úgyhogy lesz jóga, séta és egy workshop Marina Abramovics módszertanáról, illetve az ő munkásságáról, gyakorlatokkal kötjük majd össze az előadást, és arról is beszélgetni fogunk, hogy vajon vannak-e kapcsolódási pontok Marina Abramovics módszertanának a csendes olvasással. Úgyhogy ötletek azok mindig vannak, és megpróbáljuk az összeset valamilyen szinten véghez vinni. Lehet egyébként, hogy a csendes olvasás errefelé még ilyen különös dolognak számít, kívülről nézve akár viccesnek is, hiszen néhány ember egy asztalnál ülve szótlanul a könyvébe mered. Azonban, hogyha belegondolunk, hogy ez alatt az idő alatt mennyi gondolat hangzik el csendben, mennyi kognitív folyamat megy végbe, és milyen érzelmi hullámvasúton megy keresztül, vagy milyen párbeszédbe keveredik narrátor és olvasó, akkor ez a kívülre mondjuk csendnek tűnő dolog belül felerősödik, és rezonál a térben, és mondjuk összeköt olvasót és olvasót, de akár, talán egy kicsit, még az idő is lelassul ezzel.
0: Kedves hallgatóink, el is érkeztünk a beszélgetés első részének végéhez. Jön egy rövid zene, a zene után pedig folytatjuk a csendes olvasást népszerűsítő beszélgetésünket, melynek megszólalója a továbbiakban is Hipik Júlia lesz. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A továbbiakban is, akár csak ez idáig, Hipik Júliát kérdezem. Beszélgetésünk ezen pontján arra voltam kíváncsi, hogy milyen típusú könyvekkel, irodalommal érkeznek az olvasni vágyók.
1: Azon, hogy olyan nehéz azt mondani, hogy ez egy mondjuk egy fantasy-re fókuszáló csoport, vagy sci-fi-re, vagy klasszikusokra fókuszáló csoport, mert annyira sokrétű az olvasmánylistánk, és annyira sok műfajt érintettünk már, és igazából egyénileg is változik, meg egy-egy egyénnek az ízlése is hihetetlenül sokrétű. Tehát, és itt ezt bátran merem mondani, és bevallom, hogy azok, akik velem szemben, vagy egy társaságban ülünk egy-egy alkalomkor, azok sokkal, de sokkal tájékozottabbak az irodalom terén, és néha hoznak olyan könyveket, vagy a beszélgetésekkor felhoznak olyan köteteket, amelyekről én még soha nem hallottam. Tehát ezért is jó ez a könyvklub, mert ha az ember olyanokkal veszi körbe magát, akiket úgy gondolja, hogy nála okosabbak, tud tőlük tanulni, és szerintem ez nagyon fontos. De hogyha itt nagyon fel kellene sorolnom néhány könyvet, akkor én kezdeném egy olyan írónővel, aki kortárs, regényírónő, és kifejezetten inkább a tinédzsereknek ír, legalábbis ezt gondolom. Leiner Laurát mindenképp kiemelném, mert többször is előfordult, hogy róla beszélgettünk, vagy megemlítették az ő nevét, és a Szent Johanna gimi sorozatot. Még akkor is, hogyha már kiestek abból a korosztályból, abból a célközönségből, akinek Leiner Laura írt, mert... És ez érdekes, hogy felnőtt korban az ember újraolvassa a gyerekkori kedvenc könyveit, és ugyanolyan lelkesedéssel tudja olvasni. Úgyhogy volt nálunk olyan lány, aki több könyvet is elolvasott, és újraolvasott Leiner Laurától. Ezen kívül mondanék egy-két ilyen klasszikust. Agatha Christie könyveket rengeteget olvastak. Volt egy Monte Cristo grófja trendünk, tehát ott 3-4 ember is Dumától elolvasta a Monte Cristo grófját. Dosztojevszki Bűn és bűnhődés könyve többször előfordult, bár itt volt, aki megjegyezte, hogy eléggé nehezen emészthető az orosz irodalom nagy ágyúja, és nem mindenki tud ráállni az ő stílusára, de őt is kifejezetten szeretném kiemelni. Nekem volt egy Gárdonyi Géza időszakon, akkor elolvastam az Egri csillagokat, az Ida regényét, Isten rabjait, és Gyermekkori emlékeim című könyvét, amelyet aztán később meghirdettem kincskeresés kincsként a kincskeresésen, és ezt sikeresen el is vesztettük, mert valaki elvitte, de nem jelentkezett, és azóta se tudjuk, hogy hol van. Viszont ez egy nagyon ritka könyv, amelyet Gárdonyi Géza írt, és nagyon hitelesen és szépen leírja az ő gyermekkorát, amelyből úgymond merített a későbbi regényeihez. Ezen kívül Balzaktól a Szamárbőrt olvasták, és van itt még egy csomó minden. Ha így újabbakat, tehát ilyen kortársakat szeretnék mondani, akkor Kemény Zsófit megemlíteném, a Nyelni című könyvét, amelyet olvastak. Ezen kívül Benedek Ágota, őt is kiemelném, mert Benedek Ágotától két könyvet is. Itt hadd mondjak el egy nagyon vicces történetet. Benedek Ágotát olvasva többen is felnevettek az olvasás, csendes olvasáskor, és az annyira jó élmény volt látni az embereket, hogy mennyire élvezik a könyvüket. És ha már a nevetésnél tartunk, akkor térjünk át a sírásra is. Ez velem fordult egyszer elő, hogy Gazdag József Kilátás az ezüst fenyőkre című könyvét olvastam, és hát volt egy rész, amin szipogtam fél órán keresztül. Köteteket egyébként nem nagyon látok, mert nézem itt az olvasmánylistánkat, amelyet elkészítettem. Stephen Kinget viszont látok, tehát Stephen Kingtől van több is. Ha már így átmegyünk ugye a fantasy sci-fi világába, akkor még a Dűne sorozatot tudnám kiemelni, és most találtam kettő kötetet, az egyik Vecsei H. Miklós Közel lenni, a másik pedig Rupiká úr, a Nap és az ő virágai. Verseket kevesebbet olvasunk, lehet, hogy ahhoz a csendes könyvklub, bár nem is mondanék erről semmit, mert lehet, hogy a jövőben majd érkezik olyan olvasónk, aki kifejezetten verseket fog olvasni. Ha esetleg a listára kíváncsi valaki, akkor a hallgatók kíváncsiak, akkor megtalálhatja a Facebook, illetve az Instagram oldalunkon is.

0: Hallottam egyébként a könyvklubotokról, hogy digitálisan, teljes mértékben offline-ok vagytok pont akkor, amikor olvastok. Hogy sikerült egyébként ezt a szabályt meghonosítani? Miért fontos ez, hogyha fókuszáltan figyelünk az irodalmi alkotásra, akkor ne telefonozzunk, ne reagáljunk online? Miért tartjátok ezt fontosnak? És arra is kíváncsi vagyok, hogy könnyű-e betartani a szóban forgó szabályt, és én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig Hipik Júliával beszélgetünk a Csendes Könyvklub kezdeményezéstől.
1: Van egy ilyen íratlan szabályunk a könyvklub alatt, hogy amíg tart az az egy óra, akkor nem használjuk a telefonunkat. És ezt azért vezettem be, mert még mielőtt megalakult volna a könyvklub, és kijártam kávézni, olvasgatni kávézókba, akkor nagyon sokszor tapasztaltam, hogy párok, barátok, baráti társaságok egymással szemben ülnek, és semmi más nem csinálnak, csak bámulják a telefonukat, görgetik a másodperces videókat, és nem beszélgetnek. És velem is megesett, hogy leültem egy baráttal beszélgetni, és megszólalt a telefonja, vagy üzenetet kapott, és abban a pillanatban ösztönösen hozzányúlt a telefonhoz, megnézte az üzenetet, én pedig elvesztettem a gondolatot, és ez egy kicsit ilyen bizalomvesztés is volt az adott illetővel szemben, mert egész végig az járt utána a fejemben, hogy én nem vagyok annyira érdekes, mint az az üzenet, vagy nem vagyok annyira érdekes, mint a telefon, és számomra ez egy kicsit ilyen furcsa érzés volt, és ezért is gondoltam, hogy ez egy ilyen íratlan szabály lesz, úgyhogy de nem is kellett igazából nagyon erről vitatkozni így a tagokkal, tehát ők is így ösztönösen letették a telefonjukat az alatt, az egy óra alatt, mert mindenki saját könyvet hozott, olyat, amit szeretett volna olvasni, tehát valahogy a könyv az úgy vagy felülírta, vagy így legyőzte a késztetést az online térre, vagy a digitális kütyű használatával szemben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a mai világban, hogy tudatosan le tudjuk tenni a telefonunkat. Ne az legyen a legféltettebb kincsünk, hanem ezt a úgymond szerintem már nagyon sok embernél kialakult függőséget, és ezáltal a felesleges energiákat, amiket ezzel próbálunk kompenzálni, hogy folyamatosan görgetünk, azt inkább olvasással is tölthetnénk, vagy könyvtárban. És akkor itt az analóg világot megemlíteném, hogy az analóg világ visszahozása, vagy újra megtapasztalás Ez egy óriási kincs tud lenni ebben a modern világban, és ebben a technológia forradalomban.
0: Arra is kíváncsi volnék, hogy milyen életkorú olvasók érkeznek hozzád, hozzátok. Általában él bennünk az a sztereotípia, hogy az idősebbek szívesebben olvasnak. Te ezt hogy látod könyvklub vezetőként, irodalomban jártas, emberként, egyénként? Kik olvasnak nálad, nálatok?
1: Én soha nem foglalkoztam azzal a sztereotípiával, hogy a könyvklub igazából csak idősebbeknek, vagy idősebb generációnak való, bár tudok olyan könyvklubról, hová 50 pluszosok járnak, de számomra valahogy az olvasás az sohasem egy generációhoz volt köthető, sőt, mivel én irodalom szakon végeztem az egyetemen, ezért mi ott rengeteget olvastunk, fiatalok, tehát egy csomószor megosztottuk a tapasztalatainkat az olvasás terén, szóval én egy olyan közegben szocializálódtam, és ez akár gyerekkoromtól kezdve mi egy olvasó család vagyunk, vagy voltunk, úgyhogy én ezt nem nagyon tapasztaltam, hogy a könyv igazából, vagy maga a könyvklub az időseknek van kitalálva, és hozzánk sem kifejezetten idősebb generáció jár. Bár nem kérdeztem senki korát, és nem is vagyok hajlandó ezzel kapcsolatosan semmilyen statisztikát végezni, de jellemzően inkább a fiatalabbak jönnek, vannak idősebbek, de ők is ugyanúgy tudnak vitázni, és bekapcsolódnak a beszélgetésekbe, és valahogy igazából a korosztálybeli határok igazából elhomályosulnak, és senki nem is foglalkozik azzal, hogy most ki hány éves, vagy ki milyen korosztályba tartozik.
0: ugye a mai világban bármennyire is offline-ok szeretnénk lenni, ahogy már beszélgetésünkben is említettük, hogyha olvasunk, akkor ne lógjunk lehetőség szerint a telefonunkon. Mégis vannak ugye online nyomai az ilyen jellegű közösségeknek. Hol találnak meg benneteket a hallgatók, ha csatlakozni szeretnének, vagy a csatlakozási szándék az, ami vezérli őket az interneten, a közösségi médiában? Mit érdemes keresni, hogyha a Csendes Könyvklubba szeretnének bekapcsolódni?
1: És ha hallgatókat esetleg érdekli a tevékenységünk, az események, amelyeket szervezünk, akkor aktuálisan minden információt megtalálhatnak a Facebook, illetve az Instagram oldalainkon. Elég csak annyit beírni, hogy Silent Book Club, és rövidítve DS, illetve KN, vagy magyarul is be lehet írni, hogy Csendes Könyvklub, és valószínűleg megtalálnak minket, ott leszünk valamelyik az oldalak között. Várunk mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel a csendes olvasásainkon, általában szombatonként, de havi egyszer a Dunaszerdahelyen a könyvtárban is. És akkor zárnám egy ilyen kis szlogennel, amit kialakítottunk, kitaláltunk. Vigyázz, kész, csend!
0: Van, ahol egy közösségi programhoz nem kell más, csak egy jó könyv és néhány nyugodt, szabad perc. A Silent Book Club nemzetközi kezdeményezés Dunaszerdahelyen és Komáromban is otthonra talált. A résztvevők együtt olvasnak mégis csendben, mindenki a saját kötetével, a saját tempójában. A közös élmény éppen ebben rejlik, a figyelemben, az elmélyülésben, és természetesen az irodalom szeretetében. Hogy miért lett népszerű ez a különleges olvasóközösség, arról beszélgetünk az elmúlt percekben a közösség vezetőjével, Hipik Júliával.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai színes hír összefoglalónkhoz. Ezúttal Gazsik Viktória szerkesztésében hallgathatják meg az imént említett rovatot. A Merkur az eddig feltételezettnél mintegy 30%-kal nagyobb mértékben zsugorodhatott, erre jutottak német kutatók egy új vizsgálatban. A naprendszer legkisebb bolygójának átmérője kialakulása óta akár 23 kilométerrel is csökkenhetett. A folyamat oka, hogy a Merkur hatalmas vasból álló magja fokozatosan hűl és zsugorodik, vele együtt pedig a bolygó köpenye és kérge is összehúzódik. A kutatók szerint a korábbi becslések azért lehettek alacsonyabbak, mert a bolygó felszínét rengeteg becsapódási kráter és azok törmeléke borítja, amelyek elfedhetik a zsugorodás nyomait. Az új eredményeket főként a NASA Messenger űrszondájának adatai alapján számították ki, a kutatók szerint azonban a Merkur még ennél is többet zsugorodhatott.

Egy több mint 2300 éves szkíta aranyakék különös alakjait értelmezhették újra a kutatók. Az Ogusz kurgánban talált ékszeren korábban kígyólábú istennőket vagy sziréneket véltek felfedezni. Egy új tanulmány szerzője szerint azonban a függők méhtestű nő alakokat ábrázolhatnak. A figurák emberi felsőtestéből holtsarló alakú szárnyak nyúlnak ki, a sorrésztük pedig egy rovar potrohára emlékeztet. Anyakék közepén egy mindössze 9 mm-es női fej is látható, amelynek jellegzetes frígiai sapkára emlékeztető fejfedője alapján a kutató egy amazont azonosított. A motívumoknak ókori görög párhuzamai is vannak, és kapcsolatba hozhatók az efeszoszi Artemis kultusszal, amelyben az amazonoknak és a méheknek egyaránt fontos szerepük volt. A kutatók szerint az ékszer valószínűleg a Boszporusz térségében működő műhelyben készülhetett. Történelmi paleontológiai felfedezést tettek az Amerikai Egyesült Államokban. Először azonosítottak teljes lábnyomsorozatot egy felnőtt Tyrannosaurus Rex-től. A mintegy 66,5 millió éves 7 méteres nyomvonal 4 lábnyomot őriz, amelyek egyenként körülbelül 1 méter hosszúak és 80 cm szélesek. A nyomok alapján a hatalmas ragadozó nagyjából másodpercenként 1,5-2 métert haladhatott, vagyis nem futott, hanem valószínűleg tempósan gyalogolt. A nyomvonalat még 2025-ben fedezte fel egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató, aki önkéntesként vett részt egy ásatáson. A kutatók a lábnyomok mérete és formája, valamint a környéken talált nagyszámú T-rex fosszília alapján azonosították az állatot. Három lábnyomot helikopterrel múzeumba szállítanak, ahol a szakértők tovább vizsgálhatják a világ első ismert felnőtt T-rex útvonalát.

0: Hidd el, ez ilyen egyszerű dolog.
1: Ki mit olvast rovatunk következő epizódjában M. Kovács Melinda válaszol. Arra voltam kíváncsi, hogy mit olvas szívesen, milyen kiadványokat forgat örömmel. Íme.
2: Az irodalom nagyon fontos szerepet tölt be az életemben. Vekerdi Tamást idézve, az olvasás segít élni, áttélni és túlélni is. Mélységesen egyetértek a szavaival. Én magam is sokat olvasok, továbbá igyekszem népszerűsíteni az olvasást. Ennek okán jött létre 2018-ban a Felvidéki Olvasóklub. Per pillanat Maros Diana, ahonnan nem vezet tovább az út című kötetét olvasom. A szerző Budapesten nőtt fel, 26 évesen költözött egy észak-szlovákiai faluba, ahol 18 éven át élt teljesen szlovák környezetben. Ennek lenyomatát, tapasztalatait írta meg ebben a könyvben. Bár még a könyv elején járok, 50 oldal után is nyilvánvaló, hogy fájdalmasan szép nyelvezettel, őszinte, megrendítő képekkel ábrázolja a szlovák hegyvidék népének nyomorát, az erőszak, a túlélésért vívott harc borzalmait. Biztos vagyok benne, hogy emlékezetes olvasmány marad ez a könyv. Csupán néhány napja fejeztem be Valéry Perin Colette című 700 oldalas nagyregényét. Perin jelenleg az egyik legolvasottabb kortárs francia író. A Másodvirágzás, a Vasárnap koldusai és a Trió mellett ez a negyedik magyar nyelven megjelent regénye. Főhőse Agnes, akit egy nap azzal hív fel a rendőrség, hogy nadnénje Colette elhunyt. Ami azért rettentően furcsa, mert Colette-et 3 évvel ezelőtt már egyszer eltemették és meggyászolták. A krimibe forduló regény olvastatja magát. Családi titkok kerülnek felszínre, megdöbbentő fordulatok követik egymást. Véleményem szerint a Colette nem hibátlan. Nem is Perin legjobb írása, viszont aki szereti a könyveit, annak ezt is érdemes elolvasni. Az év nagy felfedezettje és legkülönlegesebb olvasmány élménye számomra Török Ábel, a harmadik ég című mágikus faluregénye lett. Az északi neve nincs faluban, csecsemők születnek, gyermekek cseperednek, fiatal felnőttek választanak maguk mellé társat. Férfiak és asszonyaik élik dolgos hétköznapjaikat, nevelik gyerekeiket. Családok sorsát kísérjük figyelemmel. A hosszú évek alatt államból valóság, reményből beteljesülés, kín alól feloldozás, nyughatatlanságból békesség születik. Ezt a varázslattal, csodákkal és mesével átitatott írást kivételes nyelvezete teszi még értékesebbé. És bár a nagybetűket mellőző regény megnehezítette a dolgom, a szöveg szépsége gyorsan magával ragadott. Szintén nagy hatással volt rám Fini Petra Ultramarin című regénye, amely egy 1968-ban játszódó lélektani fejlődés regény. 5 érettségi előtt álló gimnazista, 3 fiú és 2 lány történetét meséli el. Szerelem, barátság, kamaszkori lázadás, hormonok irányította jó és rossz döntések, becsület, bántalmazás és árulás bontakoznak ki a könyvlapjain. Fini Petra úgy meséli el a fiatalok történetét, hogy közben kiváló korrajzot tár elénk. Jól kidolgozott, szerethető karakterek és érett, gyönyörű nyelvezet jellemzik a regényt, szívből ajánlom. Aki könnyen olvasható, de tartalmilag igényes regényre vágyik, annak Zoltán Tamás Szerethetetlen című kötetét adnám a kezébe. Zoltán Tamás első saját regénye elsősorban a gyászfeldolgozásról szól. Helga egy autóbalesetben elveszíti a társát. Visszaemlékezéseiből terhelt múltját, anyjához, nagyanyjához fűződő viszonyát is megismerhetjük. Egy teljes felnövés történet bontakozik ki az olvasó előtt. Kiderül, hogyan vált sokféle hiányt megélt kislányból erős, magabiztos, független nővé. A szerző pszichológus. Hozzáértése érezhető a remekül megalkotott karaktereken, a hiteles párbeszédeken. Életszagú cselekmény, értékes mondani való jellemzik a regényt, amely egy kellő humorral átitatott, fordulatos történet. Idén egy régi tartozásomat is törlesztettem magam felé, elolvastam Tóth Krisztina Pixel című novellás kötetét. Az ilyen írásokra szoktuk azt mondani, hogy bár hamarabb vettem volna le a polcról. Valószínűleg nem utoljára tettem, szerintem pár év múlva újraolvasom. Grecsó Krisztián Apám üzen című regénye nagyon pozitív olvasmányélménynek bizonyult. Sokan úgy gondolják, és én is ezt a tábort erősítem, hogy ez Grecsó eddig legjobb regénye. Nem egy könnyű olvasmány. Talán nem is való mindenkinek, de aki szereti az író műveit, annak érdemes próbálkozni vele. Szintén jóleső olvasmányok voltak idén még, Gabriel García Márquez Szerelemről és más démonokról, Melissa de Costa Az ég minden kékje és Sally Rooney Intermezzo című kötetei.
1: Ki mit olvast rovatunkban, M. Kovács Melinda osztotta meg olvasmányélményeit. Kedves hallgatóink, a válaszadó egyébként 3 kötetes szerző is. Ha tehetik, kérem, olvassák el a szóban forgó szerző műveit, és maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazin műsorunk hallgatása közben. Érdemes lesz a nappali harmadik órájában is velünk tartani. Mutatom is, hogy miért jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó beszélgetésből.
2: Valóban kevesen gondolunk rá, de hogy a gazdasági szakemberek szerint a nagyszülőknek az unokára fordított idejét egyfajta intergenerációs transferként jellemzik, és hogy ennek a családi kapcsolódásnak a szerepét gazdasági mutatókban is tudják azonosítani.
1: Magazinunk záró órájában hasonló kérdésekkel foglalkozunk majd, mint amit az imént is hallottak. Már is jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Tibor Gaspar felszólította Michal Simecskát, tisztázza, hogy a projekt fórumtól milyen kiadásait fedezték. Donald Trump szerint Teherán megállapodást akar, közeledhet az iráni háború vége. A délután folyamán az egész ország fölé átterjedhet a hidegfront felhőzete, délután 20-25 fok közötti értékek várhatók. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Tibor Gaspar, a Smer képviselője arra szólította fel Michal Simecskát, a PS elnökét, hogy adjon magyarázatot arra, a projekt fórum a mobiltelefonja és a kölcsön visszafizetése mellett finanszírozta-e más kiadásait is. Gaspar szerint ez alapján akár a bűncselekményből származó jövedelem legalizálásának gyanúja is felmerülhet. A Smer az ügy miatt külön sajtótájékoztatót tartott a parlamentben. A párt szerint Marta Simecskovával, a PS vezetőjének édesanyjával szemben nem csupán másokat terhelő vallomások, hanem tárgyi bizonyítékok is rendelkezésre állnak a támogatási csalás gyanúja miatt indított eljárásban. Gaspar szerint a nyomozásnak kell tisztáznia azt is, hogy Michal Simecska mit tudott az ügyről. A Smer képviselője egyébként maga is vádlott a tisztító tűzügyben. Elfogadta tegnap a szlovák parlament az élelmiszerekről szóló törvény módosítását, amely pontosítja és egyértelműen meghatározza az élelmiszerek hatósági ellenőrzését végző szervek hatáskörét. A változtatásra azért van szükség, mert a legfelsőbb ellenőrzési hivatal 2023-as jelentése úgynevezett szürke zónákat azonosított az élelmiszer ellenőrzésben. A mezőgazdasági tárca szerint a törvényben rögzített egyértelmű hatáskörök növelik a jogbiztonságot és hatékonyabbá teszik az ellenőrzéseket. A módosítás hatálybelépését november 1-től december 1-ére halasztották. Donald Trump amerikai elnök reményei szerint hamarosan véget érhet az Iránnal vívott háború. Trump szerint Teherán megállapodást akar, erről közvetlenül Iránból vannak információi. Közben a konfliktus Jemenre is kiterjedt, ahol az Irán barát húszik jelentős területeket foglaltak el a Vörös-tenger partvidékén, a stratégiai fontosságú Bab el-Mandeb szoros közelében. A Reuters szerint a háború és az olajszállításokban kialakult zavarok miatt emelkedő energiaárak komoly politikai problémát jelentenek Trump republikánus pártja számára a novemberi kongresszusi választások előtt. Több mint 60 ukrán drón támadta éjszaka az oroszországi Jaroszlavli területet. A régió kormányzója szerint az egyik legnagyobb orosz olajfinomító, a Jaroszlav Neftyork szintezis megsérült, ahol tűz ütött ki. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Ukrán drónok a Rosztovi területet is támadták, ahol egy transzformátor állomás megrongálódása miatt 4 járásban nincs áram. Az Astra Telegram csatorna szerint tűzütött ki egy hangárban a Rostov-na-Donau katonai repülőtéren is. Közben Oroszország Kijevet és Odesszát támadta. És végül egy gyászhír. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas magyar blues énekes. A hírt a közösségi oldalán jelentették be, a Postban az olvasható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes. Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten, egy focizás közben szerzett sérülés után bal lábát 11 évesen amputálni kellett. A kőbányai sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását, majd később, mint jazz énekes, a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd zenekarokban énekelt. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Band-del, később viszont állandó tagja lett a zenekarnak. Filmszerepet kapott az 1981-es Kopaszkutya című Szomjas György filmben is. 1983-ban még szélesebb ismertség tett szert Torda Táltosának szerepében a Szörényi Levente Bródi János rockoperában, az István a királyban. 1983-ban kezdte el szólópályáját, Rossz vér címmel jelent meg első szólólemeze, utolsó szólólemeze 2009-ben jelent meg a Király meséi címmel.
0: Időjárás.
3: A délután folyamán a középső, majd kora estére a keleti országrész fölé is átterjedhet a hidegfront felhőzete, de a szél és a csapadék hajlam jelentősen gyengül, csökken. Nyugaton 20 fok köré, míg keleten 25 fok magasságába várható a nappali maximum hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar méri a sebességet Kassán a Jantárován a belváros irányába, valamint szintén Kassán az Eperjesi úton a Skoda márka szervizzel szemben a belváros felé haladva, és ezen kívül egy baleset is történt szintén Kassán a VSS hídon az Optima irányába haladva, a helyszínen kisebb fennakadással számoljanak az arra közlekedők, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: A nagyszülőséggel kapcsolatos beszélgetésünk utolsó epizódját közvetítjük magazinunk záró órájában. Ahogy már bizonyára hallgatóink is emlékeznek rá, dr. Rákóczi Ágnes szülész áll hallgatóink rendelkezésére. Mutatom az utolsó epizód ízelítőjét.
1: Valóban kevesen gondolunk rá, de hogy a gazdasági szakemberek szerint a nagyszülőknek az unokára fordított idejét egyfajta intergenerációs transferként jellemzik, és hogy ennek a családi kapcsolódásnak a szerepét gazdasági mutatókban is tudják azonosítani. Ezek a szakemberek azt találták, hogy a nagyszülők időráfordítása azonos értékű az anyagi segítségnyújtással, és ott, ahol három generáció együtt él, ott ezek az időbeli és térbeli segítségnyújtások, ezek összeadódnak.
0: Tehát a teljes beszélgetést 11:42 után közvetítjük, majd tartunk egy széles körű lapszemlét. Meghallgathatják, hogy miről ír az irodalmi szemle és a napunk legújabb lapszáma. A hangmester Kovács János nevében is tartalmas és egyben kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Kedves hallgatóink, el is érkeztünk a nagyszülőséggel kapcsolatos beszélgetésünk utolsó, záró epizódjához. Ma elsősorban a nagyapák szerepéről kérdezem dr. Rákóczi Ágnest. De arról is szó lesz mai beszélgetésünkben, hogy a nagyszülőkkel töltött idő közgazdasági értelemben is értékesnek mondható. De mitől válik mindez minőségi idővé kapcsolódássá és maradandó hatássá a családban? Ahogy már említettem, dr. Rákóczi Ágnest perinatális és laktációs szaktanácsadó áll hallgatóink rendelkezésére a következő percekben. A nagyszülőség kérdését vesszük górcső alá, akkor a nagyapák kérdéséről is szóljunk néhány szót. Milyen szerepet töltenek be ők a családi dinamikában, történetesen az unokák életében? Mit mond ezzel kapcsolatban Rákóczi Ágnes?
1: Hát a nagypapáknak is természetesen helye és szerepe van a családban. Ők nem csak szerető és gondoskodó családtagok, hanem ők lehetnek a családi értékek és hagyományoknak, az életbölcsességeknek a továbbadói is. Sok nagypapa biztos pontként van jelen a családban, tehát úgy, ahogy te mondtad, egy háttérben álló oszlopként működik, aki mindig ott van, ha szükség van rá, akár ha tanácsról, lelki támaszról, vagy uram, bocsa, anyagi segítségről van szó. És ez egy nagyon komoly biztonságérzetet tud a fiatal pár számára adni, és hogy sokszor nem mindig a cselekvés az, ami ezt a biztonságérzetet növeli, hanem ahogy szintén a kérdésedben fogalmaztad, ez az árnyékos pozíció, ez egy erőt és biztonságot tud a fiatal család számára sugározni. A nagypapák is nagyon különleges kapcsolatot tudnak kialakítani az unokákkal. Ők azért gyakran lazábbak és humorosabbak, akár mint amikor a saját felnőtt gyerekük volt gyermek. Együtt barkácsolhatnak, horgásznak, kirándulnak, vagy mesét olvasnak, de mindenképpen, hogy ez az együtt töltött idő, ez mindenképpen hosszú távon meghatározó élményt jelent az unokák, és persze a nagypapák számára is. A nagypapáknak hát hatalmas élettapasztalatuk van, és ezért akár még azt is mondhatjuk, hogy mint egy mentorok tudnak működni a család életében, és képesek megtanítani az unokákat különböző készségekre. Ugye, amíg a nagymamák így klasszikusan a sütés-főzés területén szoktak szorgoskodni, addig a nagypapák például megtaníthatják az unokákat arra, nemüktől függetlenül, hogy hogyan kell megjavítani valamit, vagy hogy kell kertészkedni, vagy horgászni, de hát bármilyen viselkedésbeli útmutatásban is nagyon hasznosak tudnak lenni. Sok nagypapa egyébként nagyon is aktívan vesz részt a család életében, például azzal, hogy elhozza az unokákat az óvodából, az iskolából, vagy a ház körüli teendőkben segít, vagy bevásárol, vagy ha kérnek, akkor tanácsot ad a fiatalabb generációknak. És nagyon is elképzelhető, hogy akkor, amikor ugye ők aktív apaként működtek, akkor ugye kevesebb időt tudtak tölteni a gyerekeikkel, de hogy a nyugdíjas éveikben nagyobb időbeli szabadság, a kevesebb kötelezettség, emiatt egy nagyobb időtlenséget tudnak megélni az unokáikkal.
0: Nyilván a nagyszülőséget nem lehet kizárólagos jelleggel gazdasági oldalról megközelíteni. Azonban mégis megnéznénk ezt a fajta faktort, mit mutatnak a gazdasági mutatók, és
1: Valóban kevesen gondolunk rá, de hogy a gazdasági szakemberek szerint a nagyszülőknek az unokára fordított idejét egyfajta intergenerációs transferként jellemzik, és hogy ennek a családi kapcsolódásnak a szerepét gazdasági mutatókban is tudják azonosítani. Ezek a szakemberek azt találták, hogy a nagyszülők időráfordítása azonos értékű az anyagi segítségnyújtással, és ott, ahol három generáció együtt él, ott ezek az időbeli és térbeli segítségnyújtások, ezek összeadódnak.
0: Tudnánk-e egészen konkrét példákkal szolgálni, ha a gazdasági mutatókat nézzük így a nagyszülőség tekintetében, és most egy kicsit így familiárisan kérdezem ezt a kérdést.
1: Mit is jelenthet ez a gyakorlatban? Például azt, hogy a nagyszülők el tudják vinni külön órákra a gyerekeket, akár ezt anyagilag is tudják támogatni, hiszen a szülőknek, akik a saját karrierjüket is építik, lehet, hogy egy lakásvásárlásban, házépítésben vannak benne, és ez például már az anyagi kereteiket nagyon szűkössé teszi. A nagyszülőknek az ilyen irányú működése, tehát hogy akár anyagilag segítik például egy gyermeknek a külön óráját, legyen ez sport, legyen ez zenetanulás, legyen ez nyelvtanulás, vagy bármi, amihez a gyermeknek kedve van és szívesen csinálja, hogy eljutatják a gyermeket a megfelelő időben, a megfelelő felszereléssel arra a helyre, ahova kell, megvárják, hazaviszik, ezzel mind a gyermeknek, mind a szülőknek egy biztonságos keretet adnak, a szülők is nyugodtan végezhetik a feladataikat, és amikor ezeket a feladatokat elvégezték, és a gyermek hazakerül, akkor van több idejük, szabad idejük arra, hogy a gyermekkel foglalatoskodjanak, hogy minőségi időt töltsenek együtt, és ne az történjen, hogy akkor én most nem tudok veled foglalkozni, mert még ilyen és ilyen otthoni feladatokat el kell végeznem. És természetesen az is benne tud lenni ebbe az intergenerációs transferbe, amit az előző pár percben mondtam, hogy ugye a nagypapák és a nagymamák is mennyi mindenre meg tudják tanítani a gyermekeket, hogy az a fajta létezési mód, amit ugye említettem, hogy az óvodából hazamenet, bőven van idő, hogy egy gyermek rácsodálkozzon egy bogárra, egy cicára, vagy egy díszes csatorna fedőre. Ezek tulajdonképpen mind a gyermeknek az érzelmi és értelmi fejlődését szolgálják, és ezek azok az idő keretek, amiket a nagyszülők tudnak biztosítani a gyermek számára. De még egy kisebb, pici csecsemőnél is látjuk, hogy mennyi időt tölt egy csecsemő a szemlélődéssel, nézelődéssel, és tudjuk, hogy ennek komoly biológiai hatása is van az agynak a fejlődésére, a kapcsolatoknak a kiépülésére, az agy barázdálódására, tehát hogy minden életkorban más és más az, amit azzal a minőségi odafigyelő móddal, a létező üzemmóddal tudnak például a nagyszülők adni az unokák számára. És a szülők számára pedig, ahogy az előbb említettem, azt a biztonságos teret, hogy a szülők pedig a saját feladataikat nyugodtan időt rászámva el tudják pontosan végezni, megelégedettek lesznek azzal, amit így véghez tudnak vinni, és az a fajta érzelmi nyugodtság, biztonságérzet, az az egész családra hatással lesz, és a végeredmény pedig az, hogy mindenki jól fogja magát érezni ebben a családban, és mindenki profitál ebből a több generációs együttlétből, ami nem feltétlenül jelent minden esetben együtt élést, de egy közel napi szinten való bevonódást, igen.
0: Szerinted mitől lesz egy nagyszülő valóban jelenlévő és ható erő, nem csak a szóban forgó cím birtokosa, milyen válasszal tudna szolgálni Rákóczi Ágnes szülész, perinatális szaktanácsadó, illetve laktáció szaktanácsadó?
1: Nagyon régóta az a jelenség, hogy a családok nem élnek már úgy együtt, mint akár a múlt század közepéig. Ennek nyilván számtalan oka van, és ezekre nyilván egy szociológus sokkal jobban választ tud adni. Kétség kívül, hogy hogy ahogy egy tanulmányban is, amit már idéztem, hogy az, hogy hogyan működik, hogyan tud jól működni egy nagyszülő a családban, hogy hogyan lesz a gyerekeivel és az unokáival egy hatékony, jó együttműködés, az több tényezőnek az együttállásából adódik, és ebbe például a fizikai távolság az mindenképpen benne van. Illetve hát a fizikai közelség is, emint ennek ellentétje. Sajnos nagyon elszaporodtak a mai világban az online nagyszülők. Ez sem választott szerep, hanem sokkal inkább egy élethelyzet hozta, vagy egy adott szerep, és értem, hogy te a kérdésedben nem erre gondoltál, de nekem most ez a gondolat született meg a fejembe, hogy nagyon sok nagyszülő azt meséli, hogy mennyire nehéz az, hogy a gyermekei külföldön élnek, külföldön vállaltak munkát, és a velük, illetve az unokákkal való kapcsolattartás az kizárólag online módon tud működni. És persze nézhetünk erre egy olyan szemüvegen keresztül is, hogy milyen szerencse, hogy legalább most már van ez a lehetőség, hogy online tudnak találkozni, de hát azért ezt mindannyian tudjuk. Nem ugyanaz a hatás, mint hogyha ebbe a konkrét fizikai kapcsolat is benne van, amiben a testi érintkezés, az ölelés, a simogatás és a puszi is ott van. Tehát ez mindenképpen hiányzik, és sajnos ez egy adott dolog, és nem egy választott. Most nyilván a kérdésed az nem, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem erre vonatkozott, de hogy valóban a fizikai közelség-távolság az egy fontos szerep. Tehát, hogy én dolgoztam olyan fiatal párral, amikor a szülés felkészülésben, szülőségre való felkészülésben téma volt, hogy majd a gyermekágyas időszakra való segítség megszervezés, akkor kiderült, hogy a Budapesten élő fiatal párnak az egyik szüleik, azok az ország egyik végében Zalaegerszegen élnek, a másik család másik fele az Nyíregyházan él, még autójuk sincs, tehát nem olyan egyszerű megoldani azt, hogy ez a segítség nekik ott legyen bármikor, vagy egyáltalában egy látogatásnak, egy későbbi látogatásnak is a megszervezése, az komoly erőfeszítéseket igényel, és nem utolsó sorban anyagi ráfordítást is. Tehát nyilvánvalóan ezek a nagyszülők elképzelhető, hogy szívesen töltenének több időt, de egyszerűen ez egy adottság, hogy ez így van. És persze az is lehet, hogy azok a nagyszülők, akik egyébként az utca túloldalán laknak, nem mennek segíteni, nem kérdezik meg, hogy mi az, ami jól esne a szülőknek, ami jól esne az unokának, hanem élik az életüket, és úgy gondolják, hogy ők már felneveltek néhány gyermeket, ők ez a feladataikat befejezték, és most a fiatalok oldják meg úgy, akár azt is mondhatják, hogy nekik sem volt segítségük, sőt, jó eséllyel ilyen tud a háttérben lenni, és természetesen az, amire újból és újból visszatérek, hogy alapvetően milyen volt a mostani fiatal szülők és az ő szüleiknek a kapcsolata. Tehát ott, ahol a kapcsolat egy meleg, biztonságot adó kapcsolat volt, ott ugyanúgy vágynak ennek a megerősítésére, folytatására. Tehát lehet csak címet birtokolni, amit egyébként vannak, akik nem is szívesen birtokolnak, hiszen mindannyian hallottunk már olyan nagyszülőket, akik azt mondták, hogy miért tették őket még nagyszülővé, ez még túl korai, és hogy ők még itten a élet közepükön vannak, és ők még élik az életüket, bár igazából nem teljesen látom át, hogy miben korlátozza ezeket a nagyszülőket az életnek az élésében az, hogy unokájuk van, de nyilván ezeknek mind vannak belső érzelmi oka.

0: sokszor a veszteségélményekkel társítják. Van-e szerinted olyan nagyszülő, aki veszteségként éli meg azt, hogy belépett az életének az utolsó harmadába, ha szabad így fogalmazni?
1: Természetesen lehet, hogy valaki veszteségként éli meg azt, hogy nagyszülővé válik, és úgy érzi, hogy ezzel ő egy olyan időben és családban betöltött szintre kerül, hogy, tehát, hogy ő a következő most már a generációk sorában, aki majd el fog menni, és képes ezen hosszasan keseregni, és csak a múltba nézni. Tehát ez nyilván, ez abszolút egy egyéni dolog, hogy ki, hogy éli meg. Alapvetően egy egészséges, érzelmű, és az érzelmi intelligenciának azon a fokán lévő ember, ami a saját korának, tapasztalatának megfelelő, ott én úgy gondolom, hogy egy új élet kezdődik, vagy egy új életszakasz kezdődik, rengeteg motivációval, ahogy már említettem, ez lehet akár az, hogy jobban odafigyel valaki az egészségére, új értelmet kap az élet, az unokának a fejlődése, a kis értelmének a nyílása, az olyan pozitív erőket tud felszabadítani, és jó emlékeket is tud idézni egyben a saját gyermekeik kisgyerekkoráról, ami mindenképpen egy pozitív dolog, és hogy ahogy már volt róla szó, hogy a normatív krízis, és ugye a nagyszülővé válás is ebbe a kategóriába tartozik, az a személyiség fejlődésünknek egy újabb lépcsőfokra való kerülését tudja magával hozni. Amiben természetesen ott lehet az is, hogy visszatekintünk a saját szülőségünkre, mi az, amiben jók voltunk, mi az, ami az erősségünk volt, mi az, amit ma is így csinálnánk, mi az, amit elhibáztunk, amit mindenkinek joga van elhibázni dolgokat, és nincs is olyan, hogy tökéletes szülő, vagy tökéletes nagyszülő, hanem Winnicott után szabadon azt kell mondanom, hogy elég jó szülőnek lenni, és elég jó nagyszülőnek lenni, ez a cél, de megfogalmazhatjuk azt is, hogy a mai tudásunk birtokában mi az, amit másképp csinálnánk, de nem azért, hogy ezen keseregjünk, hanem egyszerűen csak, hogy a fejlődésünkben ez is ott legyen, hogy a jó és kevésbé hasznos dolgokra ugyanúgy tudunk rátekinteni, és az is nagyon fontos szerintem, hogy el tudjuk ismerni magunkat azokban a szerepekben, amiket így végigjártunk, hiszen nagyszülővé csak akkor tudunk válni, ha először a szülőségnek minden oldalát végigjelveztük. Remélem, hogy a leendő nagyszülők, vagy akik már nagyszülők, azoknak hoztam néhány olyan gondolatot, ami segít nekik is a személyiségüknek a formálódásában, és a boldogabb nagyszülői létbe való belehelyezkedésbe.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a nagyszülőséggel kapcsolatos beszélgetésünk záró epizódját hallgathatták meg. Többek közt szó volt a nagyapák szerepéről, a nagyszülőkkel töltött minőségi időről, és arról, hogy vajon ma, amikor a nagycsaládok hagyományos rendszere sok helyütt már felbomlott, mit jelent nagyszülőnek, értékes tagjának lenni a családnak. Az elmúlt percekben dr. Rákóczi Ágnes szülész, perinatális és laktációs szaktanácsadó állt hallgatóink rendelkezésére.

0: haza talál.
1: Lássuk, miről ír az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszáma. Az Irodalmi Szemle 2026. szeptemberi lapszámának élén Zuzana Huszárová szlovák költőnő versei olvashatók Merva Attila fordításában. Ezt követi Martin Svedman, svéd költő, Amikor iszom című vers ciklusa Szeles Judit fordításában. A komáromi Gyurász Marianna két versét Vas Alexandra, Kis Dániel és Szinovszki Léna elbeszélései követik. Ágoston Enikő Anna tanulmánya a szív alkotó erejének poétikájával foglalkozik, Szabó Lőrinc, Tücsökzene és a 26. év című vers ciklusában. Kerber Balázs, Szkárosi Endre életművét, Várkonyi Flóra egy finn nyelvű válogatás kötet kapcsán, Ady Endre verseinek magyarságképét, Bakál Patrik pedig Balázsi Fanni, Hol is kezdjem című kötetét elemzi. A lapszámban olvasható Szász Pál Kiskeleti démonológia című prózasorozatának következő darabja, valamint Kaszás Dávid kritikája, Kertész Imre lét és írás. Feljegyzések 1959-73 című kötetéből. Az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámában mutatkozik be kritikusként a dunaszerdahelyi Csehi Flóra, aki En Láh Bondú, Amíg életben vagyunk című regényével foglalkozik. Az Irodalmi Szemle 2026. szeptemberi lapszámának képanyaga a dunaszerdahelyi Ferdics Béla Átírt karcolatok, áthelyezett gesztusok című kiállításának anyagát mutatja be. A komáromi székhelyű Limes Galéria főhajójában kiállított műveinek kiinduló pontját a pannonhalmi főapátsághoz tartozó milléniumi emlékmű téglájén fedezett vésetek adták. Ferdics a téglák karcolatainak vizuális karakterét kezdte vizsgálni, majd saját alkotói nézőpontján keresztül értelmezte újra ezeket a nyomhagyás és az átalakulás kérdései mentén. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor, valamint Entó Tanikó arra is felhívják hallgatóink figyelmét, hogy a lap mind nyomtatott, mind interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Az Irodalmi Szemle nyomtatott változata, illetve egyes nyomtatott lapszámai a 2026-os évre megrendelhetők a következő e-mail címen madacsegyesület@gmail.com. Ha tehetik, kérem kedves hallgatóink, önök is forgassák az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát.

0: Egy izgalmas és közérdeklődéstei számot tartó kiadvánnyal jelentkezett a Napunk. Lássuk, miről van szó. A Napunk főszerkesztője Szalai Zoltán ajánlja a szóban forgó nyomtatott kiadványt.
1: Mindössze néhány nappal ezelőtt, 2026. augusztus 29-én volt a Mohácsi csata 500. évfordulója. A Napunk és a Gyennyiken ennek az évfordulónak a kapcsán készítette el legújabb szlovák-magyar történelmi kiadványát. A Napunk és a Gyennyiken már 2022 óta készít hasonló szlovák-magyar történelmi magazinokat, így ez a legújabb már az 5. a sorban. A korábbi években foglalkoztunk például a szlovák-magyar történelmi mítoszokkal, szlovák-magyar személyiségekkel, vagy közös múltunk legfényesebb, illetve legsötétebb pillanataival. A legújabb kiadványunk célja az volt, hogy a Mohácsi csata következményeit mutassuk be a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva. Nem a csata konkrét eseményeit taglaljuk tehát a magazin cikkeiben, hanem inkább azt, hogy hogyan változtatta meg egész régiónkat ez a történelmi esemény. Olvasható a magazinban többek között interjú Varga Szabolccsal, a téma egyik legelismertebb magyarországi szakértőjével, de szerepel például egy interjú egy török történelemtanárral is. A magazin egyik célja az volt, hogy rámutassunk, milyen mítoszok élnek velünk máig a Mohácsi csatáról, és hogy az elmúlt évszázadok során hogyan befolyásolta a Mohácsi csata megítélését és a történelmi emlékezetet az adott kor politikája, vagy az adott kor akár propagandája, vagy különböző társadalmi, politikai, személyes érdekei. A magazin ezúttal is eljut azokba a szlovákiai és magyarországi iskolákba, amelyek együttműködnek kiadónkkal, és a tanárok felhasználhatják tanóráik során. Az elmúlt években kiváló visszajelzéseket kaptunk Szlovákiából és Magyarországról is azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudták felhasználni a történelemtanárok ezeket a magazinjainkat. És több alkalommal a Napunk újságírói is felkeresték a kiadónkkal együttműködő szlovákiai és magyarországi iskolákat is, hogy személyesen beszélgessünk a diákokkal és a tanárokkal arról, milyen módon lehet felhasználni ezt a magazint, és hogyan lehet a szlovák-magyar közös múltról újszerűen a különböző sérelmeket félretéve egymás perspektíváit megismerve beszélgetni. Ennek a magazinnak is ez a legfőbb célja, azaz, hogy a szlovák és a magyar látásmód megjelenjen egy helyen, és megpróbáljuk ezeket a látásmódokat egymáshoz közelíteni, ezúttal a Mohácsi csata emlékezete kapcsán.
0: Az elmúlt percekben Szalai Zoltán, a Napunk főszerkesztője ajánlotta legújabb nyomtatott kiadványokat.

Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 17. délelőttjén, Zsófia napján, ez volt a Nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazin műsora. A hangmester Kovács János nevében is köszöni megtisztelő és érdeklődő figyelmüket a műsor szerkesztő műsorvezetője, Récsei Noémi. Bízom benne, hogy a nap hátra levő részében is a Pátria Rádiót kívánják hallgatni. Búcsúzom tehát önöktől, a mi hamarabbi viszonthallásra.

0: Szeretettel várjuk az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a Fülek a Mohácsi csata után című beszélgető estünkre és nyilvános rádió felvételre. Titton Viktóriával, a Füleki Vármúzeum igazgatójával, Köteles Szabolcs, a Pátria rádió szerkesztője beszélget. A rendezvényre a Füleki Városi Könyvtárban kerül sor, a belépés díjtalan. Mi változott a vár elfoglalása után? Volt-e árulás? Hogyan zajlottak a mindennapok a szandzsák idején? Előkerülhetnek-e még értékes leletek? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Csatlakozzon az időutazásunkhoz. Várom Önöket szeptember 17-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a Füleki Városi Könyvtárban.
1: Mi kell ahhoz, hogy a civil társadalom a politikától mentesen is eredményes legyen? És a kisebbségek esetében ehhez milyen összefogásra van szükség? A 10 éve elhunyt Tóth Károly ezekre a kérdésekre kereste a választ a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet megalapításával és működtetésével. Munkássága egy szeletét bemutatva ráemlékezünk a Szalagtárban szombaton, a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Tibor Gaspar felszólította Michal Simecskát, tisztázza, hogy a Projekt Fórumtól milyen kiadásait fedezték. Tar Zoltánnal tárgyalt Gubik László. Donald Trump szerint Teherán megállapodást akar, közeledhet az iráni háború vége. Ukrán drónok találtak el egy orosz olajfinomítót és egy katonai repülőteret. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint nincs összeférhetetlenség a szlovák hadsereg katonai beszerzéseinél. Úgy fogalmazott, ez csak akkor lenne így, ha a közbeszerzéseknél saját vállalkozását támogatná. Kalinyák elismerte, hogy cége korábban szolgáltatásokat nyújtott az Army Trade vállalatnak, amely a csemilliárdos és hadipari vállalkozó Michal Strnad CSG csoportjához tartozik. Az együttműködés azonban 2023 végén megszűnt. Az ellenzéki PS és a Zaludyi szerint ugyanakkor összeférhetetlenség áll fenn a miniszter esetében, mivel a CSG a szlovák hadsereg egyik fontos beszállítója. A CSG csoport viszont közölte, korábbi üzleti kapcsolatuk szabályos és jogszerű volt. Az Országos Rendőr Főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni Hivatala büntetőeljárást indított Marta Simecskova, a Projekt Fórum Polgári Társulás elnöke, valamint kolléganője Andrea P. ellen. Marta Simecskova ellen támogatási csalás gyanúja miatt folyik eljárás. Andrea P. esetében ugyancsak felmerült a támogatási csalás gyanúja, emellett a gazdasági és kereskedelmi nyilvántartások adatainak meghamisítása. A lehetséges támogatási csalással összefügg magát a Projekt Fórum Polgári Társulást is büntető eljárás alá vonták. Marta Simecskova jogi képviselője Matus Harkabusz egyelőre nem kívánt érdemben nyilatkozni. Michal Simecska, a PS elnöke azt állítja, az ügyhöz semmi köze, a dokumentumokból pedig az is kiderül, hogy az édesanyja sem követett el csalást. Tibor Gaspar, a Smer képviselője arra szólította fel Michal Simecskát, a PS elnökét, hogy adjon magyarázatot arra, a Projekt Fórum a mobiltelefonja és a kölcsön visszafizetése mellett finanszírozta-e más kiadásait is. Gaspar szerint ez alapján akár a bűncselekményből származó jövedelem legalizálásának gyanúja is felmerülhet. A Smer az ügy miatt külön sajtótájékoztatót tartott a parlamentben. A párt szerint Marta Simecskovával, a PS vezetőjének édesanyjával szemben nem csupán másokat terhelő vallomások, hanem tárgyi bizonyítékok is rendelkezésre állnak a támogatási csalás gyanúja miatt indított eljárásban. Gaspar szerint a nyomozásnak kell tisztáznia azt is, hogy Michal Simecska mit tudott az ügyről. A Smer képviselője egyébként maga is vádlott a tisztító tűzügyben. Budapesten találkozott Tar Zoltánnal, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterével Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. Tar tájékoztatása szerint egyenrangú felekként egymást meghallgatva kell együtt dolgoznunk, mert a határon túl sem megosztásra, hanem összefogásra van szükség. A két politikus tárgyalt a magyar kormány határon túlra folyósított támogatásairól is. A szövetség elnöke tájékoztatta a minisztert a szlovák parlament most kezdődött üléséről és a folyamatban lévő oktatási reformról, valamint pártja októberi önkormányzati választásokkal kapcsolatos pozícióiról. A szlovákiai ápolók és egészségügyi dolgozók szövetsége szerint megfelelő irányt jelent az ápolóképzés új, úgynevezett 1+4-es modellje. Jana Bitó Cigányikova, a szövetség elnöke szerint ugyanakkor fontos, hogy a reform ne csökkentse az ápolói hivatás értékét, és ne eredményezzen alacsonyabb béreket. Az egészségügyi minisztériummal folytatott tárgyalások alapján az 1+4-es képzés végzősei ugyanazokkal az általános ápolói kompetenciákkal rendelkeznek majd, és ugyanazok a bérezési szabályok vonatkoznak rájuk. A szövetség szerint azonban az új képzés önmagában nem oldja meg az ápoló hiányt. Szeptembertől 6 egészségügyi szakközépiskolában összesen 248 diákkal indult el a kísérleti képzés. Elfogadta tegnap a szlovák parlament az élelmiszerekről szóló törvény módosítását, amely pontosítja és egyértelműen meghatározza az élelmiszerek hatósági ellenőrzését végző szervek hatáskörét. A változtatásra azért van szükség, mert a legfelsőbb ellenőrzési hivatal 2023-as jelentése úgynevezett szürke zónákat azonosított az élelmiszer ellenőrzésben. A mezőgazdasági tárca szerint a törvényben rögzített egyértelmű hatáskörök növelik a jogbiztonságot és hatékonyabbá teszik az ellenőrzéseket. A módosítás hatálybelépését november 1-től december 1-ére halasztották. Donald Trump amerikai elnök reményei szerint hamarosan véget érhet az Iránnal vívott háború. Trump szerint Teherán megállapodást akar, erről közvetlenül Iránból vannak információi. Közben a konfliktus Jemenre is kiterjedt, ahol az Irán barát húszik jelentős területeket foglaltak el a Vörös-tenger partvidékén, a stratégiai fontosságú Bab el-Mandeb szoros közelében. A Reuters szerint a háború és az olajszállításokban kialakult zavarok miatt emelkedő energiaárak komoly politikai problémát jelentenek Trump republikánus pártja számára a novemberi kongresszusi választások előtt. Több mint 60 ukrán drón támadta éjszaka az oroszországi Jaroszlavli területet. A régió kormányzója szerint az egyik legnagyobb orosz olajfinomító, a Jaroszlav Nyeftyork szintezis megsérült, ahol tűz ütött ki. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Ukrán drónok a rosztovi területet is támadták, ahol egy transzformátor állomás megrongálódása miatt 4 járásban nincs áram. Az Astra Telegram csatorna szerint tűz ütött ki egy hangárban a Rostov-na-Donau katonai repülőtéren is. Közben Oroszország Kijevet és Odesszát támadta. A ClickLeak nevű hacker csoport azt állítja, hogy hozzáférést szerzett az orosz központi választási bizottság és beszállítóinak informatikai infrastruktúrájához néhány nappal az állami duma választása előtt. A hackerek szerint belső dokumentumokat, szerverkonfigurációkat, jelszavakat és alkalmazotti kommunikációt is megszereztek. Az anyagokat átadták az iStories oknyomozó portálnak, amely ellenőrizte hitelességüket. Az orosz választási bizottság elnöke Ella Pamfilova augusztusban még azt állította, hogy a rendszer feltörhetetlen. Több mint 40 ország szólította fel az afganisztáni tálibokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg a nők és lányok jogait korlátozó intézkedéseket. Franciaország ENSZ nagykövete a 43 aláíró ország nevében kijelentette, a tálibok 2021 óta gyakorlatilag kizárják a nőket és lányokat a közéletből, és korlátozzák hozzáférésüket az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a munkához. Az UNESCO szerint 2026-ban mintegy 2,4 millió afgán lány nem járhat középiskolába.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Vladimir Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott vezetőedzője kijelölte a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő 26 fős keretét. A honi bajnokságból csak 5 játékost hívott meg. A szlován 7000 néző előtt hátrányból fordítva 3-1-re nyert a harmadik ligás nyitrai csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában. 4 perccel a befejezés előtt még 1-1 volt az állás. A selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic vendégeként ma 21 órakor kezdi a labdarúgó Európa Liga alapszakaszát. Negyedik mérkőzését is elveszítette, 3-1-re kikapott Svédországtól a szlovák válogatott, a férfi röplabda Európa bajnokság modenai csoportjában és már nem juthat tovább. A lévai csapat 90-87-re kikapott a finn Vilpasztól, a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező bulgáriai csoportjának negyeddöntőjében, és befejezte BL szereplését. A férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének második fordulójában Gudme Szeged 36-34 és Füchse Berlin Veszprém 29-35.
0: Időjárás.
1: A délután folyamán a középső, majd kora estére a keleti országrész fölé is átterjedhet a hidegfront felhőzete, de a szél és a csapadék hajlama jelentősen gyengül, csökken. Nyugaton 20 fok köré, míg keleten 25 fok magasságába várható a nappali maximum hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán, a VSS hídon az Optima irányába. Körülbelül 30 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Ezen kívül forgalmi dugó van Szencen, a Hurbanován, a belváros felé haladva itt 10 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Az R1-es autópályán Szered után Nagyszombat irányába 10 perc a várakozás, és Zólyom után Gyetva felé haladva szintén 10 percet kell várniuk az arra utózóknak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió Kékkő FM 98,3. Pentaton Puha Józseffel.
3: A következő bő háromnegyed órában könnyű zenével szórakoztatjuk Önöket. Ma régi slágerek és elfeledett zeneszámok forognak, csütörtökönként ugyanis a Magyar Régmúltban barangolunk műsorunkban. Közreműködőink Ambrus Kiri, Bán Klári, Ferrari Violetta, Kapitány Anna, Kovács Erzsi, Nagy Kovács Ilona, Percel Zita, Sándor Anna, Ajtai Andor, Apatini Gyula, Csík János, Ilosvai Gusztáv, Keméndi András, Pogány László és Putnoki Gábor. Tisztelt hallgatóink, kellemes délutánt, jó szórakozást kívánok! Az első blokkban Ajtai Andortól a Minden csak komédia, Ferrari Violettától a Két szemét még most is látom, Pogány Lászlótól a Csendes utcán, Kapitány Annától a Halk zene szól, valamint Ilosvai Gusztávtól és Percel Zitától a Meseautóban című szerzemény csendül fel.

apró legény, ma este munkába állsz. Mókáz neves, hogy pénzt keres, ha kell, fejedre állsz. Most még tiéd mezős a rét,

meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy

Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyam fölött ő örködött, s altatótól élet.

éltem egér, miként egy oltári szent. Te jött egy más komédiás, és ő már a másikkal. Jó kedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserbe hagyott, de jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangya. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacapni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak más senkivel.

0: lesz talán. A boldogság után, már holnap mostohán, mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát.
1: Mese autó.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: 1934-ben mutatták be a Meseautó című filmvégjátékot, amelyet Gál Béla rendezett. Ennek főcímdalát játszottuk Ilosvai Gusztávtól és a film főszereplőjétől, Percel Zitától, aki Kovács Verát alakítja. Előtte Kapitány Anna, Pogány László, Ferrari Violetta és Ajtai Andor énekelt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk a régmúlt felvételeivel. A folytatásban Ambrus Kiritől az 1967-es Tánzdal Fesztiválról a Nappalok és Éjszakák, a Patini Gyulától a Ciao Ciao Bambina egyik magyar változata az Úgy fáj a válás, Bán Kláritól a Három Tavasz című operettből az Én édes Katinkám és Putnoki Gábortól a Csak a szépre emlékezem című zene számforog. Hölgyeim és uraim, további kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az elhangzott Csak a szépre emlékezem című slágert leginkább Huszti Péter színművésztől ismerjük, de jóval korábban énekelte Csík János és Putnoki Gábor is, mi az utóbbitól hallgattuk meg. A Pátria Rádióban könnyű zenei műsorunk szól, amelyben csütörtökönként a magyar régmúltat vesszük célba. Összeállításunk utolsó harmadát Kovács Erzsi indítja a Rejtély című szerzeménnyel a Fűre lépni szabad című filmből, majd az imént említett Csík Jánostól a Lila Orgonák, Sándor Annától az Aki nem jár Pesten kávéházba, Keméndi Andrástól az Ugye lehetek én, és Nagy Kovács Ilonától az Ez a perc is emlék lesz egyszer című felvétel csendül fel. Tisztelt hallgatóink, folytatódik a Pentaton, rádiónk hullámhosszain.

az ébresztője reggel korán, a táncosa az öt órai teán. Ugye lehetek én, egy

0: Kovács Erzsét, Csík Jánost, Sándor Annát, Kemindi Andrást és Nagykovács Ilonát hallottuk műsorunk utolsó blokkjában. Könnyűzenei összeállításunkban a magyar régmúltban barangoltunk. Holnap szlovákiai magyarok lesznek a szereplőink, itt a déli hírblokk és az egyórai hírek közti sávban. Várom Önöket újra!
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A parlament jóváhagyta, legfeljebb 101 szlovák katona vesz részt a NATO keleti szárnyának védelmében. Az Európai Bizottság hivatalosan is korlátozná a közösségi média használatát 13 év alatt. Csapadékos, hűvös idő várható ma 27 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovák parlament jóváhagyta, hogy legfeljebb 101 szlovák katona vegyen részt a NATO keleti szárnyának légterét védő Eastern Sentry, vagyis keleti őrségműveletben. A katonák elsősorban Lengyelországban és Romániában teljesítenek majd szolgálatot. Feladatuk a légtér megfigyelése, a radaradatok cseréje, a korai előrejelzés, valamint a NATO integrált légi és rakéta védelmének támogatása lesz. Robert Kaliňák védelmi miniszter szerint a szlovák katonák a drónfenyegetések azonosításában is részt vesznek, és a hadsereg új háromdimenziós radarjait is éles helyzetben tesztelik. A parlamentben 129 képviselő támogatta a missziót, 10 tartózkodtak, Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke pedig ellene szavazott. Az Európai Bizottság javaslatot tett a gyermekek online védelmét szolgáló új szabályokra. A testület szerint 13 év alatt tilos lenne a közösségi oldalak használata, 13 és 15 év között pedig csak szülői felügyelettel lehetne fiókot létrehozni. A javaslatot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már szerdai évértékelő beszédében előrevetítette. A szabályok a közösségi oldalak mellett a videó megosztókra, online játékokra és mesterséges intelligencia alapuló chatbotokra is vonatkoznának. A szolgáltatóknak ellenőrizniük kellene a felhasználók életkorát, és biztonságosabbá kellene tenniük platformjaikat. Az Eurobarométer felmérése szerint a szlovákok és az uniós polgárok 92%-a fontosnak tartja a gyermekek és fiatalok online védelmét. A javaslatról még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is dönteniük kell. Mark Carney, kanadai miniszterelnök üdvözölte az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada lehetne az Európai Unió első társult tagja. Carney erről az Európai Parlamentben beszélt, de a lehetséges új státusz részleteit nem ismertette. A kanadai kormányfő az EU és Kanada stratégiai együttműködésének jelentős elmélyítését szorgalmazta, többek között a kritikus nyersanyagok, a védelem, az energia, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás területén. Kanada emellett cseppfolyósított földgázzal és hidrogénnel segíteni Európa energiabiztonságát, és bekapcsolódna az Erasmus Plus és a Horizont uniós programokba is. 77 éves korában ma reggel elhunyt Deák Bél Gyula, Artisziusz díjas magyar blues énekes. A hírt a közösségi oldalán jelentették be, a posztban az olvasható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes. Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. A kőbányai sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását, majd később, mint jazz énekes a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd zenekarokban énekes. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Banddel, később viszont állandó tagja lett a zenekarnak. Filmszerepet kapott az 1981-es Kupaszkutya című Szomjas György filmben is. 1983-ban még szélesebb ismertségre tett szert Torda Táltosának szerepében, a Szörényi Levente Bródi János rockoperában, az István a királyban. Utolsó szóló lemeze 2009-ben jelent meg, a Király meséi címmel.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt lesz jellemző délután, többfelé csapadék is várható eső vagy zápor formájában. A délután folyamán megfogyatkozhat a csapadék és a felhőzet is. A hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Mérsékelt északi, északnyugati szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 5-10 perces torlódásra számíthatnak az R1-esen Szered után Nagyszombat felé és Kiszucaújhely előtt Zsolna irányából. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, Köteles Szabolcssal.
2: Most itt ülünk a Bogácius János közkönyvtárban Kassán, a beszélgetőtársam pedig Ondrej Sik Tamás, szakkönyvtáros, akit először is köszöntök, és köszönöm, hogy itt fogadott, és hogy itt beszélgethetünk.
3: Én is köszönöm, hogy eljöttél, köszöntöm a hallgatókat.
2: Mikor kezdett el téged érdekelni a történelem, ugyanis nem csak szakkönyvtáros vagy, hanem végzettséged szerint történész is, és tulajdonképpen mind a két területen eléggé aktív vagy. De mikor kezdett el téged érdekelni a történelem?
3: Hát a történelem iránti érdeklődésem már a gyermekkoromban kezdődött. Klasszikus mesék helyett sokkal jobban szerettem hallgatni dédnagyszüleim és nagyszüleim beszélgetéseit a régmúlt időkről, főleg a hadtörténelem és a régi fegyverek érdekeltek. Így emlékezetemben leginkább azok a történetek maradtak meg nagyszüleim után, amik a második világháborúval foglalkoztak, például a frontátvonulásról, arról, hogyan menekültek és rejtőzködtek a pincékben, vagy arról például, ahogy a dédnagypapám eltűnt a keleti fronton, mint katona.
2: Akkor ő már nem is jött haza?
3: Nem. Nagyapám ő például háború után még nem volt 18 éves, és elhurcolták Málenki robotra. Erről persze ő nem igen sokat beszélt később, de azért megemlített néhány dolgot, ami így megmaradt az emlékezetemben. Gyerekkoromban ez a hadtörténelem iránti szenvedélyem abban is megmutatkozott, hogy jóformán dokumentumfilmeken, háborús, illetve történelmi filmeken nőttem fel, tehát ezeket jobban szerettem nézni, mint a meséket.
2: De ezek még a partizán filmek voltak, vagy te már 89 után néztél filmeket?
3: Ezek inkább már 89 utáni filmek, tehát nem csak hazai gyártmányú filmek, de főleg ilyen hollywoodi, vagy európai filmek. A másik nagy gyerekkorom óta tartó szenvedélyem azok a várak voltak. Már általános iskolában egyfolytában a könyvtárakat bújtam, főleg a már nem létező Perényi, tehát a szülőfalom falusi könyvtárát, illetve később a nagydai könyvtárát, ahol egyebet nem csináltam, csak a váras könyveket keresgéltem, amiket aztán állandóan olvasgattam szünidőben, illetve amikor szabadidőm volt, akkor állandóan jegyzeteltem belőlük, rajzokat készítettem. Ez is egy nagy szenvedély volt, ez persze megmaradt máig valamiféleképpen, valamilyen formában. Például emlékszek arra is, hogy ilyen iskola kirándulások alkalmával, például Krasznahorkán vagy egyéb, vagy a Szepesivárban, azok ki kevés gyerekek közé tartoztam, akik jobban örültek a múzeum látogatásnak, valamilyen tárlatvezetésnek, mint például a Krasznahorka alatti vár alatt található gyermekattrakcióknak, meg körhintáknak, meg hasonló dolgoknak.
2: Akkor gondolom az iskolában a történelem volt a kedvenced.
3: Eleinte én nem is nagyon kedveltem a történelem, mint tantárgyat, mondjuk az alapiskolában, ez csak később úgy kezdett kibontakozni. Mindig is régi szerettem volna lenni, de ez viszont főleg a gimnázium éveim alatt megváltozott, és akkor úgy döntöttem, hogy tehát inkább a történelem szakot választom, amit aztán az Eperjesi Egyetemmel is végeztem. Bár hobbiként továbbra is nagyon kedvelem a régészetet, illetve az őstörténetet.
2: De ez azért a történelem meg a régészet az ilyen határterület.
3: A régész nem csak az őstörténettel foglalkozik. A régész manapság 20. századi régészet is van, és szorosan összefügg a két dolog. Jó tudni régészeti összefüggéseket is, és a történeti. És a legideálisabb az, ha össze tudja kapcsolni az ember a két dolgot, például valamilyen régészeti leleteket párhuzamba tud hozni valamilyen történelmi eseménnyel.
2: Ha jól számolok vissza, hogy az Eperjesi Egyetem akkoriban lehetett ilyen friss alapítású egyetem, a te generációdból így nagyon sokan ott végeztetek, és valamitől volt egy ilyen felfutás az Eperjesi Egyetemnek is, meg a történészeknek is, és sok férfi történész, mert ez a szakma is ilyen nőiesedik el, és ott sokan vagytok, akik onnan kerültetek ki.
3: Az előttem valók azok voltak ilyen erősebbek, bár az igaz, hogy amikor én elkezdtem a tanulmányomat, ez 2005-ben volt, voltuk az első olyan évfolyam, ahol csak tisztán történelem szak nyílt. Az előtte való azok többnyire ilyen kombináció, tehát történelem és valami más tantárgy, mint pedagógiai irány.
2: És megmaradt a várakból, vagy a fegyverek szeretetéből bármi?
3: Például most, mint könyvtáros, sokszor készítünk mindenféle kiállításokat, és ez éven például volt ilyen kisebb könyvkiállítás a Kassa megyei várakról és kastélyokról például. Tehát ez így szakterületemben is megmutatkozott valamiféleképpen.
2: Kedvenc Kassa megyei várad?
3: Kifejezetten kedvenc váram nincs, de mondjuk ugye a kelet-szlovákiai, mai kelet-szlovákiai várak azok úgy közelebb állnak hozzám, mint például a nyugat-szlovákiai. Még mondjuk a Gömör megye, mivel elődeim onnan származnak, szóval még az közel áll hozzám.
2: Melyikbe jársz el leggyakrabban?
3: Legtöbbször azt hiszem, hogy a Krasznahorkai várban voltam, de már ez elég régen volt, utoljára talán 2008-ban, még akkor látogatható volt, de ezen kívül a Tornaivár, Szaláncivár mondjuk.
2: Sokat olvastál gyermekkorodban, ugye ezt kérdezem azért is, amit eddig mondtál, meg azért, hogy egy könyvtárban ülünk.
3: Én bár könyvtárban dolgozom manapság, de például a Szép Irodalom a számomra teljesen egy távoli dolog volt mindig is. Kifejezetten kerültem, főleg gyerekként szinte alig olvastam valamit. Egyedül a kötelező olvasmányok voltak azok, amiket valahogy meg kellett ugrani, de hasonlóan, mint például más számomra kevésbé kedvelt tantárgyak, mint a matematika vagy a fizika. Ezen a téren meglehetősen olyan makacs voltam és kemény fejű, ami nem érdekelt, azzal nem foglalkoztam. Még akkor sem, ha ez aztán valami rosszabb bizonyítványban vagy rosszabb egyékben nyilvánult meg. No, a kivétel persze a szakirodalom volt, az mindig is érdekelt. Lexikonokat, enciklopédiákat, azokat állandóan bújtam, és lapozgattam, illetve olvasgattam. És már gyerekként elkezdtem ezeket gyűjteni, szóval mára már ez több száz kötettes könyvtár jelent.
2: És a Szép Irodalom mai napig egy kicsit úgy távol áll tőled, itt van körülötted, lemelhetnél bármikor egy könyvet unalmas perceidben.
3: Ahogy elkezdtem dolgozni a könyvtárban, ez picit változott, már előtte is, szóval a Szép Irodalmat olvasom, de azért nem olyan mértékben, mint mondjuk valaki elképzelni egy könyvtárosról, hogy ez nem csinál egyebe, csak olvas.
2: Hát akkor itt felmerül a kérdés, hogy hogyan kerültél a könyvtárba, és ez a Bokácius János közkönyvtár az első könyvtár munkahelyed?
3: Igen, minden az Eperjesi Egyetemen kezdődött, szakdolgozatáimhoz kerestem a különböző forrásokat, na és így kerültem először, mint olvasó a Főutca 48 szám alatt található Bokácius János közkönyvtár helyismereti gyűjteményébe, vagy kutatótermébe. A Baui várakról, illetve a szülőfalon Perény történetéről kerestem különböző forrásokat, könyveket. Tehát, mint egyetemista, akkor többször ellátogattam, és teljesen lenyűgözött az a kicsi, de egyben hatalmas, ilyen antik polcokkal teli, régi könyvekkel teli könyvtár. Az a régi könyvek és újságok tömkelege, olyan tekintélyt sugallt, és szinte árad belőlük a történelem, ez nagyon megfogott, és nagy hatással volt rám. Kutatótermet abban az időben rendszeresen látogatták idősebb kassáják, amatőr történészek, akiknek szívesen hallgattam beszélgetéseit, és voltak épp akkor ismerkedtem meg így közelebbről kassa történelmével, amit azelőtt szinte alig tudtam valamit, bár történelmet tanultam, de ott főleg ilyen általános dolgok és nem helyismeret volt a téma. Nagy benyomást tett rám az akkori könyvtáros, Olga Mitro néni, aki sajnos mára már elhunyt, lenyűgözött az a hihetetlen profizmusa és tájékozottsága, képes volt bármilyen könyvet a polcról leemelni, akár csukott szemmel is, és mindenben tudott segíteni, illetve tanácsot adni bármilyen témához. Tehát ez engem nagyon megfogott, és akkor úgy döntöttem, vagy határoztam el, hogy én is könyvtárról szeretnék lenni. Szóval az egyetem után kaptam egy ilyen szakmai gyakorlati lehetőséget, és majd később állást is, azóta is itt vagyok.
2: Továbbra is Ondrejsik Tamás történésszel és könyvtárossal beszélgetünk. Hát azt mondjuk el a hallgatóknak, akik nem ismerik Kassát, hogy említetted, hogy a Főutcán van ez a kihelyezett részlege ugye a Bokácius közkönyvtárnak, és ez egy ilyen kis ékszerdoboz itt, nagyon különleges környezetben.
3: Igen, ez a helyismereti gyűjtemény, ez 1997 óta látogatható vagy kutatható nagy közönség számára. Többnyire Kassa is volt a Bajtorna megye történetével kapcsolatos könyvtári dokumentumok találhatók itt. Ez körülbelül 10 000 könyvtári egységet jelent. Ez a helyismereti gyűjtemény, tehát a Kassai Bokácius János közkönyvtár speciális osztálya, ahol helyben lehet kutatni ezeket a dokumentumokat.
2: Ezek többnyire régi újságok, mert én, amikor bevallom őszintén, én amikor itt voltam, akkor általában régi újságokat néztem át, de van más is?
3: Ez a gyűjtemény többnyire könyvekből, szakirodalomból áll, de főleg ilyen régi kassai nyomtatványok, tehát 18. 19. századi nyomtatványok, amiknek egy része eredetileg a Történelmi Jogakadémia könyvtárát részét képezte, és könyvtárunk megalakulása idején 1924-ben ez a nagy gyűjtemény könyvtárunk része lett. Mostanra körülbelül a 3/4 a Kassai Állami Tudományos Könyvtárban található, nálunk egy kisebb része maradt. A régi nyomtatványok mellett különböző folyóiratok, almanachok, címzárak és egyéb régi könyvdokumentumok.
2: És neked mennyi ideig tartott, amíg te ezt átláttad, ezt az egész gyűjteményt, amit kezeltek?
3: egy pár évig azért beletartott nekem, még így végig lapoztam az összes könyvet, de még most se tudok mindent természetesen, mert ez a gyűjtemény ez fokozatosan bővül. Persze azok a könyvek, amik most kerülnek ide, azokról már én tudok, szóval főleg abból a szempontból is, hogy a többségüket én katalogizálom.
2: Legérdekesebb bejegyzés?
3: Nagyon sokféle ilyen exlibrisek és kéziratos aláírások, illetve más bejegyzések találtok ezekben a könyvekben, mivel az a könyveket sokszor a szerzők, illetve más úton, módon kerültek a könyvtárba 1924 óta, és ezért például vannak olyan márai könyvek, amik az ő saját aláírásával is el vannak látva. De egyéb híresebb kassai festők, művészek, írók, történészek, például Vig Béla, és sorolhatnám.
2: Triviális kérdés, de ha így belegondolok, én nem tudom rá választ, hogy mit csinál egy könyvtáros, vagy hát akkor mit csinálsz te, mint könyvtáros itt?
3: Hát sokan azt hiszik, hogy nem csinálunk semmit, csak olvasunk, de ez nem egészen így van. Én, mint szakkönyvtáros, elsősorban könyvtári és információs szolgáltatásokat nyújtok az ide érkező olvasóknak. Így a munkám egy részt abból áll, hogy közvetlenül kiszolgálom az olvasókat, és megpróbálom megválaszolni a kérdéseiket. Másrészt pedig a háttérben zajló szakmai tevékenységből áll, ami egybefoglalja a könyvek beszerzését, katalogizálását, feldolgozását, és szintén a gondozását és a védelmét. Emellett a könyvtáros sok minden mást is csinál, szinte mindent, például rendezvények szervezése, kiállításokat előkészíteni, és mivel könyvtárosi hivatásom mellett történész is vagyok, rendszeresen igyekszem publikálni, főként ismeretterjesztő formában kisebb-nagyobb cikkeket, tanulmányokat, illetve ha szükség van, akkor ilyen részkutatásokat is.
2: Akkor általában azt kutatod, amit van a kezed alatt?
3: Többnyire igen, de ez nem egészen mindig így van, de hát ebből próbálok legtöbb információt meríteni.
2: Kik járnak a könyvtárba manapság? Ugye az lenne a tippem, hogy főleg gyerekek, de szerintem ez konkrétan ez a gyűjtemény, ahol vagyunk itt a főutcán, ez lehet, hogy kicsit más, hogy ide más összetétel jár, mint egy átlagos könyvtárba. Szóval kik járnak ide hozzád?
3: Hát ez is egy csepet változó. Amikor 15 évvel ezelőtt ide kerültem, akkor főleg idősebb olvasók jártak kutatni. Főleg ilyen helyi lokálpatrióták, meg amatőr történészek voltak. Ezek sajnos már meghaltak, de emellett számos diák, egyetemi hallgató is jár. Jönnek hozzánk ezen kívül családtörténet, illetve a családfakutatás szerelmese is. Itt megemlítem például azt, hogy tavaly elkezdtünk ilyen genealógiai továbbképzést, amiből aztán egy ilyen genealógiai klub alakult, ahol bárki eljöhet és megoszthatja a tudását, illetve ha van valami problémája a családfelkutatással kapcsolatban, tanácsot kérhet, és ez elég jól működő, tehát eddig jól működő ilyen klubnak néz ki. De emellett különböző intézmények szakemberei is járnak hozzánk, főleg kassai levéltárosok, történészek, muzeológusok és más könyvtárosok is.
2: Van olyan, hogy valaki jön, keres valamit, meglepődik, hogy van nálatok, és akkor látod, hogy nagyon örül, hogy ez sikerült itt megtalálni. Hogy ez gyakran előfordul ilyen?
3: Néha előfordul, de én mindig örülök annak, ha sikerül a konkrét embernek valamiféleképpen segíteni, vagy azt a konkrét könyvet megtalálni. Igen, néha meglepődnek például, ha keresnek egy konkrét dokumentumot, aztán megmondom, hogy ez sajnos nincs nekünk meg, de viszont van más, akkor lepődnek meg, hogy tényleg, hogy azt hitték, hogy ez a téma ez teljesen feldolgozatlan, és hogy ez szinte alig van valami, de viszont nem, ez nem egészen így van, mert nálunk szinte minden témához, ami a mai Kelet-Szlovákiával kapcsolatos, lehet találni bármit.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Ondrejsik Tamás könyvtárossal és történésszel. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Ondrejsik Tamás könyvtárossal és történésszel. És említetted az idős helytörténészeket, akikből már egyre kevesebb van, hogy ők így sztorizgattak veled? Hogy ők elmegmondták neked, hogy mit kutatnak, miért kutatják, mit találtak?
1: Sokszor elég hasznos tanácsokat is tudtak adni, bár amatőrek voltak, de szerintem sokkal többet tudtak, mint a profi történészek ilyen helyismereti témákban, mert egész életüket ennek szentelték, vagy legalábbis a szabad idejüket ennek szentelték, és igen, sokat tudtak így segíteni, tanácsot adni.
0: Ugye itt van a kassai aranykincs, azért Kassán az ilyen kétértelmű kérdés, de hogy voltak ilyen aranyások, akik próbáltak ilyen kincsekre rálelni, ilyen átvitt értelembe, és hogy ők valamit nagyon meg akartak találni?
1: Hát a Balázs Péter például, ha említed az aranykincset, akkor ő volt ilyen nagy lelkes kutatója ennek a témának, de ő egyéb témában is elég olvasott és tájékozott ember volt, főleg az ilyen helyi viszonyokban, ilyen helyi pletykákban is hasonló. Tehát ő például állandó látogatója volt a könyvtároknak, szinte minden nap itt ült.
0: Volt valami célja, hogy így láttad, hogy kicsit így megy, és ő nagyon meg akart találni valamit?
1: Igen, például ez az aranykincse kapcsolatban mindig azt kutatta, hogy tehát ki volt az a kincs.
0: És ez végül is talán kisebb derült, ugye? Mai napig nem tudjuk konkrétan, hogy ki tette abba a falba azt az óriási aranykincset.
1: Igen, pontosan lehet, hogy nem fogjuk tudni soha. Vannak feltételezések, hogy milyen időszakból is kinek konkrétan, kihez tartozott eredetileg ez a kincs, de valószínűleg nem kerül elő valamilyen újabb levéltári dokumentum vagy egyéb, akkor szerintem ezt nem igen fogjuk tudni.
0: Mai szóval azt hiszem mentalistának hívnánk, de ilyen hipnotizőr valaki volt ez, akit én is Balázs Pétertől hallottam, ugye Balázs Péter már nem él, ez a Mr. X, jól emlékszek? Hogy ő ezt is ő találta fel, és itt újságokban is, akkor valószínűleg itt nálatok találta meg ezt a sztorit.
1: Több mint valószínű, hogy itt olvasta először, erről elég sokat cikkezett a korabeli újság, erről a Mr. X, azt hiszem, hogy vezeték neve Hladki, ilyen csehországi származású figura volt.
0: Említetted ezt a családfakutatást, tehát ez valóban, ez így valamiért én is érzékelem, hogy ez ilyen óriási felfutásban van, rettentesen elkezdte érdekelni az embereket, és hogy szerinted ennek köze van ahhoz, hogy nagyon sok anyakönyv megjelent az interneten? Vagy egyszerűen csak az embereknek elkezdett erre ideje lenni, meg érdeklődés, hogy vajon ki volt az én ők nagyapám?
1: Pont szerintem az, hogy ezek a korabeli források, nem csak források, tehát anyakönyvek is, és egyéb dokumentumok digitálisan, online hozzáférhetőek, szerintem ez a fő ok. Ami nekünk könyvtárosoknak nem túl jó hír, mivel manapság már mindenki el tudja írni ezeket a dolgokat otthonról, az interneten keresztül. Pár éve még ez teljesen lehetetlen volt. És igen, például az anyakönyvek digitalizálásának köszönhetően, vagy hozzáféréshez köszönhetően, és nem csak az anyakönyvek, de egyéb más források online megjelenése lehetővé tette azt, hogy a családfakutatás sokkal egyszerűbb és könnyebb. Bár ezt az említett genealógiai klubot, ha megemlítem, és az oda látogató tagokat, hiába ez a sok mennyiségű adat az interneten, de azért mivel amatőrök és nem profi történészek, így azért elég nehéz ebben eligazodni. És pont ez a genealógiai klub emiatt is alakult, hogy próbálja elmagyarázni a családfakutatóknak, hogy hol mit keressen. Mert egyrészt ezek a dolgok nem csak különböző nyelveken, főleg latinul, magyarul, németül nem mindenki tud, bár manapság az AI-nak köszönhető, ez is megugorható elég könnyen.
0: De szóval segíteni kell nekik azért, hogy mit, hol, miért.
1: Igen.
0: Nekem Ondrejsik Tamás neve akkor tűnt föl, amikor a helyi újságokban jelentek meg publikációid, és azok mind, vagy azoknak a nagy többség, amiket így először láttam, a 100 évvel ezelőtti újságokból kivett hírek voltak, hogy te hogy akadtál rá egyrészt erre a témára, hogy milyen érdekes, hogy a 100 évvel ezelőtti hírek milyen érdekesek manapság is.
1: Én konkrétan a korabeli sajtóval és újságokkal először még egyetemi éveim alatt kezdtem foglalkozni, főleg mikor a szülőfalom történetét dolgoztam fel, később aztán könyvformájában is. Nos, akkor jöttem rá arra, hogy mennyi sok mindent lehet megtudni ezekből a korabeli újságokból, nem csak ilyen helyi történeti adatokat különböző községekhez, de személyiségekhez és egyéb máshoz is. Egyrészt hiteles forrásnak is tekinthetjük, bár kritikusan kell hozzáállni, mivel az akkori politikai elfogultságok vagy egyéb okok miatt ezt figyelembe kell venni, de kimerítetlen információk adatokat tartalmaznak. Néha egyéb források hiányában csak ezekre tudunk támaszkodni. Gyűjteményünkben több száz egyrészt napilap, hetilap, más szakfolyóirat is található, már 19. század közepétől egészen 21. századig, de ezen kívül vannak régebbi folyóirat, dokumentumok még a 18. század végéről, illetve a 19. század első feléből, és olyan kuriózumok is, mint például az első magyar irodalmi folyóirat, a Magyar Múzeum, vagy az első színházi újság, a Nemzeti Játékszíni Tudósítás, ezek mind Kassán jelentek meg, és az első közé tartoztak a magyar nyelvű folyóiratok között. A legrégebbi ilyen klasszikus politikai napilapok, ezek először többnyire német nyelven jelentek meg, például a Kassár Zeitung, aztán később a 19. század 70-es éveitől aztán egyre több magyar, először hetilap, aztán napilap jelent meg, a német nyelvűek azok fokozatosan magyar folyóiratokká változtak. Megemlítek csak néhányat, például a Felső Magyarország, vagy a Kassár Zeitungból például Kassár újság lett, vagy például az Abaúj Kassár közlöny. Az eredetileg hetilap volt, aztán napilap lett. De nem csak a mondjuk 1918 előtti időszakból, de a két háború közti időszakból, illetve 1938-45-ös időszakból is elég sok újság maradt fent. Ezek általában a magyar nyelvűek, de például az első szlovák nyelvű Kassai napilap az csak 1919-ben jelent meg, a Szlovenszki Východ, ami később aztán átnevezték a Novosztira. Na és utána természetesen 1945 utáni újságokkal is rendelkezünk. Ezek csak szlovák nyelven léteztek, aztán a szocializmus alatt már magyar nyelven is. Például a akkori Kassa vidéki járás hetilapja, az Orra Východu magyar nyelvű megfelelője a Hajnal volt.
0: Így újságíróként tudom, hogy Kassát így külön felszokták hozni, hogy itt mennyi napilap megjelent, ez szerintem tényleg különleges?
1: Sok cím jelent meg az elmúlt 100-200 évben, de ezek többnyire ilyen rövid időig működtek, és aztán vagy megszüntették működésüket, vagy más szerkesztőségekkel összeolvattak.
0: Hogy mikor volt szerinted a legtöbb újság itt Kassán?
1: 20. század eleje, de aztán a később, az első világháború alatt persze ottan a papírhiány miatt ez csöpet visszaesett, de aztán például a két háború közti időszak ott is rengeteg folyóirat, napilap jelent meg, iskolaértesítők, egyletek, különböző kiadványai, az egyes politikai pártoknak volt saját újságjuk.
0: Nem tudom, hogy szabad-e kérdezni egy könyvtárostól, neked van a kedvenc újságod, amit valamiért úgy érzed, hogy jobb olvasni, mint a többit, vagy ne hozzád közelebb áll, mint a többi? Érdekesebbnek tűnik, mint a többi?
1: Például, ha veszük az első republikai időszakot, tartalmilag például sokkal gazdagabbak a magyar nyelvű kassai újságok, és a szlovák nyelvűk azok kevésbé foglalkoztak ilyen helyi dolgokkal, általános témákkal foglalkoztak, illetve a magyar nyelvű újságok, például a Kassai újság vagy a Kassai napló sokkal profibb újságírói voltak, sokkal több információkkal rendelkeztek, jobban ismerték a helyi viszonyokat, a helyi embereket, és így sokkal jobb, hamarabb és több hasznos információhoz tudtak jutni. De sokszor megfigyelhető például, ha történt valamilyen nagyobb esemény, elsőként mindig a magyar újságok cikkeztek erről, és a szlovák nyelvűek többnyire csak átvették egy-két nappal később. Ez nem volt persze mindig így, de azért meg lehet figyelni ezt a tendenciát, főleg a 20-as évek első felében, aztán a 30-as évekre már ez egy kiegyensúlyozódott. De például említettük az Kassai aranykincset, a magyar újságok voltak azok, akik először kezdtek erről írni, egész oldalas cikkeket. A Szlovenszki Východ például szinte szó szerint átvette a magyar újságoknak a szövegét, és sokszor tele volt hibákkal, a neveket elég gyakran elírták, de ez természetesen a magyar nyelvű újságoknál is előfordult.
0: Továbbra is Ondrejsik Tamás történésszel és könyvtárossal beszélgetünk. Van-e olyan műfaj, ami hiányzik neked a mai újságírásból, amit nagyon szeretsz olvasni valamiért?
1: Ha összehasonlítjuk a korabeli újságokat a máikkal, azért például megfigyelhető, hogy így próbáltak egy picit bulvárosabban írni, tehát hogy lekössék azt az olvasót. Például a magyar újságoknál ez jobban megfigyelhető volt, mint a szlovák nyelvűeknél. Ilyen kisebb dolgokból is jobban fel tudták fújni az egészet. Ezért is kritikusan kell hozzáállni ezekhez a korabeli cikkekhez, mivel sokszor az újságírók sok dolgot ki is találtak, vagy nem pontos információk szerint írtak.
0: Hogy jól hangozzon.
1: Próbálták eladni azt, amit írtak. Az ilyen bombasztikus címek azok jobban eladhatóak voltak, mint ilyen általános száraz.
0: De az is egy szakma. Egy jó címet írni szerintem szakma, és ez tényleg azt tudni kell.
1: Ezt a magyar újságok jó, vagy a magyar újságírók ezt elég jól tudták, ugye, amerikai újságírók.
0: Ha már mondtuk, hogy ilyen kettős éned van, hogy könyvtáros és történész, mi az, amivel mostanában így foglalkozol, szóval mit kutatsz mostanában?
1: A szülőfalom Perény hímközség történelme az olyan téma, ami végigkísér, amióta az eszemet tudom, és a munkám során is. Bár már megjelent egy könyvem faluról, de azért szívesen készítenék újra meg újra bővített kiállásokat. Emellett

0: azt hiszem egy közigazgatási egységet képeznek.
1: Igen, igen. Szóval ez a Korponai Gábor, ő egy híres polkatáncos volt.
0: Ez egy foglalkozás volt, hogy valaki polkatáncos?
1: Ő még az 1848-as, 49-es szabadságharc előtt emigrált az USA-ba, Amerikába, igen, az Egyesült Államokban, és ő főleg katonatiszt volt, és úgy próbált megélni, hogy tánctanárként. Egyrészt abból is, de például lovaglás, vívás és egyéb olyant, amit egy nemes, egy katona tudott, azzal próbálta megkeresni a kenyerét. Szóval az a Korponai Gábor egyrészt katona volt, részvevője volt az amerikai-mexikói háborúnak, az indián harcoknak, és aztán az amerikai polgárháborúban is részt vett az északiak oldalán. Aztán egy másik személyiség, Galfi Gálik András, ő egy berzétei, Gömör megyei születésű, szintén nemesi származású személy volt, aki először, mint kereskedő próbált megélni, nem túl nagy sikerrel, itkásán, és aztán különböző okok miatt kénytelen volt elhagyni szintén az anyaországot.
0: Ő nem volt benne a 48-49-es szabadságharcban?
1: 48-49-es részve volt, igen, és aztán szintén emigrált Amerikába, ahol úgy szintén az északiak oldalán részt vett a polgárháborúban, sőt meg is sérült, fogságba esett, aztán szabadult, újraharcolt, és a háború után mind állatorvos dolgozott. Ő hazatért az 1880-as években. A fia híres patikus volt Kassán, Gálik Géza. Nála élt egészen a haláláig. Már eltűnt régi valamikus temetőben, volt eltemetve. És még egy harmadik személy, Gerster Antal, híres Gerster, Kassai Gerster családból származott, aki szintén 48-49-es szabadságharcos, a Kossuth emigráció résztvevője. Ő viszont építész és katonamérnök volt az amerikai polgárháborúban.
0: Szintén az északiak voltán?
1: Magyarország területéről általában mindenki az északiak, az unionista hadseregben szolgált. A déliek oldalán nagyon kevesen voltak. Könyvtárosként persze az aktuális feladatokhoz mérten más témákba is bekapcsolódom. A legutóbb például a könyvtárunk 100. évfordulója alkalmából kiadott publikáción előkészítésen dolgoztam.
0: Hát ha már ennyit emlegettük Perényt, ugye mondjuk el, hogy ez egy Kassához viszonylag közeli település, Kassától délre. Minden település, főleg akik ott élnek, minden település különleges valamilyen szinten, de neked, te mit találtál, hogy mi az az érdekes dolog, amit Perényről tudnunk kell?
1: Perény története egyrészt az őskorig nyúlik vissza, tehát az adott terület, ahol most a jelenlegi község található, már az őskorban lakott volt, amit számos régészeti leletet is igazol. Az első írásos említése 1220-ból származik, ami sokkal korábbi, mint például a Kassa első írásos említése, csak így érdekességként. Tehát egy eléggé régi községről van szó, még a királynő birtokként német vendégek látták ebben az időben, tehát a tatárjárás előtti időszakban, és később aztán a Perényi család történelmi szerepének köszönhetően, főleg a középkor során jelentős fejlődésnek indult a falu. Saját plébániával, pappal rendelkezett, de egy időben esperesi székhely is volt, sőt a 15. században, mint búcsújáró hely is említi az egyik forrás. A régi templomot eredetileg Szent György tiszteletére szentelték, később aztán a Szentháromsági templom lett. A falu birtok részei többnyire nagyidei és a füzéri vár uradalomhoz tartoztak, és az a leghíresebb földesurai közé tartoztak egyrészt a nevezett Perényiek, de aztán a Nádasdiák, Bátoriák, Szemere, Czobor, és a 18. századtól a meghatározó szerephez jutott a Meskó család. Falu a török hódoltság idején és a Habsburg ellenes felkelések idején elég sok kárt szenvedett, úgy mint az egész környék. 17. század folyamán sok tűzvész, illetve a járvány sújtotta. Például 1566-ban egyrészből felégették az Erdélyből betörő tatárok, de a legnagyobb károkat a 18. század elején az utolsó Habsburg-ellenes felkelés, illetve az akkori pestis járványok okozták, aminek köszönhetően a falu szinte teljesen elnéptelenedett, nem halt ki teljesen, de úgyis 18. század első harmadában szükség volt új telepítésre. Ezt az akkori földesúr Johann Christian Lobkowicz cseszármazású nemes jóvoltából sikerült is, és ekkor német ajkú sváb telepesek érkeztek a faluba, de ezek mellett kisebb számú szlovák, rutén és magyar nemzetiségű családok is népesítették be a falut. Többségük a 19. század elején mind magyarosodtak, magyar tömbbe olvadtak. A 19. században a község jelentős fejlődésnek indult, ez főleg annak köszönhette, hogy a határ elég nagy volt, és főleg a mocseres kányáptal lecsapolás, illetve kiszállításoknak köszönhetően elég nagy földterülethez jutott a falu, és

0: miatt egyrészt demográfiailag is, meg gazdaságilag is jelentős növekedésnek indult. Például az a kivándorlási hullám, ami egyéb falukban tipikus volt ebben az időben, Perényt annyira nem sújtotta, bár onnan is kitelepültek Kanadába vagy az Egyesült Államokba. A 20. században aztán a falu komoly politikai, illetve társadalmi változásokon ment keresztül. Egyrészt a 1918 republika megalakulása, aztán a 1938-as visszacsatolás Magyarországhoz, második világháború, 44-45 közti frontátvonulás, és aztán a 45 utáni események Csehországba, illetve Szovjetunióba több Perényit elhurcoltak kényszermunkára, majd 1948 tavaszán, húsvétkor falunak több mint a háromnegyedét kitelepítették Magyarországra. Tehát 1948 után új szlovák telepesek érkeztek a faluba, és akkor teljesen új faluközösség kezdett kialakulni. Ja, és a fejlesztések, illetve az építkezések, amik ebben az időben kezdődtek, voltak épp megalakították a falu mai arculatát, bár az urbanisztikai szerkezet azonban nem sokat változott a 19. század vége óta. A 60-as évek elején épült kelet-szlovákiai vásgyár sokáig gátolta az új magánépítkezéseket.
1: Kőhajításnyira van.
0: Ezért sok parasztház fennmaradhatott egészen a 21. századig. Persze már modernizált, illetve átépített formában, de azért még mindig Perényben elég jól lehető az a paraszti építkezési mód, ami egyéb községekben teljesen eltűnt, mint például Nagyidán, vagy Csécsben, vagy Makrancon.
1: Akkor ez a híres Perényi családnak van köze Perényhez, aki így a magyar történelembe, a középkorba úgy belejátszott?
0: A szakirodalom szerint a Perényi család Perényből származott, de pontos korai történelmet azt források hiányában elég hézakosan ismerjük, és nem is tudjuk pontosan megalapítani, hogy most a Perényi család volt a Perény község névadója, vagy fordítva, de azt tudjuk pontosan, hogy a legrégebbi ősök azok Perényből származnak, és aztán főleg a 13. század második felében, illetve az Anzsú uralkodók alatt felívelőben volt a család, akkor kezdtek szerezni új birtokokat, illetve különböző címeket és tisztségeket. Aranykorukat mondjuk a Zsigmond korban élték meg a 15. században, illetve még a 16. század első felében a legnagyobb funkciót, amit sikerült elérniük, az a nádori tisztség volt. Illetve egyrészt a Bahói vármegye örökös főispánja is voltak, és több vár urodalmat birtokoltak, így például a Terebesi, Füzéri, Siklósi, nagyidei vár urodalmat és sok mást. Részt vettek meghatározó történelmi eseményekben, a Mohácsi csatában. Bár Perényben nem maradt fenn semmilyen kastély, sem vár, azért azt feltételezhetjük, hogy a 13.-14. században létezhetett valamiféle lakóépületjük, mivel sok olyan okirat fennmaradt, ami Perényben volt kiadva, szóval valahol létezniük kellett, lakniuk kellett, feltételezhetjük, hogy volt ilyen féle, lehet, hogy valami fából, földből készített kisebb várkastély, vagy hasonló, ami aztán elpusztult és teljes feledésbe merült.
1: Te még így a szíved mélyén bízol benne, hogy egyszer előkerül egy építkezésnél?
0: 1927-ben akkori római katolikus templomot nagymértékben átépítették, és akkor új alapokat is ástak, és vannak információk, hogy különböző sírokat, sőt, milyen ezüst pénz kincsleletet is találtak, és hasonlókat, de bármiféle információt találtak, van valamilyen alapokat, vagy valami falakat, arról semmilyen információ nincs. Ezt azért említem, mert a templom az ilyen kimagaslóbb, ilyen központi helyzetű épület faluban, és ezen kívül még van a református templom, az még magasabban található, mert az egy teljesen új épület volt, és az építkezés során sem került elő semmi olyan bizonyíték, ami azt mutatta volna, hogy itt Perényben valamilyen Perényiek vára, vagy bármilyen kastélya lehetett volna.
1: És mikor történelmet tanultál, akkor te így rájöttél egyből, hogy ez, hát, hogy ez ugyanaz a név, mint ahonnan te származol, az a Perényi név?
0: Már nem is emlékszem pontosan, hogy ez mikor volt, de elég korán, azt hiszem. Talán még alapiskolában kellett írni valamilyen dolgozatot szülőfalunk történetéről, és akkor, ezt már pontosan nem tudom, hogy ezt honnan szedtem elő, de valahol biztosan valamilyen könyvből. Akkor döbbentem arra, hogy ez a név elég híres, egy elég gyakran előfordul szakirodalomban is, és nem csak szakirodalomban, de Magyarország területén bárhol, főleg Észak-Magyarország területén, vagy Kárpátalján is. Például utcanevekben, vagy mikor ellátogattam először Füzérre, vagy például Sárospatakra, akkor több olyan, tehát eredeti kőfelirat volt ott található, ahol Perényi név szerepelt.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Ondrejsik Tamás könyvtárossal és történésszel, a Kassai Bokácius János közkönyvtár helyismereti gyűjteményének munkatársával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a Fülek a Mohácsi csata után című beszélgető estünkre és nyilvános rádiófelvételre. Titton Viktóriával, a Füleki Vármúzeum igazgatójával, Köteles Szabolcs, a Pátria Rádió szerkesztője beszélget. A rendezvényre a Füleki Városi Könyvtárban kerül sor, a belépés díjtalan. Mi változott a vár elfoglalása után? Volt-e árulás? Hogyan zajlottak a mindennapok a szandzsák idején? Előkerülhetnek-e még értékes leletek? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Csatlakozzon az időutazásunkhoz. Várom Önöket szeptember 17-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a Füleki Városi Könyvtárban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ma sem nyitották meg a belügyminiszter leváltásáról szóló vitát a parlamentben. A kanadai kormányfő szorgalmazza országa társulását az Európai Unióval. Csapadékos, hűvös idő várható ma 27 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A parlament ma sem tudta megnyitni a Matós Utajástok belügyminiszter leváltásáról szóló ülést, mivel második alkalommal sem volt határozatképes. Az ülésen mindössze 45 képviselő jelent meg a miniszter leváltásáról szóló indítványt, így a parlament következő rendes ülésének programjába kell besorolni, amely november 17-én kezdődhet. A bizalmatlansági indítványt az ellenzéki Szlovenszko mozgalom kezdeményezte, és más ellenzéki pártok képviselői is támogatták. Az ellenzék többek között a tűzoltó autók beszerzését, az állami közbeszerzés állítólagos átláthatatlanságát, valamint a nyomozások állítólagos befolyásolásának gyanúját rója fel a miniszternek. A kormánypárt ISZMER szerint nem választható el egymástól a Projekt Fórum civil szervezet tevékenysége és Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia vezetője. A párt ezt azután közölte, hogy a rendőrség támogatási csalás gyanúja miatt meggyanúsította Simecska édesanyját, Márta Simecskovát, valamint egyik munkatársát. A rendőrség az ügy részleteiről egyelőre nem nyilatkozik. A ISZMER felszólította Simecskát, hogy tisztázza, fizetette a Projekt Fórum az ő vagy a PSZ-hez köt más személyek kiadásaiért. Simecska azt állítja, hogy az ügyhöz nincs köze, és a nyilvánosságra került dokumentumok alapján édesanyja sem követett el csalást, a civil szervezet ellen szintén folyik büntető eljárás. Szeptember 1-től új szabályok vonatkoznak Szlovákiában az iratok és aláírások hitelesítésére. A városi és községi hivatalok már nem hitelesíthetnek olyan dokumentumokat, amelyek másoláskor elveszítenék valamely biztonsági elemük funkcióját. Ide tartozhatnak például a vízjellel, hologrammal vagy dombornyomot, illetve a száraz bélyegzővel ellátott bizonyítványok, diplomák és tanúsítványok. Ezek hitelesítését ezentúl közjegyzőnél kell intézni. A személyazonosságot érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel kell igazolni. Az új törvény többek között pontosítja az iratok és aláírások hitelesítésének szabályait, és a belügyminisztérium szerint nagyobb jogbiztonságot teremt. A szlovák parlament jóváhagyta, hogy legfeljebb 101 szlovák katona vegyen részt a NATO keleti szárnyának légterét védő Eastern Sentry, vagyis keleti őrség műveletben. A katonák elsősorban Lengyelországban és Romániában teljesítenek majd szolgálatot, feladatuk a légtér megfigyelése, a radaradatok cseréje, a korai előrejelzés, valamint a NATO integrált légi és rakéta védelmének támogatása lesz. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint a szlovák katonák a drón fenyegetések azonosításában is részt vesznek, és a hadsereg új háromdimenziós radarjait is éles helyzetben tesztelik. A parlamentben 129 képviselő támogatta a missziót, 10 tartózkodtak, Andrej Danko, az SNS elnöke pedig ellene szavazott. Mark Carney kanadai miniszterelnök üdvözölte az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada lehetne az Európai Unió első társult tagja. Carney erről az Európai Parlamentben beszélt, de a lehetséges új státusz részleteit nem ismertette. A kanadai kormányfő az EU és Kanada stratégiai együttműködésének jelentős elmélyítését szorgalmazta, többek között a kritikus nyersanyagok, a védelem, az energia, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás területén. Kanada emellett cseppfolyósított földgázzal és hidrogénnel segíteni Európa energiabiztonságát, és bekapcsolódna az Erasmus Plus-t és a Horizont uniós programokba is.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt lesz jellemző délután, a délután folyamán megfogyatkozhat a csapadék és a felhőzet is. A hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul, mérsékelt északi északnyugati szél fúj, amelyet erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 5-10 perces torlódásra számíthatnak az R1-esen Szered után Nagyszombat felé, és Kiszucaújhely előtt Zsolna irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800.
2: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja.
3: Hogyan lehet rávenni egy gyereket arra, hogy megcsináljon valamit, amihez lehet, hogy éppen semmi kedve? És vajon mindig az a jó megoldás, ha megpróbáljuk még jobban megdicsérni, még erősebben biztatni? A szél és a nap meséje jól mutatja, hogy az erő nem feltétlenül ott van, ahol a legnagyobb a nyomás. A szél erővel próbálja meg elérni, amit akar, a nap pedig egészen másképp közelít ugyanahoz a célhoz. A gyerekek motiválásában is sokszor ez a kérdés. Mikor segít a biztatás, mikor válik túl sokká a dicséret, és hogyan tudjuk úgy támogatni őket, hogy közben ne a megfelelési kényszert erősítsük bennük. Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezetővel, állandó vendégünkkel, szakértőnkkel ezúttal arról beszélgetünk, hogyan motiváljuk jól a gyerekeket, mit mondjunk az üres, ügyes vagy helyett, és hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a teljesítés és a belső biztonság között. Szia, nagy szeretettel köszöntelek a nappaliban!
4: Köszönöm szépen, Maja, és én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Kezdjük is az imént említett mesével, a szél és a nap meséje. Mit tanít ez a történet arról, hogyan lehet valakit rávenni valamire?
4: A szél és a nap meséje az egy nagyon rövid történet, amely arról szól, hogy hát összevesznek ők ketten, és akkor arra megy egy szegény ember, és a szél az nagyon erősen elkezd fújni, tehát a szegény ember magára tekeri a köppenyét, és így nem megy a szél semmire, és akkor jön a napocska, rámosolyog, és leveti a kabátját. Tehát, hogy itt ebben a mesében ugye az erőszak, és a durva ráhatás, és a kedvesség van jelen, de van egy másik mese, ahol összeveszik a hideg, a meleg, meg a szél, hogy akkor melyik a fontosabb, és akkor jön a szegény ember, és köszön, hogy jó napot kívánok, nagyságos uram, és akkor összevesznek megint csak, hogy kinek köszönt. De akkor a hideg az azt mondja, hogy nekem biztosan nagyon hideg lesz, de akkor a szegény ember azt mondja, hogy csak a szélnek fújjon. És amikor nagyon meleg lesz és éget, akkor csak a szél fújjon, tehát most akkor mi a jó, vagy mi nem jó, vagy ki a jó, vagy tehát ez ilyen, és a gyerekek között is nagyon sokszor megjelenik az, hogy rivalizálnak egymással, legyőzik egymást, még nincsen, nem fejlődött ki az empátiájuk teljes mértékben, nem érzik azt, hogy ha bántja a másikat, akkor az neki rossz, vagy nem érti, miért kell tanulni, és akkor erővel próbálunk ráhatni. Néha mosoly az, ami bejön, néha kell, szükséges az is, hogy határozottabban, tehát, hogy ezeket mindig a helyzet adja, hogy éppen most akkor hogyan is.
3: Mi a különbség a között, ha már ezt így említetted, amikor kívülről próbáljuk megmozgatni a gyereket, és a között, amikor belülről kezd el akarni valamit?
4: Ez egy folyamat a kisgyereknél, hogy ő fölfogja azt, hogy amit csinál, az jó valamire, vagy az elvezet valahová. Tehát a korábbi társadalmi rendszerekben a gyerekeknek nem fordítottak ekkora hangsúlyt. Ugye a pedagógia történetéből tudjuk, hogy hogyan alakult ez ki, mikor került jobban a gyerek a fókuszba, és egyre jobban. Valamikor régen úgy éltek az emberek, hogy a gyerek a család része volt, látta a szülőt dolgozni, és ez a dicséret, vagy a motiválás, inkább a túlélés volt, vagy az érvényesülés, és a gyerek praktikusan látta, hogy egy közösségen belül, egy családon belül ki hogy csinálja, ki hogy teszi. Én itt egy Andersen mesét olvasgattam, mielőtt az interjúra készültünk, a nagytengeri kígyó. És itt is úgy van, hogy megszületnek ezek a halacskák, de hogy nem ismerték se apjukat, se anyukat, a világra jöttek, mindjárt maguknak kellett megkeresni a kenyerüket, úszkáltak hát minden nap betevő falat után, és ez inkább mulatságos volt, mint fáradtságos. Tehát az elején ők még így úszkálnak, így el vannak ezek a halacskák, de a gyerek se nem tudatos. egyre jobban tudatossá válik, mert a mesébe is jön a tengeri szörny, és akkor már bonyolult lesz a történet, hogyan tudnak példát venni a szülőről. Mert nagyon sokszor nem is a szavakkal való dicséret, hanem maga az a példa, amit látott volna a gyerek, hogy például a tisztelet, hogy a két szülő hogyan tanítja a gyereknek a tiszteletet, az én határokat, vagy a kereteket, hogy mit igen, és mit biztosan nem. Hogyan közvetítjük azt, hogy hogyan viselkedünk egy ünnepi asztalnál, hogyan viselkedünk egy felnőttel szemben, egy másik gyerekkel szemben. Van még a játszótéren is. Lehet, hogy nem annyira dicsérni kéne, hanem megmutatni neki, hogy példa legyen, pozitív példa.
3: És itt a türelemnek nagyon nagy szerepe van, mert nagyon sokszor hajlamosok vagyunk felnőttként azt gondolni, és címkézni a gyerekeket, hogy neveletlen, nem tud valamit megcsinálni, és valahogy elfeledkezünk arról, hogy ő még gyerek. Mennyi az a türelmi idő, amit egyrészt a felnőtt saját magának meg kellene, hogy adjon, másrészt pedig a gyereknek is megadni?
4: A gyerek példákból lát, tehát amikor türelmesen vagyok a gyerekhez, hogy nem csinálja ezt, nem csinálja azt, akkor gondolhatok arra, hogy nekem sincs mindig kedvem hozzá. Vagy ha én feszült vagyok, aki mondjuk dohányzik, én mondjuk nem, hát ez ki vagy elszív egy cigit, vagy egy felnőtt főtt magának egy kávét, sétál egyet. De ez a gyerek érez, de nem tudja megfogalmazni, hogy mit. Félelmei vannak, de nincsenek rá szavai. Tehát itt az van, hogy a szülőnek vannak-e szavai arra a helyzetre, amiben a gyermekeikben benne van. Tehát, hogy azt mondom neki, hogy megértem azt, hogy álmos vagy még, és már indulunk az oviba. Mert hogy az ő bioritmusa szerint lehet, hogy még egy órát aludnak. Tehát, de amikor sietni kell, amikor dugóba állunk, amikor nem tudom mi, akkor türelmetlenek leszünk. És a gyerek még csak akkor tanulja a világot. Nem is érti az egészet. A türelmetlenséggel nem megyünk semmire.
3: Mi történik akkor, amikor a felnőtt, a szülő túl gyorsan akar eredményt látni?
4: Teljesítménykényszerbe élünk mindenhol. Érvényesülésben a felnőtt is abba él. A munkahelyeken, mindenhol is, akár a szociális médiák területén is az látszik, hogy mennyi lájkot kaptam, mennyi kommentet kaptam, milyen kommenteket, mindenhol. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok teljesítménykényszer van körülöttünk, azt se tudjuk, hogy kire hallgassunk egy diétával kapcsolatban, és akkor a gyerek is benne van ebbe, hogy muszáj megtanulni neki azt, hogy ez az élet, ez egy kőkemény érvényesülés. De hogy hova tesszük a mércét, mennyi az elég, hogy például az, hogy milyen játékaik vannak. Most mindenki attól fél, hogyha az osztályban van egy gyereknek egy menő, én nem tudom, valamilyen eszköze, játéka, sporteszköze, akármi, akkor mindenkinek el kell érni ezt a szintet. És közben lehet, hogy már nem is reális ez az egész, hogy futunk valami után, ami majdnem azt lehet mondani, hogy fölösleges. Tehát meg lehet tanítani a gyerekkel örülni újra, örülni egy kedves beszélgetésnek, egy játéknak a homokban például, vagy egy sétának, amit közösen élünk meg, és közben elmesélünk neki egy mesét, és egy kalandot, hogy milyen érdekes volt ez, vagy az, vagy amaz, vagy a mesébe, hogy félt egy állat, és utána sikerült neki, vagy átverte a nyuszika a rókát, és akkor nagyokat lehet nevetni, akkor közben valamit el is játszhatunk, hogy például a sündisznó meg a nyuszi versenyeztek, és akkor az hogy nézett ki? És akkor nem kell olyan drága eszköz, nem kell túldimenzionálni a dolgokat, hanem érzi az a gyerek, hogy a valóságos életben mennyi sok jó van, amihez nem kell annyira sok pénz. Idő kell és beszélgetés.
3: Ugye, ha mindannyian visszaemlékszünk a saját gyerekkorunkra, sem biztos, hogy ez másképp volt, mint a mai gyerekek esetében, de egészen korán találkozunk teljesítmény elvárásokkal. Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a között, hogy legyenek gyerekeknek céljaik, és a között, hogy ne csak másoknak akarjanak megfelelni? És itt egy pillanatra megakadtam, mert azt mondtam, hogy gyerekek, de szerintem ez a felnőttekre ugyanúgy érvényes.
4: Hát a kicsi gyereknek először meg kellene tanulni, ugye kapcsolódni a világhoz, elboldogulni benne, és meg kellene tanítani, tanulni. Na most melyik fejlődési korszakban van a gyerek? Mert ha már kicsike kortól, ugye most nagyon sok gyerek már két nyelven nő föl, ami rendben van, mert ugye természetes úton megtanulja a nyelvet, amit hall, amiben benne él. Ilyen világban élünk most. De hogyha még ehhez behozunk egy harmadik nyelvet is kényszeresen, vagy valamilyen kőkemény sportot, már 4-5 évesen hajnalba kell kelni, vagy hullafáradtan még menni kell. Tehát az, amit a gyerek megtanul kicsike korban, nagy nehezen, nagy keservesen, az lehet, hogy felnőtt mondjuk egy év alatt, mondjuk egy valamilyen nyelvből valamilyen szavakat, mondatokat, akkor azt lehet, hogy felnőttként pár óra alatt megtanulja. És mire van igénye a gyereknek, mire képes abban a fejlődési korszakában? Mi lesz az, ami jó neki? Mert hogy a természetben felnövő gyerek az először is kiépíti a mozgását, az agyában idegpályák épülnek ki különböző irányokba, fölfogja szabadon azt, hogy ide tekint, oda tekint, azt tapasztal. Kicsike korban a gyereknek ez kell, ilyen fejlesztő játékok vannak, fejlesztő foglalkozások, játszóterek, ahol a gyerek mászkálhat ide-oda és szabad lehet. Tehát, hogy azt kellene látnunk, hogy hány éves az a gyerek, mire képes. És ne a pánikot tegyük a kis fejébe, hogy nehéz, és sok, és muszáj már mostantól tanulnod, mert az iskola nehéz lesz, a matek nehéz lesz, vagy a szlovákián, vagy akármi, és akkor jaj, most már muszáj járnod minden nap kőkeményen tanulni, mert annyira nehéz, és félj tőle. De ki az, aki ettől fél, nem a szülő? Tehát, hogy a szülő rávetíti, vagy a nagyszülő is arra a gyerekre, a saját képtelen valamire megtanulni, nem érte el, sikertelen volt, akkor rávetíti arra a gyerekre, hogy na de akkor ő is úgy fog járni, neki is az nehéz lesz. Én két gyermeket neveltem föl, és két különböző irányba lehetett őket indítani, mert az egyiknek erre volt képessége, a másiknak arra. Ezt a mágában nem volt például, hogy rákényszerítsem. Például az egyik szerette a zenét, de a másik de nem lehetett leültetni a zongorához. Neki rajzolni kellett, kézműveskedni. Akkor abba lehetett hagyni őt, hogy a maga tempójába fejlődjön, és segíteni, amennyire öröme volt belőle, hogy ne kényszer legyen, hanem öröm. Mert erről szól a gyerekkor.
3: És mit tehetünk azért, hogy a gyerek számára már maga a próbálkozás is érték legyen, ő maga is úgy tudjon rá tekinteni, és ne csak maga a siker, hiszen ahogy te is említetted, igen, ma ténylegesen nagyon sok helyről kapjuk azt, hogy bizony teljesíteni kell, és ebben a közösségi média sem segít, mondhatjuk ezt így, de ott még jó esetben, és ha szerencsénk van, akkor a legkisebbek még nincsenek jelen, tehát ők mondhatni ebből a világból, ebből az online világból még, ha szerencsések, akkor kimaradnak. De mit tehetünk tényleg azért, hogy maga a próbálkozás is, bár maga a siker legyen is az érték, attól függetlenül, hogy maga a teljesítmény az milyen is lesz?
4: Az egyik kedvenc olvasmányom a farkasok viselkedés kultúrája, és tudósok kutatják ezt a témát, és ott is olvashatunk, vagy láthatunk akár filmeket is erről biztosan, hogy hogyan tanítják a gyerekeket. Tehát, hogy például az alfahím a legerősebb farkas a csapatba, birkózik a kicsivel, vagy a gyöngébb nőstényekkel, átadja a tudását, tapasztalatot ad át, megmutatja neki. Elviszik őket vadászni, de vigyáznak rájuk a kölykökre. Tehát, hogy beilleszkedik a csapatnak a működésébe az a kis kölyök, az a kis állat, és megtanulja, de tanítják türelemmel. Tehát nekünk is az kéne, hogy megmutassuk azoknak a gyerekeknek, hogy nem azt mondani, hogy jaj, de cuki vagy, jaj, de szép vagy, jaj, de gyönyörű, csinos, nem érti a gyerek, vagy mennyire ügyes vagy, mert akkor az, hogy nem sikerül neki, vagy még nem tudja, az hol van. Hát ő minden nap tanul. Most elmegy a gyerek az iskolába, akkor például mennyit fejlődik meg egy év alatt, akár melyik tantárból, akár a betűírásból, vagy egy matekból, vagy a szókincsebőből. Tehát szeptemberben elkezd valamit, és év végére egy nagy mennyiségű tananyag bekerül a kis fejébe. Tehát folyamatban van. És minden órán másmilyen tantárgy van, másba megy előre, tehát állandóan újat és újat tanul. Mert erre nagyon tekintettel kéne lennünk, mert a természetes ember az minden kézzel megpróbált, az úgy tapasztalta meg a biológiát, hogy mit tudom én, most elvetették a magokat, gondoskodtak a növényekről, az állatokról, és akkor neki az volt a biológia. Ez a kisgyerek könyvből, meg mit tudom én, most már azért nagyon sok virtuális eszközön is látja, de nem fizikailag tapasztalja meg. És mindig újat és újat tanul. És nem csak olyat, amire szüksége van, mert például egy itt élő gyerek természetes környezetben pár száz évnek ezelőtt olyan, hogy zsiráf vagy elefánt, hát biztos nem is látott. De most ugye az állatkertben látja, vagy elvárás van, hogy mindent is tudjon, tehát teljesen másmilyen lett a világ. Nem biztos, hogy föl vagyunk erre annyira készülve, de nem lehet más csinálni. Tehát valahol fölfogni azt, hogy ez a gyerek rettenetesen sok információt kénytelen befogadni, megtanulni az nélkül, hogy fizikailag megtapasztalná, látná, megérintené, közelébe lenne. Minden csak látvány lesz, most már nem is elolvassa sokszor és elképzelni, hanem csak látja. Tehát az agyunk másképpen tanul meg gondolkodni, másképpen tanulja meg az új dolgokat beintegrálni a tudatába és elhelyezni.
3: A nappaliban Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel ezúttal arról beszélgetünk, hogy hogyan is motiváljuk, biztassuk és dicsérjük a gyerekeket. Szerintem ebben az őszi időszakban, de talán egész évben, amikor újraindul vagy elindul a gyerek akár az iskolába, beül az iskolapadba, az óvodába, vagy csak tényleg az első lépéseit teszi meg. Hát nagyon fontosak azok a szavak, amiket ilyenkor használunk, és az imént már te is említetted, hogy igen, nem feltétlenül biztos, hogy megfelelően használjuk ezeket a kifejezéseket, mert ugye a dicséret alapvetően az jó dolognak tűnik, mégis sokszor hallani arról, hogy az üres vagy a túlzó dicséret az nem feltétlenül segít. Akkor próbáljuk meg kifejteni, hogy miért is.
4: Én inkább most egy tanácsot adnák a kedves hallgatóknak, így eszembe jutott egy saját történet, hogy a legidősebb unokám, aki most már 12 éves, és akkor első osztályba ment, és akkor így elmentünk hozzájuk, a másik lányom is, egy nagyobb család ott volt, és akkor a leány mutogatta a füzeteit, és pár hete járt iskolába. És akkor mondta, hogy hát metőírásod, az milyen nehéz. Mert ezt nem tudja, hogy hányszor megpróbálja. És annyira spontánul történt, hogy minden felnőtt, akik ott voltunk, akkor elkezdtük mondani, hogy én hogy jártam, nekem sem ment, én nekem ilyen történetem van, olyan történetem. És az unokám teljesen kivirult, nem volt egyedül ezzel, hogy semmi baj, hát a mamának se sikerült, vagy a nagynényére elsőre. És akkor ez ilyen természetessé vált, hogy de hát ez így van. Hát ez normális dolog, hogy amit én most kezdek, az még nem profi. Tehát nem azt mondtuk, jaj, te olyan ügyes vagy, neked biztos sikerülni fog. Nem hangzott el. Hanem mindenki elmondta a saját történetét, még az apja is ott volt, az is elmondta, hogy tudok, hát én is emlékszem rá, és akkor így volt, úgy volt. És a gyerek teljesen megnyugodott. Ő most tanulja, ő fölfogta azt, hogy milyen sokat tett azért is, hogy annyit gyakorolja. Tehát lehetséges az, hogy tényleg nem azt kéne mondani, hogy mennyire ügyes vagy, meg fog az neked menni. Mert ezt nagyon könnyű kimondani, csak nem jól hat. Tehát mi lenne, hogyha például lennének olyan alkalmak esténként, vagy délutánonként, amikor úgy leülünk egy kicsit egy csészetel mellett, vagy a vacsora mellett. És úgy mindenki elmondaná, hogy napközben mennyi mindent tett azért, hogy valahonnan valahova eljusson. Például egy anya, hogy reggel elvitte a gyerekeket, és utána bevásárolt, dolgozni volt, én nem tudom, volt egy meetingje, ugye divatos szó most, és akkor itt így járt, úgy járt, és mondjuk már minden héten egyszer van az a meeting, online meeting, hogy modernek legyünk, és akkor, hogy látja azt, hogy most a kollégáival tudott előbbre jutni, vagy összevesztek, vagy egyáltalán most senkinek nem volt kedve dolgozni, és érezhető volt az, hogy most csak úgy napoltuk a dolgokat, tehát hogy beszéljünk arról, hogy ki hogyan, merre, hogyan intézte, mert mindenki benne van egy folyamatban, és annak sokszor nem látjuk a végét. Azt hiszük, hogy nem jutunk sehová, mert hogyha elkezdtünk valamit, például elkezdtük az első osztályt, hát mikor lesz a karácsonyi szünet, vagy mikor lesz a következő nyári szünet. Tehát, hogy ezek a folyamatok, ezek néha lefárasztanak. És akkor azt hiszük, hogy semmire nem megyünk. Tehát lehet, hogy azt kéne mondani, hogy annak a gyereknek is, hogy ma ennyit gyakoroltad. Ma mit csináltatok a tornaórán? És akkor azt a megtanultál, én nem tudom most bukfencezni, vagy kézen állni, vagy nem tudom mit. Hogy ezt inkább erősíteni, hogy de jó, hogy csinálhatod, milyen jó, hogy van egy ilyen modern uszoda, ahova jártok, és akkor ott minden nap tanultok, vagy minden nap hetente kétszer megtanulsz úszni. Tehát nem tudsz még úszni, de tanulod azt az úszást. Valahogy így.
3: Mi történik akkor, hogyha mindenre azt mondjuk a gyereknek, hogy ügyes vagy, még akkor is, amikor láthatóan fél, bizonytalan vagy nehézségben ütközik?
4: Most nagyon divatos lett a pozitív nevelés, vagy az, hogy mindig boldognak kell lenni ennek a gyereknek, de hát nem az. Tehát, hogy fél majd tévedni, fél majd rossz kedvű lenni, fél érezni a saját érzéseit. Az emberek érzelmekben gazdagok, még az állatok is. De van egy kutyusom, hát ez olyan boldog tud lenni, vagy olyan szomorú, ha megyek dolgozni, hogy azok is éreznek, és a gyerek is érez. És hogy mennyire gazdagok vagyunk érzésekbe, tanuljunk meg, lehet készíteni ilyen érzelemtáblákat. És akkor a gyerek meg tudja mutatni, hogy most hogy érzi magát. Tehát, hogy nem mindig csak boldog vagy sikeres, de igen, lehet most, hogy félhet, tehetetlennek érzi magát, most szorongok, most váljak is pocakom, mert félek, de semmiképpen nem jó az, hogyha nagyon elvárjuk, és mindig csak cukinak kell lenni, meg kedvesnek, közben mi magunk felnőttek sem vagyunk azok, tehát így jó lenne, hogyha hagynánk a gyereket őszintén érezni, és tudnánk neki valami eszközt adni arra, hogyha fél, akkor mit csinálhat. Most járt hozzám egy kislány, és mondtam az anyukájának, hogy egy folyamatban voltunk mesékkel benne, hogy válasszanak együtt valamilyen kis gyereknek való nyakláncot, lehet szívecske, virág, akármi, hogy hordja a kislány a nyakába, és amikor elkezd félni, akkor érintse meg, és akkor gondoljon arra, hogy mennyire van otthon szeretve. Tehát, hogy segítsünk a gyereknek abban, hogy ő érez, és az rendben van, minden érzés rendben van, és hogyan kezelje az érzéseit és a folyamatait. Nem kell mindig kedvesnek lenni, meg cukinak, meg ügyesnek, meg sikeresnek, mert az egy óriási nyomás felnőttként is, gyerekként is, fölösleges is szerintem.
3: Mindenki boldog gyereket szeretne ott hagyni az óvodában, az iskolában, de tudjuk, hogy ez nem mindig sikerül, és valakinek lehet, hogy ez sokszor nem sikerül. És ilyenkor ugye a szülőben is előjön az, hogy szeretne segíteni, de nem feltétlenül tud. És pontosan itt kapcsolódik be az, hogy igen, hogy mindig boldognak kell lenni, és hogy a szülő és a felnőtt fejében is él talán egy ilyen tévkép azzal kapcsolatban, hogy a gyerek tényleg mindig vidám legyen, mindig mosolygós.
4: Ugye kívánjuk a gyerekeinknek azt, hogy jól érezzék magukat, hogy felszabadultak tudjanak lenni. Ez szerintem ez teljesen rendben van. Meg magunknak is rendben van, hogyha azt kívánjuk, hogy érezzük jól magunkat a munkahelyünkön, bevásárlás közben is, vagy utazás közben bárhol. De hát valójában a világ meg olyan, hogy mindenki siet, elvárások vannak, és érzéseink vannak. Na most, hogyha a gyerek sok cukrot evett, akkor például vagy cukrossat, vagy sok szénhidrátot a 10 óraiba, akkor túl fog pörögni, vagy fáradtabb lesz. Tehát, hogy most ezt nem lehet akkor, hogy mindent gramra állandóan mérjünk, mert akkor megint csak nagyon kényszeres lesz, nagyon kontrollált lesz. És félni fog attól, hogy jaj, ha megettem, mit tudom én, valamit egyszerűen cukorkát, akkor most mi lett? Hát semmi. Tehát, hogy meg kell tanulnunk ezzel együtt élni, és akkor valahol kialakítani egy egészséges ritmust. Tehát az, hogy a gyerek fejében állandóan a félelem van, vagy nehéz, meg sikeres, meg ilyenek, el kellene tényleg gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne egy kicsit visszavenni ebből. És eszembe jutott egy magyar népmese, Derék Jankó és a kemény kenyér, ezt a kedves hallgatók az interneten is elolvashatják, és ott az anya 3 fiút nevel egyedül, és sokat kell dolgoznia. Magára köti a gyereket, és megy a földekre mindenhova, és a fiúk megtanulják azt, hogy dolgozni kell. És amikor elindulnak, leválnak az anyáról, akkor azt a tanácsot adja nekik, hogy ne gondold azt, hogy szerencse vár a világba. Tehát munka vár, amiben ki kell tartanod, ki kell az utolsó csöpp izzadságig, vérig, mindenit, tehát kitartás kell, becsület kell, tisztesség kell, és akkor ezt tanulja az anyától a fiú, és ezzel tud érvényesülni. Tehát, hogy mi magunk is adjunk inkább példát arra a kitartásra, hogy hogyan van, ha fáradt vagyok, vagy félek, vagy hogyan megyek túl ezeken. Ezek jó, de az, hogy most rányomunk a gyerekre nagyon erősen, és csak olyan lehet, az nincs rendben.
3: Talán ugye teljesen más azt mondani, hogy ügyes vagy, és más azt, hogy látom, hogy mennyi energiát tettél bele, vagy nehéz volt, mégis megpróbáltad. Miért fontos az, hogy konkrétan fogalmazzunk?
4: A gyerekek általában az osztályközösségekben látnak valakit, aki valamiben nagyon jó, és ugye osztályozzák őket, tehát muszáj, hogy értékeljék őket, és akkor az lesz a mérce. Vagy egy nagyobb testvére lesz a mérce. Vagy azt mondják a szülők, vagy a nagyszülő, hogy bezeg, én ennyire jól tudtam, vagy ahhoz értettem. De nem biztos, hogy annak a gyereknek is olyan az egyénisége, hogy mondjuk az a logikus gondolkodás egy természettudományban, egy matek, fizika, akármiben, hanem lehet, hogy inkább valamilyen művészetbe, vagy valamilyen alkotásba tudja magát kiélni. És hogyha mondjuk valakinek inkább a finom motorikája, a kézművesség, az az irány lesz az ő életében, akkor miért kéne szorongani neki? Azért, mert mondjuk egy nagypapa egy fizikus volt. Hát, tehát, hogy ezt látni kéne, hogy milyen típus a gyerek, és hogy az osztályban is, hogy lehet, hogy valaki mondjuk jobb abba a sportba, mondjuk egy sportgimnáziumba, a másik kevésbé jó. Hát akkor nem vagyunk egyformák. Nem kell mindenkinek világhírű sportolóvá válnia. Tehát az is rendben van, hogyha örömből focizik valaki. Tehát, hogy ez kéne, hogy de rendben van az is, hogyha az neked nem megy annyira, hanem te másba vagy ügyes, vagy nem kell mindenkinek a csúcson lenni. Van, aki nem is akar. Tehát, hogy miért kéne mindenkinek, én nem tudom, milyen menőnek lenni. Hát az egyszerű élet, a nyugodt élet, a harmonikus élet, ez mennyire szép, meg mennyire jó. És én jártam is egyszer így, hogy vezettem egy női mesefoglalkozást, ahol arról beszéltünk, hogy a női érvényesülés, és akkor mennyire fontos, hogy kihozzuk a belső tulajdonságunk, a képességeinket, hogy megéljük. És ott volt egy háziasszony, aki nagyon boldog házasságba élt, és nevelte a gyerekeit, és attól boldog volt, hogy ő nem ment dolgozni. A férje tudott annyi pénzt keresni, hogy szépen eltartotta a családot is, és nekik az úgy nagyon rendben volt. És én nem vettem észre, hogy mennyire szomorú, hogy mintha őt megszóltuk volna, mintha ő nem lenne attól rendben, hogy akkor ő most nem akar karriert, ő nem ment vissza dolgozni, hogy ő szereti a virágos kertjét, hogy ő csinálja a befőzést, és neveli a gyerekeket, és a férje hazajön, és nagyon szeretnek minőségi időt tölteni együtt. És én a végére jöttem rá, hogy valamit én se fogtam föl jól, mert az is rendben van. És akkor ezt ott még sikerült is kikorrigálnunk, hogy de az is rendben van, és milyen szép ez is, hogy ez az ő útja.
3: Nem biztos, hogy ami számunkra dicséret, az a másik számára is

0: egy kapcsolati probléma, vagy egy anyagi létbizonytalanság, vagy bármi, azt a gyerek viszi magával az iskolába. És akkor ott meg értékelik, de ő közben nagyon fél attól, hogy otthon mi lesz, beteg valamelyik szülő. Én láttam ilyen kislányt, aki egyfolytában az egyik iskolában sokat jártam, mese foglalkozásokat tartani, és talán ötödikes, hatodikos volt a kislány, és én 10 alkalommal voltam velük, és ott nagyon látszott, hogy a végén ő mindig odajött hozzám a szünetbe, és elmondta, hogy ő nagyon szomorú, mert az apja rákos beteg. És akkor őnek minden gondolata ezt körül forgott, hogy ő mit tehetne, hogyan segíthetne. Hát biztos nem lesz olyan sikeres, vagy nem megy el egy szavaló verseny, de egy vidám verset elmondani, mert neki gondja van. Tehát, hogy a gyerek érzi azt, hogy mivel indul otthonról, és akkor lehet, hogy az iskola meg ezt nem tudja hova tenni, mert az iskolában ugye az van, hogy értékelni kell a gyerek teljesítményét, országos felmérőket írnak mindent, tehát valahol valakinek jó lenne, hogyha azt is látna, hogy de közben mi van a gyerekkel, mert mi felnőttként is érezzük, ha gondjaink vannak, ha fáj a fejem, ha éhes vagyok, ha bármi, akkor lehet, hogy nem tudok teljesíteni. Mind amikor úgy olyan kiegyensúlyozott, békés vagyok.
1: Okozhat-e szorongás, hogyha a gyerek azt érzi, hogy nem hibázhat, mert akkor nem felel meg annak a képnek, amit róla kialakítottunk, akár otthoni közegben, óvodai, iskolai közegben, vagy akár barátok között?
0: Teljesen biztos, hogy okoz is, mert hogyha állandóan azt hallja, hogy milyen tökéletes is, és akkor ő most szomorúságot fog okozni az anyukájának, aki szintén lehet, hogy tökéletesnek akarja mutatni magát, mert hogy csak úgy tud érvényesülni a munkahelyén, mert ott mindenkinek megvan az, hogy akkor dress code, milyen ruhába megyünk, milyen a smink, milyen az autónk, és a gyerek ebben ölt föl, ezt látja, hogy óriásit kell teljesíteni, mindig nagyon szupernek kell lenni, mindennek rendben kell lenni, még a hajaszála se állhat másképpen, ő nem sírhat, ő nem okozhat gondot, hát hogy ne okozna. Ez mindenkinek csak szorongást okoz.
1: Hogyan tudjuk úgy megerősíteni a gyereket, hogy akkor közben azért a hibázás, a bizonytalanság és a lassabb haladás is beleférjen, és igen, az a bizonyos tényleg az a hibafaktor.
0: Tehát a gyerek valamikor régen a régi közösségekben önálló volt, úgyhogy a szülő dolgozott, és a gyerek ott volt körülötte. Na most, hogyha hagynánk ezt, hogy ő is tehát megpróbálta azt, amit a szülő dolgozott, vagy a közösségbe, ami az ő helye lesz, akkor ott ő abban benne élt egész életébe. Ott született meg a családi házba, azok között a szagok, illatok, hangok között, és egy természetes folyamatban volt benne. Tehát, hogy most is az lenne jó, hogyha a gyereket hagynánk, hogy úgy saját maga legyen, hogy például a szobájába rakodjon úgy, ahogy ő szeretne, hogy tudja kialakítani a maga világát, és ha segítség kell, akkor tanuljon meg kérni, tanuljon meg oda menni mondjuk a nagyszülőhöz, hogy mutasd meg nekem ezt vagy azt, vagy hogyan csináltad, hogy a gyerek maga tudja. Tehát valamikor régen, hogyha én például még emlékszem rá, én közel a 60-hoz, ugye, hogyha én akartam varni a babámnak egy ruhát, falun nőttem föl, akkor a nagymamámmal kellett jóba lenni, hogy adjon egy darab anyagot, mert akkor még ugye a 70-es évek, megbecsülték a darab anyagot is mindent, és akkor a nagymama adjon egy darab anyagot, és legyen arra ideje, hogy megmutassa nekem, hogy hogy kell befűzni a tűbe a cérnát, és hogy hogyan várjam meg, vagy hogyan várjam fel a gombot. Tehát, hogy kapcsolódtam, kérdeztem, volt egy elképzelésem, amit én végigvittem, kipróbáltam. És örültem annak a kis ruhaanyagnak, vagy annak a kis babaruhának, amit az én saját magam módján megalkottam. De most annyira sok mindent kapunk készen, hogy ezek a folyamatok hiányoznak, hogy hagyjuk, hogy a gyerek kérdezzen, hogy ő akarja, hogy motiváljuk őt úgy, hogy öröme legyen, hogy ha úszodába akarjuk, hogy járjon, mert egészséges, akkor tanítsuk meg neki azért, hogy akkor tegyen azért valamit, hogy legyen neki egy menő fürdőruhája, vagy befizessük a bérletet. Tehát, hogy ő akarja, hogy belülről jöjjön, hogy ő szeretne oda járni, és örömmel menjen. Ne azért, mert elvárás, mert mindenki hordja a gyereket már a pici babakorától, akkor, hanem az, hogy ő belőle jöjjön ki ez az öröm, Bármi, ha origamizni akar, akkor vágyjon arra, hogy vegyük meg neki azt a papírt.

0: írt, vagy ezt a könyvet, vagy a videót, és akkor, hogy legyen neki saját projektje, hogy hagyjuk kifejlődni, hogy milyen irányba is tud ő érvényes.
1: Hogy hogyan válaszoljunk, amikor a gyerek azt mondja, hogy nem tudom, félek, nem vagyok elég jó. Szerintem sokunkban ilyenkor automatikusan egy fajta válasz megfogalmazódik, de lehet-e mondjuk kérdéssel is válaszolni?
0: Szerintem már az nagy dolog, hogyha a gyerek otthon megmondja, hogy félek. Mert ez már azt jelenti, hogy van bizalma a szülőhöz. Tehát az a gyerek, akit úgy neveltek, hogy nem számít, vagy az, hogy csak az érdekel, hogy milyen jó jegyet hoztál, vagy mit teljesítettél, az nem fog ilyet mondani. De már az, amikor a gyerek oda megy a szülőhöz, nagyszülőhöz, pedagógushoz, és elmondja, hogy én most félek, az egy óriási nagy dolog. És én nagyon sok olyan pedagógust láttam az iskolákban, ahol a gyerekek oda mennek, megöleli a pedagógust, oda megy, és hozzá bújik, és látom azt, hogy megöleli, hogy beszél hozzá. Tehát az már a siker, hogy a gyerek meg tudja mondani, hogy ő vele mi van, és akkor meg kell hallgatni. És az is lehet, hogy valami kis trükkel, tanáccsal, én így jártam, én úgy, mert azt mondani, hogy ne félj, jó lesz, az nem segített még senkit. De hogyha meghallgatom, és azt mondom neki, hogy akkor most gyere, sétáljunk egyetbe, és itt vagyok neked. Vagy otthon is, hogy van idő rá, és akkor mondjuk egy félelem, egy elakadás, és az esti mesélésben, az esti mese például összeköti a gyereket, meg a szülőt, nagyszülőt. Mert a mesében van egy kaland, van egy út, amit bejárunk. És lehet figyelni, hogy a gyerek hol fél, milyen helyzetekbe szorong, vagy mibe örül, és akkor azokat eljátszani, megkérdezni, hogy amikor mondjuk a róka így érzi magát, vagy ez a tündér szép Ilona, és látom a gyerek szemébe, hogy akkor most erre reagált, akkor megkérdezgetem, hogy te is jártál már így, vagy neked milyen megoldásod van, vagy mit lehetett volna csinálni, hogyan lehetett volna másképp. És végig megyünk egy kalandon, ahol elérünk egy célig, és a gyerek az érzéseiről beszél, vagy a mesét csak úgy elolvastuk, de a gyereknek volt benne egy üzenet, hogy annak a hősnek is sikerült, vagy néha jót tett helyébe, jót ne vágy, mert olyan is van a mesében, hogy hiába vagyok én kedves meg jó, de a másik azt kihasználta, elvette, és akkor még egy kaland volt visszaszerezni. Tehát, hogy a mesében benne van a valóságos élet, de fogom a szülő kezét, és együtt megyünk végig a kalandon, és érzelmeket, helyzeteket beszéltünk, oldottunk, és úgy nyugodtan lehet elaludni. És akkor itt van, amit kérdeztél, hogy ha fél az a gyerek, mit lehet csinálni? Hát meghallgatni, mesélni, játszani vele, és visszatérni ahhoz az érzéshez, és közösen valamilyen megoldást találni. És mindig megköszönni, hogy megölelni, megjutalmazni érte itt egy csímogatással, hogy milyen jó, hogy elmondtad, és gyere máskor is, itt vagyok neked, mert én vagyok a felnőtt, és te vagy a gyerek. És én azért vagyok itt, hogy én törődjek a te érzéseiddel, és nem fordítva, hogy ne idegesíts, neked már megint valami bajod van, tehát nem. Arról szól a felnőttség, a szülőség, hogy én itt vagyok a gyereknek, és nem fordítva, nem a gyerek babysittel engem.
1: És hát ugye minden beszélgetésünket azzal zárjuk, vagy a vége felé elmondjuk, hogy és minden élethelyzetre van egy mese. Hát bizony a motivációra, a dicséretre, és arra bizonyos biztatásra is van mese. Ugye az elején rögtön a szél és a nap történetével indítottuk a beszélgetésünket. De ugye a mesékben gyakran tényleg nem az a legerősebb szereplő, aki a legnagyobb erővel akar érvényesülni. Hogyan tudják ezek a történetek segíteni a gyerekeket a saját motivációjuk megtalálásában?
0: Úgyhogy látják azt, hogy nem olyan egyszerű, hogy kalandon mennek keresztül, beszélgetni kell, kapcsolódni. Én most több iskolában meséltem például arról, hogy hogyan szerez barátokat. Mert egyedül nem tudod megcsinálni. Már például, és volt egy ilyen helyzet, hogy valamelyik, talán negyedik osztályosok voltak, és akkor, hogy az egyiknek valamilyen dolgozat egyes lett, és a barátjának hármas. És akkor most ez kárőrvendő leszek? Vagy mi leszek? És akkor a mesében is ott volt, hogy most a nap meg a szél, akkor hogyha a nap legyőzte a szelet, akkor most az haragudj, vagy most dicsekedjen, hogy jaj, hát én milyen erős vagyok, te meg milyen ügyetlen, meg gonosz. Nem. És az életben is, hogy akkor hogyan segítek én a barátomnak, hogyha hármas kapott, én meg egyes kaptam, akkor beszélgessünk erről. Mert hogy lehet, hogy akkor segítek neki mondjuk a matekba, vagy elmagyarázom, vagy írunk egy-két tolbamondást együtt otthon, hogy próbálkozunk, én leszek a tanítónéni, te leszel a diák, és akkor tanítalak téged, és akkor ez egy jó buli, de lehet, hogy utána meg együtt megyünk bicajozni, vagy csakkozunk együtt, vagy nem tudom, és van egy barátom, és akkor én segítettem neki, ő meg eljött velem bicajozni, és milyen jó, hogy az egyik ehhez ért, a másik ahhoz ért. Tehát a mesébe is az van, hogy nem a kárőrvendő, hanem a kapcsolódás. Vagy amikor ez a szegény ember nagyon megijedt, mert a szél majd letépte a kabátját. Hát az iskolában is járunk így, hogy megijedtem valakitől, aki erősebb, de akkor a másik oda mehet hozzá. Úgy gyakoroltuk is, hogy mit mondjunk, hogyan segítsük egymást, hogyan emeljük egymást, milyen jó az, amikor tehettem a másikért valamit, vagy ő én értem, mert van, amikor én is így járok, hogy hát azért jól esett egy jó szó. Hogyan mondjunk jó szavakat egymásnak? Annyira szép.
1: És mit tanulhat meg a gyerek egy meséből, a kitartásról, a félelemről, a hibázásról, vagy pedig éppen arról, hogy nem kell mindig azonnal teljesítenie, hiszen ugye az egész beszélgetésünk is tulajdonképpen erre a témára épült fel.
0: Hát, hogyha a Ludas Matyi történetét nézzük meg, az ismert történetet, akkor az arról szól, hogy bizony nem volt arra fölkészülve, hogy a Döbrögivel szembenézzen. Még nem volt kész az életre. És akkor meg is verték őt rendesen, meg elvették a libáit, meg kihasználták. De el kellett menni a világba, megokosodni, egy folyamatban volt benne, hogy vissza tudjon térni, és bátran szembenézni a tekintéllyel. De ott nekem ezzel a mesével mindig bajom van, és mondom is a gyerekeknek sokszor, vagy a felnőtt foglalkozásokon is, hogy hát így van ez a történet, no de nekem túl sok benne az agresszió, megint csak le akarja győzni a Döbrögit, de hát erőből csinálja. Nekem nem vicces, amikor becsapja, mert nekem valahol utána mindig az van, hogy mit lehetett volna másképpen csinálni, hogyan lehetett volna ezt a folyamatot, hogy most akkor nekem nem sikerült valami, elindultam, nekiindultam, megvertek, kihasználtak, de utána nehogy én is olyanná váljak. Tehát, hogy gondolkodni lehet azon, hogy nem sikerült nekem, de lehet, hogy nem voltam fölkészülve. Tehát egy fiú, aki mindjárt neki megy a Döbröginek, mondjuk, hát ez esélytelen. Tehát, hogy hova teszem a mércét, mire vagyok készen, mi az, amit biztos ne akarja. Ha nekem például nincsen zenei tehetségem, akkor én hiába akarok opera énekesnő lenni. Ugye? Vagy nem vagyok 190 centi, csak 160, akkor fölösleges. Tehát, hogy tudatosítsuk a gyerekkel azt, hogy ő neki milyen a beállítottsága, mi az, ami érdekli, vagy mi az, amiben nem kell neki fogni, vagy nem tisztességes. Tehát a gyerekeinket egy kicsikét irányítsuk abba, hogy merre, hogyan, mert ő még nem ismeri az életet. Tanítsuk meg arra, hogy amire, úgy, mint hogy a játszótéren is, hát mindjárt nem engedjük fel a legmagasabb, én nem tudom milyen mászókára, hanem elég lesz a homokozó. Mert még kicsi, tehát hogy ugyanígy, hogy beszéljünk erről, hogy amire készen állsz, hogy nem kell a falnak menni, hogy inkább kettőt lépjél vissza, tanulj meg gondolkodni, tanulj meg tényleg összpontosítani, összerendezni, úgy, mint iskolába megyünk reggel, hát akkor a táskában benne vannak az eszközök, amire a könyvek, a ceruzát, a 10 óra is doboz, a kulacsod, tehát minden egy készen van, meg van a cipőd, kabátod, esőkabát, ha esik az eső. Tehát, hogy összerendeződünk, és úgy indulunk neki. Mert a Ludas Matyi szerintem egyáltalán nem volt készen arra, hogy a Döbrögivel szembenézzen. És utána ettől a csalódástól ő is agresszívvá vált, gonoszszá vált. De, és ennek ez lett a vége. De hogy akkor mit lehetett volna másképpen csinálni?
1: Hát akkor rendeződjünk össze, én azt javaslom, és mit lehetne másképp csinálni? Hogyan biztasson a felnőtt másképp? Hogyan dicsérjen másképp? Hogyan motiváljon másképp? És most szándékosan nem csak azt mondtam, hogy a szülő, mert szerintem ez nem csak a szülőről szól, hanem talán minden felnőttről, aki a gyerek körül van, illetve a gyerekek körül vannak.
0: Hát igen, hát ugye van egy magyar közmondás, hogy az alma nem esik messze a fájától, meg az is, hogy fejétől büdösödik a hal. Már bocsánat, de ezt mondom. De fogjuk viccesre, és igen, tehát hogy rajtunk múlik az, hogy a gyerekem hogy érzi magát egész nap, hogy hogyan indul ez a nap. Az óvodában ugye sok helyen megengedik, hogy a kispárnáját elvigye otthonról, vagy a macit, vagy bármit, de hogy mit visz magával az a gyerek, amikor neki indul a napnak, az ő nagy kalandjának, hogy legyen neki élmény az az iskola, hogy egyszer jó tudjon visszagondolni azokra az évekre, amikor ilyen nagy csodálattal nézte a világot. Tanítsuk meg neki az örömöt, hogy mennyi öröm van, mennyi különleges dolog, amit felfedezhet, a csodákat. Mert ugye a mesékben is ott vannak a csodák, ott vannak a varázseszközök, és akkor lehet egy magammal vitt kis zsebkendő, amire kötöttem egy csomót, valamikor csomót kötöttünk a zsebkendőről, hogy ne felejtsük el, amit akarunk, most már beírjuk a mobilunkba szerintem, de hát vittük a zsebkendőt, a csomót, tehát miért ne lehetne most is egy gyerek zsebkendőn egy csomó kötve, és akkor a mesébe is az van, hogy az anya rácsöpögtet 3 csöpért a zsebkendőre, és azt mondja, hogy veled leszek. Hívjál, ha szükséged van rá. Mert most lehet, hogy mobilon is fölhívhatom, meg írhatok neki, de megfoghatom azt a csomóra kötött zsebkendőt, vagy egy kis ékszert, ami a gyereknek megfelelő a korához képest, vagy egy kis kabalát, vagy bármit, és akkor összekapcsolódok a szülőmmel, a testvéremmel, akire nagyszülőmmel, akire számíthatok, hogy én megyek haza, hogy én tartozok valahova, hogy de jó, hogy valahol engem ismernek és szeretnek olyannak, amilyen vagyok, mert a család jó esetben az érzelmi biztonság helye, ahol nekem nem szoronganom kell, hanem föltöltődök. Erőt kapok, meghallgatnak, és én is meghallgatom a másikat. És az a gyerek is, tanítom őket arra, hogy milyen sokat tehetsz anyáért, amikor látod, hogy fáradt, és na tudsz főzni egy csészeteját, hát a legszebb csészébe oda viszed neki. Vagy csak leülsz mellé, ráteszel egy takarót, hogyha hüves van, és mosolyogni fog. És akkor oda-vissza tudunk kapcsolódni. Tehát valahogy így.
1: Van olyan mese, amit így zárásként ajánlanál, hogyha ma este kezünkbe veszünk egy mesekönyvet, vagy egy történetet, akkor mi kapcsolódhatna leginkább szerinted a mai témánkhoz?
0: Hát most az váratlanul ért a kérdés, de eszembe jutott a Béka király története, ez egy Grimm mese, ahol azzal kezdődik a mese, hogy a király meg a lánya, ugye, hogy a királylány az gyönyörű volt. Még a nap is megállt az égen, amikor meglátta őt, annyira szép volt. És az apjának a szeme fénye volt, és tényleg minden, de amikor a labdája beesik a kútba, akkor életképtelen. Tehát ott nem tudja, hogy mit csináljon, mert a mélység, a veszteség, a fájdalom, az neki nem volt meg. Ő neki minden csak jó volt, szép volt, megóvták. Igen, de mi volt ennek az ára? Amikor a béka kihozza a kútból a labdát, akkor kér tőle egy ígéretet, ugye, hogy vigyél haza, adjál enni a tányérodból, a poharadból, az ágyadba fektesbe, és a lány elfut, mert hát ő csak a jót ismeri, ő nem tudja, hogy ezzel mit kezdjen, ezzel a helyzettel. Széltől olva volt, mindentől olva volt, tehát nem tudta a világot kezelni. Nem tudta ezt a helyzetet kezelni, viszont az apja mit mondott, ne hozz rám szégyent. Te neked be kell tartani mindent, amit megígértél, tehát a lány apámnak mindig szót kellett fogadni, és most is szót kellett fogadni, mert csak olyan lehetett, amit az apja elképzelt. Tehát az apja rá is kényszerítette. Tehát az mögött, hogy mindene megvolt, volt egy óriási elvárás, mert a világ előtt én ne hozzárám szégyent, ha megígérted, be kell tartani. A becsületbajnoka, a nagy király, aki még egy béke előtt is akar lenni a legjobb, a legtisztességesebb, a leg nem tudom én mi is. És látszik, hogy nem a gyereke érdekli, hanem a saját egója, mondjuk. Így is lehet nézni ezt a mesét. Sok szempontból lehet nézni a mesét, de most, ha így nézünk rá, akkor mit lehetett volna másképp csinálni? Ott hiányzik az anya, ugye, ott a gyerek egy gyerek, aki nem tudja a helyzeteket kezelni, nem tudja őszintén az apjával beszélni, nem mer hazamenni az apjához, hogy segíts nekem, mert beleesett a kútba a labdám, mert ő csak jó lehet, ő nem hibázhat, ő neki aranylabdája van, de az nem veszhet el. Tehát akkor játszani se szabad vele? Tehát ahol kirakadt a gyerekszoba, mert rend van, tökéletes, minden játék megvan, nem törhet el az én gyerekem, nem tör zúz, az én gyerekem tökéletesen mindent, hát ez, bocsánat, de nem élet, ez nem, valahova nem vezet jóra. És akkor átgondolhatjuk ezt a történetet, hogy mit lehetett volna másképpen. És hát remélem, hogy a kedves hallgatók fantáziáját is ez megmozgatta, hogy is van ez mi velünk, hogy is csináljuk ezt másokkal, és igen, milyen tanácsot adnák annak a királynak, vagy hogyan, mit mondanák annak a lánynak. És az eredeti Grimm mesébe komolyan, a végén a lány az úgy falhoz vágja a békát, hogy csak úgy csattan, és akkor megfordul a történet, és azt mondja, hogy lusnya béka, hát csókolgasson téged, aki akar, és akkor kiderül, hogy a békát egy nő varázsolta békává. Tehát ott is volt valaki, aki ludas volt a dologba, hogy a királyfiból béka lett, és őt kinevelte békává, hogy elhitte magáról, hogy csak ilyen módon, csak így tud, neki is be kell járni egy folyamatot, hogy amit gyerekkorban elrontottak, hogyan válik felnőtt férfivá, és a királylány hogyan válik felnőtt nővé, leválik a szülői mintáról, ellene megy, és megalkotja saját magát.
1: Hát nagyon nagy gondolatokat hoztál még így be a beszélgetésünk végére is, amit nagyon köszönök neked, úgy, ahogy az egész beszélgetés, és szerintem igenis gondolatébresztő volt minden, amit megfogalmaztál a mai témánkkal kapcsolatban. Mert bizony a gyerekek motiválása talán nem is feltétlenül arról szól elsősorban, hogy hogyan vegyük rá őket valamire, hanem arról, hogy hogyan segítsük őket abban, hogy biztonságban érezzék magukat magában a próbálkozásban is. Mi a különbség a biztatás, a motiváció és a dicséret között, miért lehet fontosabb a konkrét visszajelzés az üres, ügyes vagy mondatoknál, és hogyan őrizhetjük meg a gyerekben a kíváncsiságot, a türelmet és a saját belső hajtóerőt. Hát bizony mindenben nagy szerepünk van nekünk felnőtteknek, és ehhez kaptunk most egy kis útmutatót Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetőnek köszönhetően. Köszönöm szépen, Erzsike, hogy itt voltál velünk ismét, és várunk vissza a legközelebb is.
0: Én is köszönöm, és remélem, hogy pár gondolat tényleg megfogani, és jó hasznára lesz a kedves hallgatóknak.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Saját kérésre távozik posztjáról a Szlovák Posta vezérigazgatója. Az Európai Parlament a Ceután történtek után az uniós határok megerősítését sürgeti. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 26 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Távozik a Szlovák Posta éléről Vladislav Kupka, aki saját kérésére szeptember 17-ével mondott le tisztségéről. Vele együtt távozott a vállalat igazgató tanácsának alelnöke Melinda Bordanová is. A posta új vezérigazgatója és igazgató tanácsi elnöke Norbert Polievka lett, aki eddig a szlovák útkezelő igazgatója volt. Utódja ezen a poszton Rastislav Droppa lesz. Kupka 3 év után távozik, és a Szlovák Posta közlése szerint azért döntött így, mert már nem látott megfelelő lehetőséget a vállalat átalakításának folytatására a szükséges ütemben. A posta augusztus végén nyereséggel zárta a gazdálkodását. Az új vezetés a következő időszak prioritásait a vállalat helyzetének áttekintése után ismerteti. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szerint Szlovákiában egyre kevesebb új lakás épül, miközben a lakhatás egyre drágább, ezért a fiatalok számára különösen nehéz saját otthonhoz jutni. A párt szerint a megoldásban uniós forrásokat is ki kellene használni. Az Európai Bizottság a múlt héten terjesztette elő a megfizethető lakhatásról szóló javaslatát, amely többek között az engedélyezési eljárások gyorsítását, a megfizethető bérlakások építését és az elhanyagolt területek hasznosítását ösztönözné. Mihály Simecska, a PS elnöke szerint a tagállamok erre a célra 4,7 milliárd euró uniós forrást használhatnak fel. A párt vállalása szerint évi 30 ezer lakásra gyorsítanák a lakásépítést, és 4 év alatt 15 új lakónegyed építését kezdenék meg. Az Európai Parlament elítélte a migránsok tömeges illegális bejutását a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai Ceutába, és az Európai Unió külső határainak megerősítését sürgette. A képviselők szorosabb együttműködést szorgalmaznak Marokkóval, valamint azoknak a migránsoknak a gyorsabb visszatérését, akiknek nincs joguk az Unióban maradni. Az EP még sajnálatát fejezte ki a július 30-án és 31-én történt események során a tengeren meghalt 141 ember miatt. Az állásfoglalást 339 képviselő támogatta, 225 ellenezte. 16 pedig tartózkodott. Az EP szerint növelni kell a külső határok védelmére fordított forrásokat, és a Frontex kapacitásait, Marokkót pedig felszólították határvédelmi és migrációs kötelezettségeinek teljesítésére. 77 éves korában elhunyt Deák Bia Gyula Artisius díjas magyar blues énekes. A hírt a közösségi oldalán jelentették be, a posztban az olvasható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes. Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. A kőbányai sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását, majd később, mint jazz énekes a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd zenekarokban énekel. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Band-el, később viszont állandó tagja lett a zenekarnak. Filmszerepet kapott az 1981-es Kopaszkutya című Szomjas György filmben is. 1983-ban még szélesebb ismertségre tett szert Torda Táltosának szerepében a Szörényi Levente Pródi János rockoperában az István a királyban. Utolsó szóló lemeze 2009-ben jelent meg a Király meséi címmel.
0: Időjárás.
1: Holnap derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, a hajnali és reggeli órákban ködre és alacsony felhőzetre is számítani lehet. Legkevesebb 6, legfeljebb 11 fokot mérhetünk. Elszórtan talajmenti fagy is előfordulhat. Napközben helyenként gyenge eső várható, a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Bősön a Mlinárszkirad utcában, oszlopnak hajtott egy teherautó, kisebb torlódásra számíthatnak. Fél órás a fennakadás az R1-esen szered után Nagyszombat felé, 10 percet várakozhatnak továbbá a D4-esen Délinyújfalu után Sztupava felé és Vágseje elején Vágtornóc irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja.
1: Ha egy kórus megszólal a színpadon, akkor abban van valami nagyon különleges, annak megvan a maga varázsa, és nagyon sok emberi hangból megszólal valami egység, valami közös, és hogyan is találkoznak más hangszínek, más habitusok, más életutak így egy közösségen belül, mert hogy akárhogy is vesszük, ha egy kórus hosszú ideje működik együtt, ott már beszélhetünk közösségről, és hát itt már vendégeim azért egyetértően bólogatnak. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a Dunaszerdahelyi Szent György kórus tagjait, akik idén 25 évesek, ez alatt a negyed évszázad alatt nyilván nem csak a repertoár változott, hanem maga a közösség is szerintem nagyon sokat formálódott. A stúdióban érsek Rezső Kollár Katalin, Boráros Pál, Strétlő János és Horváth Bazsó Zsuzsanna. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, sziasztok, szép napot kívánok!
2: Sziasztok!
1: Hogyha azt mondom, hogy Szent György kórus, ilyen nagyon gyorsan villámkérdéssel indítom, kinek mi az az első kép, ami így eszébe jut az első találkozásáról a kórussal? Rezsi, szerintem veled kezdjük, mert majd azt is kifejtjük, hogy ugye, erről mi már beszélgettünk, hogy két dudás egy csárdában nem, de két karnagy egy kórusban hogyan fér meg, ezt majd későbbiekben fejtjük ki, de hát akkor kezdem az első számú karnaggyal, vagy hogyan nevezhetlek, Rezsi?
2: Itt nincs sorszám, nem osztottunk sorszámot ki, az egyes ki a kettes, de azt mondjuk, hogy Szent György kórus, akkor nekem az jut eszembe, hogy ilyen 25 év izzadságszagú munkája, ami végül is a megszólalásban rögtön, amikor megszólal a kórus, na ez a Szent György kórus, mert annyira tipikus a hangzása. Nekem például ez jut az eszembe.
1: Kati, neked milyen kép?
3: Nekem, hát talán az, hogy ahogy próbálunk a próbateremben, a plébánián, az az első kép.
1: Plébánia, igen. Próba, igen, az is, hát a maga a munka
3: része. Igen, a munka része is egy meghatározó heti rendszeres helyszín, ahol megjelenünk.
1: Hát, Strédlő János.
4: Nekem 16 év körülbelül, ami egybecseng ezzel a kórussal. Én arra emlékszem, amikor Rezsi megszólított, hogy Jancsi, nem jönnél el hozzánk énekelni? Hiányzik egy basszus. Hát mondom, én szívesen, és azóta úgy egybe élek a kórussal, és nagyon jól érzem magam.
1: Zsuzsi?
5: Én ugye évekig, mint kívülálló szemlélő voltam állandó részese a koncerteknek, és végül 2013 tavaszán, mint fuvolista kerültem kisegítő és az altos szólom erősítője. Először is mind a templom karácsonyi koncertek.
1: És azóta is ott maradtál. Pali?
6: 10 éve vagyok a kórus tagja. Rezsi már azelőtt többször, több éven keresztül szólongatott, hogy gyere, gyere. 10 évvel ezelőtt beléptem, és nagyon megbántam, hogy korábban nem léptem be. Mert egy közösségbe léptem, ahol elfogadnak. Én is elfogadom őket, és nagyon jól érezzük magunkat.
1: Olyan jó gondolatokat így már is bedobtatok így az éterbe, a próba. Hogy is fogalmaztál, Rezsi? 25 évnyi verejtékes munkája fogalmazunk
2: így. Igen, szagú munkája, igen. Ahogy megszólal a kórus, és abból tudta, hogy ez a Szent György kórus, mivel, ahogy mondtam, egy ilyen sajátos hangzása van. Aztán majd később beszélünk, hogy miért.
1: Hogy miért is, és már is meghallgatjuk, hogy utána tudjunk róla beszélni, és hogy miért is, de még ez is nagyon érdekes volt, hogy ugye Jancsit úgy szólítottad meg, hogy kifejezetten basszusra volt szükséged, és ránézésből tudtad, hogy ő jó lesz?
2: Az az igazság, hogy amikor még kevesebb volt mögöttünk, fiatalabbak voltunk, akkor a 70-es évek közepén mi már ismertük egymást az Ifjú Szívek fél profi énekarából. Jancsi is ott énekelt, mint basszus, én meg tenorista voltam akkor, és onnan az ismeretség, és arról nem is beszélve, hogy mind a ketten tűzoltó gyerekek vagyunk, hisz a szüleink együtt dolgoztak. Onnan az ismeretség gyerekkortól.
4: Hát igen, ez nem csak az Ifjú Szívek, gyerekkori ismerősök vagyunk. Jó, hát a gyerekkorban ugye az az elmúlt, de hát ez az énekkarról szólt, és tényleg úgy van, énekeltünk az Ifjú Szívekben, és ez jól esett, mert én hosszú éveket kihattam, és utána visszatértem.
2: És azért is volt könnyű megszólítani, mert Jancsi tudta, hogy mibe jön, tehát már voltak tapasztalatai az énekléssel, nagyjából az egész kórus, hát mondhatjuk, hogy ismerte az egész kórust, tudta, hogy mit vállal, én meg tudtam, hogy milyen hangja van, úgyhogy itt nem, ez nem volt zsákba macska. És azt hiszem, hogy az együttműködés a mai napig is gördülékenyen működik.
1: Igen, és Pali pedig ugye azt mondta, hogy megbánta, hogy először nem lépett be a kórusba. Miért volt a hezitáció?
6: Egyéb zenei elfoglaltságaim voltak, és úgy gondoltam, hogy nem fér bele még egy kórus is, de aztán ez hál' Istennek megváltozott.
1: Igen, és hát ahogy Pali is hangszeres zenész is, ugyanúgy Zsuzsi is, ugye mondtad is, hogy fuvolán csatlakoztál a kórushoz, illetve fuvola a te hangszered, és hogyan jött az az ötlet, hogy hangszeres is csatlakozzon hozzátok a kórusba, Rezsi?
2: Az úgy volt, hogy az elején egy olyan irányt vett az énekkar, azért mondtam, hogy nagyon tipikus a hangzása, hogy zenekari kíséretekkel kezdtünk dolgozni, mivel hogy pénz nem volt az élő zenekarra, de viszont olyan világ jött, hogy ezt be lehetett programozni. Illetve a legelején az első koncerton még nem, ott élő zenészek voltak, mert valami olyasmit akartam elkészíteni, amit még eddig előttük nem csináltak, főleg Szerdahelyen, Duha Szerdahelyen. És később aztán úgy alakult, hogy hát az élettelencet fölvételre énekeltünk, hogy élőbb legyen az egész. Jött a Katinak az ötlet, hogy van a zenéskolában egy fuvolista, tanárnő, aki, hát próbáljuk meg, hogy fuvolában milyen lenne, nem is tudom, melyik darab volt ez, és akkor megkérdeztük a Zsuzsit, hogy nem lenne kedve elkísérni. Nagyon egyszerű dolog volt, és de ez olyan szépen hangzott, hogy onnantól el se elengedtük a Zsuzsát, és a mai napig is fuvolázik, és egyre nehezebb, meg szebb partok kerülnek ki, illetve hát partok szebb melódiákkal gazdagítja az énekart.
1: Mert ha jól sejtem, akkor a mérce az mindig egyre magasabbra kerül, nincs megállás, 25 év ide vagy oda, a stúdióban, a nappaliban továbbra is a Szent György kórus, 5 tagja, a 28-ból ez fontos kiemelnünk, Érsek Rezső, Kollár Katalin, Boráros Pál, Strédli János és Horváth Bazsó Zsuzsanna, és már ugye nagyon sokat beszéltünk így az elején arról, hogy tényleg különleges az, amit ti csináltok, de hogy hogyan is szól ez, akkor hallgassunk bele, Rezsi, mi az, amit hallhatunk most tőletek?
2: Ez a Donna Nobis lesz egy egyházi mű, ez még a kezdet-kezdetén készült, itt még ebben nincsen fuvola, de van egy ilyen kis zenekari háttér, és ezt fogjuk most elénekelni.
1: És én a hallgatóknak azt javaslom, hogy dőljenek egy kicsit hátra, élvezzék a zenét, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.

0: taps a végén. Hát igen, itt mi is azért tapsolt, vagy én legalábbis tapsoltam, a Dunaszerda helyi Szent György kórus idén 25 éves. Ez alatt a negyed évszázad alatt nagyon sok minden történt, nagyon sok minden változott. A stúdióban Strédli János, Horváth Bazsó Zsuzsanna, Boráros Pál, Kollár Katalin és Érsek Rezső. Hát felelevenítjük egy kicsit a múltat is. Hát negyed évszázadot azért ilyen rövid idő alatt biztos, hogy nem lesz egyszerű feladat, de majd így nagy léptékekben majd így megpróbálkozunk vele. Rezsi, tehát te úgy szerettél volna egy kórust alapítani, hogy közben te azért még aktív zenész is voltál, és közben pedig megfogalmazódott benned az, hogy jó lenne egy kórus Dunaszerda helyen, de mi köze van mindehhez az 1920-as éveknek?
1: Nem egészen így volt, hogy én szerettem volna egy kórust alapítani. Akkor aktív zenész voltam, és egy évből több mint 6-7 hónapot is el voltam, és az úgy történt, hogy egy játszásból tértem vissza külföldről, amikor azt mondta a feleségem, hogy alakult egy kis kórus Dunaszerdahelyen, és már el is énekeltük a Passiót a templomba, hogy milyen jól sikerült. De voltak 12-en vagy 13-an.
2: Igen, és az alapító tagokban én voltam így most ebből a társaságból. És igen, az így történt, hogy a Nagy Iván énekes társunk szedte össze végül is a társaságot, hogy énekeljük el a Passiót. Ez így sikerült, és úgy ezen fölbuzdulva, hogy hát akkor ezt nem kellene abba hagyni, hanem próbálkozzunk valahogy életben tartani, és mint egy egyházi kórus valahogy tovább működni. És igen, és Rezsinek a felesége Éva is ugye ott énekelt, és akkor szólt otthon ezek szerint, hogy
0: elárultam.
2: Igen, hogy akkor Rezsi is jöjjön, és ugye férfi tagok mindig kellenek. És aztán ez így fokozatosan végül is kórussá alakult ez a kis társaság. Jöttek a fiúk is, és akkor tudtunk több szólamú vegyeskari műveket énekelni. Először természetesen egyházi művek voltak azok, amik a repertoáron szerepeltek, főleg a kapella, ugye kezdetben ezeket, és aztán jöttek a Rezsinek az ötletei, hogy akkor ezt hogyan lehetne továbbfejleszteni, mi az, amit mi meg tudunk oldani zenekarral, zenekari kísérettel, és aztán későbbiekben pedig programozott kísérettel.
0: Igen, Rezsi, honnan jött az ötlet, hogy igen, ezt lehetne tovább vinni, hogyha ugye az első fellépésen nem is voltál jelen?
1: Hát énekes tapasztalataim persze, hogy voltak, mert elég sokáig énekeltünk ugye az ifjú szívekbe, és hát ebből indultam el, mert karnai tapasztalatom egyáltalán nem volt semmilyen, de hát mondom, a kórus is csak kezdő, akkor én is leszek egy kezdő karnagy, és akkor így egymást buzdítottuk, meg tanítottuk, és aztán kialakult. De még visszatérek, amit először kérdezte arra, hogy mi volt, vagy mi köze van a 1928-hoz ennek a kórusnak. Talán annyi, hogy találtam egy nagyon régi ilyen fakóképet, fekete-fehér fényképet, rá volt írva, hogy a katolikus plébánia énekkara 1920 volt a dátum, a keltezés, és alatta a három sor név, ahol megtaláltam a nagyapám nevét, és idősebb érsek Rudolf néven énekelt a nagyapám is ebben a kórusba, és aztán ez így tovább ment generációról generációra, úgy látszik, mert édesapám is kórustag volt, még a dunaszerdahelyi Bartók Béla vegyeskarban, és a sors úgy hozta, hogy a következő generációs énekkarban már én is benne voltam. Úgyhogy két érsek is volt, illetve három, mert a feleségem is tag lett, és ez így alakult ki. Ilyen nagy család lettünk néhány év alatt, és szerintem összetartó is, erről biztos majd később meg lehet beszélni.
0: Nem, hogy később, most is beszélhetünk róla, hogy minek köszönhető ez az összetartás, és ez az összetartozás érzése, mert ahogy ugye Kati az imént említette, tehát, hogy jól sikerült az a Passió, és hogy úgy senki nem akarta ezek szerint ezt úgy abba hagyni. Mi adja a kórus éneklésnek a varázsát, és itt tényleg nem csak az éneklésre gondolok, hanem arra a nagy család érzésre, arra a közösség érzésére, hiszen 11-2 tagból 28 taggá bővültetek azóta.
3: Hát, én azt hiszem, hogy mind az öten, akik itt vagyunk, talán többen is az egész kórusból, olyan háttérrel, családi háttérrel rendelkeznek, hogy valaki a családból, vagy valamilyen kulturális részen, vagy valami kórus tagjaként részt vett a Dunaszerdahely kulturális életében. Rezsi említette a nagyapját, édesapját. Nekem a szüleim szintén a Dunaszerdahelyi színházi körben színdarabot játszottak, többek között még a Rezsinek az édesapjával is. Tehát van ilyen kulturális tevékenység, gondolom, többek részéről. Visszatérve még egy kicsit erre a pasióra, ami volt a kezdet az alakulásnál. Nagy Ivánt említettük, és ha jól emlékszem, többször elhangzott, hogy Nagy Ivánnak a gyűjtése alapján volt. Tehát ez egy népi csalóközben énekelt pasiónak a földolgozása volt, és ezt aztán a Rezsi egy kicsit moderálta, hogy énekelhetőbbé váljon, és azóta ez minden évben énekeljük. Hát most már én is úgy vagyok, hogy részese lettem ennek a pasió éneklésnek, úgyhogy örvendek, és nagyon-nagyon jól érzem magam ebben, bár kezdetek kicsit nehezebbek voltak, de hát az ember úgy belerázódik, hogy mondja. Köszönöm szépen.
0: Milyen érzés ennek a csapatnak a tagjának lenni? Itt azért a hangszeres zenészeket is kérdezem, de hát énekeseket is. Pali?
4: Csak annyit tudok mondani, hogy énekelni jó. Nekem például, hogy hegedűsként nagyon sokat segített az, hogy hallom az összhangzatot, sokat csiszolódott a zenei hallásom azóta. Ugye, mivel, hogy nem titok, népzenével foglalkozom, a népzenénél a tiszta hangzás nem annyira nagy követelmény, mint ahogy a komoly zenénél, viszont ez az összhangzat, amit az énekarba hallok, ezt a dolgot is előbbre vitte nálam. Tehát most már én is jobban meghallom a nem oda tartozó vagy kicsit eltérő hangokat, mint azelőtt, mielőtt elkezdtem volna énekléssel, aktív énekléssel is foglalkozni.
0: Mennyire nehéz, itt most kicsit a karnagyok felé is fordulok, összetartani, formálni egy kórust, hogy igen, az közben egy közösség is, és meg kell mondani azt is, ami jó, meg kell mondani azt is, ami nem jó, tehát, hogy itt azért a fejlődéshez elengedhetetlen az, hogy tényleg ott legyetek vezetőként. Kati?
2: Hát igen, vezetőnek azért egy kis felelőssége is van, de hogyha olyan énekesek jönnek, és azért a kórusokban általában olyan énekesek jönnek, tehát nagy szívük van, befogadják a dolgokat, nagy fülük, ha mondhatom így, mert ugye azért az nagyon fontos, hogy az intonáció is úgy rendben legyen, ami végül is fejleszthető, mert minél többet énekelünk, minél többet hallgatjuk ezeket a műveket, és énekelünk együtt, akkor kinyílik a fülünk is. Persze ez hosszú évek, amíg ez úgy sikerül, ezért kell a kórusnak együtt énekelnie. A karnagynak meg a felelősség az, hogy mindig lássa, hogy most épp a szívre vagy a fülre van szüksége éppen a kórusnak. Tehát, hogy most arra van szükségünk, hogy jó kedvünkből jól érezzük magunkat, hiszen egy amatőr csapatról van szó, munka után mindenki azért, hogy jól érezze magát, végül is azért jön ebbe a társaságba énekelni. Vagy ha éppen valamire készülünk, akkor a fülekre van szükség, és akkor tessék is odafigyelni, és akkor egy kicsit szigorúbbnak kell lenni, és meg kell követelni azokat a dolgokat, ami az előadáshoz szükséges.
0: Hogy alakult nálatok ez ki, hogy ki, mikor fordít hátat egy kicsit a közönségnek, és áll a kórus elé? Mert hogy ez is nagyon érdekes, ahogy kialakult a Szent György kórusban a ti szerepetek, Kati és Rezsi.
1: Mivel mind a ketten más zenei világból jöttünk a Katival, ezért ez szerintem nagyon-nagyon hasznára vált az énekarnak, azért, mert Kati inkább a klasszikus fő irányt képviselte, amikor belépett a kórusba, ő szigorú volt arra, hogy hú, itt így ejtsd ki azt a szót, az a másalhangzó, az a magánhangzó, itt elcsúszott, ott elnyeltétek. Én ennyire nem voltam ezzel szigorú, viszont ahogy mondta, nekem egy kicsit nagyobbra nőtt a fülem, mint a többieknek, és viszont a intonációban nem engedek. Tehát nálam meg az a fontos, és pontosan ez a kettő dolog, amit mi ketten favorizálunk a zenébe, vagy a kórus éneklésbe, ez a kettő adja azt, hogy hú, de a végeredmény mindig optimális, tehát mindig a legjobb amit mind a ketten beleadunk, és így a végeredmény se lehet nagyon rossz.
0: Beszélgessünk akkor kicsit a zenei alapokról is, mert hogy ugye ez is különlegessége a kórusnak, hogy zenei aláfestés is hallható a daloknál. Mit lehet erről tudni? Ez jól sejtem, hogy ez rezsi ötlete volt, hogy legyen zenei aláfestés?
2: Igen, az igen. Elsősorban ugye abból, hogy zenekart nem mindig tudtunk biztosítani, vagy ha csak egy zongora kíséret is, nem mindig volt azért a megfelelő, hogy olyan darabot választottunk, ahol úgy megkívánta az a darab, hogy már ez pedig zenekarra lenne jó megszólaltatni. És akkor kihasználva rezsinek ezt a képességeit, adottságait, felszereléseit, és ő nem mondott nemet, meg nem mondott ellent, hanem ő nagyon szívesen ezt csinálja, és nem csak az énekkarnak, ugye a más zenei formációknak is készít zenei alapokat, és ez úgy valahogy a mi sajátunká vált, tényleg a kórus hangzásunknak ez a védjegye igazából.
1: Én meg arra gondoltam, hogy egyszer, mivel zenész voltam, zenekarban játszottam elsősorban, aztán végén utolsó 25 évet csak mint zongorista, de ha meg tudom csinálni, hogy hasonlóan szóljon, mint egy zenekar, én most nem is annyira a tánc meg a rockzenekarra gondolok, hanem a szimfonikus kíséretekre, a szimfonikus zenekarra. Ez nagy kihívás volt, mert először nekem is át kellett nézni, hogy épül fel egy ilyen klasszikus hangszerelés. Akkor próbáljuk meg, és a technikai adottságok az utolsó főleg a 20 évben már annyira fejlettek voltak, hogy ezt meg lehetett oldani, és mindenki azt mondta, hú, de szépen szóltok, mert milyen jó nektek, hogy milyen könnyű ez így erre. Nem, ezt megcáfolom, mert nem könnyű zenei alapokkal énekelni, mert ő pontosan úgy fogja először is, másodszor is, meg 20-szor is eljátszani, ahogy az be lett programozva. Tehát az énekarnak nagyon oda kell figyelni, hogy pontosan a ritmus betartani, az összes lassítást karmesternek jobban kell tudni szinte, mint a zenekarnak, mert én adom a tempót az énekeseknek, és ők jönnek utánom. Tehát ez valahogy így megszokta az énekar, és ma már természetes is, hogy ilyen széles kíséretekkel, meg széles hangzással jelenik meg a kórusunk.
0: Ugye sokféle helyszínen vagytok láthatóak, továbbra is a 25 éves Szent György kórus tagjaival beszélgetek a stúdióban, Érsek Rezső, Kollár Katalin, Boráros Pál, Horváth Bazsó Zsuzsanna és Strédl János. Tényleg sokféle zenét, dalt hallhatunk tőletek, az egészen a komoly művektől, a modern feldolgozások is megtalálhatóak a repertoáratokban, nem csak és kizárólag templomban, kültéri eseményeken is felléptek, színpadokon. Hol, miben más fellépni? Mert hogy gondolom, hogy van érzetben azért különbség, hiszen máshogy szól. Vagy rosszul sejtem, Kati?
2: Igen, igen, természetesen másképpen szól egy templomi környezetben, egy olyan jellegű bűsor, ami főleg egyházi művekből áll, és másik szélsőség egészen másképpen szól mondjuk egy falunapon, ahol a régi slágereket énekeljük abban a hangszerelésben, amikor még én nem is éltem, és akkor a fiúk meg annyira élvezik, és annyira szeretik ezeket a dalokat énekelni. Teljesen két különböző, ugye másképpen szól a kórus egy zárt környezetben, és amikor meg kell szólaltatni hangosítással, zenei alapokkal, és jókedvűen meg kell szólalni a kórusnak.
0: Kinek mi a kedvenc darabja, hogyha már így arról beszélünk, hogy tényleg, hogyha van egy számotokra külön-külön kedvenc.
1: Ha kezdhetem én.
0: Mondd, Rezsi.
1: Mindig az utolsó darab a kedvenc darabom. Egész addig, amíg meg nem tanuljuk. Aztán, amikor már nagyon sokszor elénekeltük, akkor meg azon spekulálok, hogy na most már kéne valami új, hogy megint örüljünk annak, hogy na ez lesz a kedvenc darab. Nem tudom, a többieknek mi a kedvenc darab.
3: Vannak olyan darabok, amiket az ember úgy kiemel, például nálunk Halleluja, például. Ez egy Handel Halleluja, ez nagyon, ez gyönyörű. Vagy Egyiptom hercege, amit kezdtünk énekelni, pár éve tanultuk, és vannak számok, amik tényleg az embernek úgy előtérbe kerül, amikor így énekel.
0: Amikor egy kicsit jobban kihúzza magát, nem?
2: Nekünk szokott, amikor a rezsi hoz ötletet, kottát, és akkor mondom, hogy többször volt már, úgy mondtam, hogy ezt nem fogjuk tudni megtanulni, és azért megcáfolódott a dolog. Jó, volt olyan is, ami igen, azt aztán félretettünk, mert tényleg, tehát van azért a kórus irodalomban olyan mű, ami azt mondtuk, hogy nem, ezt hiába szeretnénk, nem fogjuk tudni megcsinálni, meglépni, de nagyon sok volt bizony olyan, hogy első ránézésre, nem, ez biztosan nem, és sikerült megtanulni. A Handel Halleluja is például egy olyan kultikus mű, azt hiszem, a kórus irodalomnak, amit majdnem minden kórus szeretne elénekelni, vagy mindenki szeretne elénekelni, és nem mindig sikerül mindenkinek.
0: Ugye, hogy kicsit lássunk a kulisszák mögé is, amikor azt mondod, hogy ha van az a ritka pillanat, amikor azt mondjátok, hogy mégsem ez nem kerül be a repertoárba, akkor az mi miatt van? Nehéz átadni, vagy

0: Van, amelyiknek a szövegében küzdködtünk, például most egy utolsó olasz éneket, vagy dalt tanultunk meg, és bizony a legnagyobb problémát a szöveg okozta, mert úgy nem állt rá főleg az én nyelvem, és még segíteni sem nagyon tudtam. Azt tudtam, hogy hamis, de hogy is kell pontosan ejteni, mások segítettek ki a kórusból.
1: És jussunk el akkor a próba folyamatig is, mert hogy ez is nagyon érdekes, ahogy a Szent György kórus próbál most már 25 éve, tehát hogy van ebben egyfajta állandóság, tehát mindenki tudja, hogy mikor van az a fix nap, amikor nem tervez semmit munka után.
2: Igen, próba, tehát heti egyszeri próba az mindenképpen, de inkább a kettő, heti kétszeri próba. A hétfői nap az tuti fix, az mindig próbanap, és szerdát szoktuk beiktatni, főleg, hogyha készülünk valamire. De volt olyan időszak, amikor két másik nap volt, tehát az mindig megegyezés kérdése a kórustagokkal, de ezt mindenki úgy rendezi akkor a heti programját, hogy igen, akkor kóruspróbára, akkor tudjuk megszólaltatni a műveket, hogyha tényleg mindenki lehetőleg a legtöbb alkalommal, de az a legjobb, ha mindig ott van a próbán.
1: Ugye, milyen elvárásaik vannak a karnagyoknak felétek? Szigorúak?
3: Nem, hát az emberségesek, de nagyon baráti barátok vagyunk. Hát nem. Igen, néha ránk szólnak, persze, mert úgy elszabadul a...
1: El tudnak szabadulni, igen?
3: Beszélgetés, a pletyi, meg mi egymás, úgyhogy persze olyankor ránk szólnak, hogy na most akkor kezdjünk, és akkor komolyan kell venni a dolgot. Természetesen ezek a próbák úgy vannak, hogy mégis csak van, amikor közben jön valakinek valami, és akkor Rezsi úgy viccesen szokta mondani, na itt van a kemény maga, itt van a...
0: És akkor A csapat,
3: meg B csapat, és akkor csinálunk egy kamarakórusot, szóval a vicc oldalára is fordítja néha a dolgokat, de tényleg ugyanúgy próba, ha meg van hirdetve az a két nap hetente, akkor a javarésze mindenki eljön, hogy azok a számok tényleg akkor, amikor kell, akkor megszólaljanak. A szigor meg én szerintem nem is szigor, hanem a precizitás. A Rezsi is, és a Kat is. Precízen, tehát úgy, hogy leadjuk azt, amit meg kell tanulnunk, azt megtanuljuk, és úgy is adjuk, úgy is prezentáljuk aztán.
4: Igazságos szigor.
3: Így, igazságos, igen. Igazságos szigor, tényleg.
1: De hogy így lehet, ugye, haladni, és méltóképpen fogjátok megünnepelni ezt a 25 évet, de hogy hogyan, azt szerintem most mondjuk is el a hallgatóknak, hogy hogyan fog a Szent György kórus ünnepelni.
0: 25 év nem kevés idő, és arra készültünk, hogy meg tudjuk mutatni a közönségnek, akik 25 éve járnak, és hallgatják a műveinket, ismerik a kórus szinte mindenkit személyesen a kórusból, és egy olyan repertoárt hoztunk, egy ilyen metszetét a zenei tevékenységünknek, tehát nagyon sokféle stílus irányzat lett besorolva a repertoárba, hogy minél színesebb legyen, és szeretnénk méltóképpen megünnepelni, tehát eléggé méltóságteljes darabok ezek, amik lesznek, tehát nem a egyszerű kánonok, vagy azok is nagyon szépek ezzel, nem azt akartam mondani, csak hogy egy ilyen kórusnak meg kell mutatni, hogy tényleg 25 év alatt hova jutott el hangzásban, ahogy összetartozunk, ahogy egy család lettünk, ez is, szerintem ez is le fog jönni a pódiumról. A koncert alatt.
1: És hogy mikor és hol, ezt is nagyon fontos elmondani, és vendégek is érkeznek, hogyha jól tudom.
2: Igen, Kati. A kórus 25. jubileumi koncertje a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban lesz most csütörtökön, szeptember 17-én, 18 órakor, és vendégeink is lesznek, a Hidaskürti Plébánia énekkara lesz a vendégünk, és természetesen az Opera Trio, hiszen itt is ez együttműködés azért már sok éve tart.
1: Igen, Kati, te itt tényleg több szerepben is mondhatjuk azt, és most azért ezt megelőlegezem, neked tündökölni fogsz, mert igen, egy kis ideig majd néha azért szintén hátat fordítasz a közönségnek, hogy vezényelhess, nem tudom, szólóéneklés is lesz, és az Opera Trióval is lehet majd
2: igen,
1: látni.
2: Igen, így van. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy vannak barátaink, vannak zenész barátaink, akikkel mindig sikerül a koncerteken együttműködni.
1: Még van egy dal, amit szeretnénk mindenképpen meghallgatni, van egy mű, mi az, amit hallhatunk majd, még mielőtt elbúcsúzunk, Rezsi, mi következik majd.
0: A Katinak a szólójával. Nagyon ismert melódia, mindenki úgy ismeri a cím alatt, hogy ő felemel. You Raise Me Up, Lowland szerzeménye, és ez is majd elhangzik az Opera Trio is.

0: a kórus együttes fellépésen.
1: Még egyszer mondjuk el, hangsúlyozok itt, tehát, hogy mikor, hol lehet benneteket élőben is látni.
2: Tehát élőben a kórus jubileumi koncertje Dunaszerdahelyen a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban szeptember 17-én, csütörtökön 18:00-kor.
1: Mielőtt még végleg elbúcsúzom, mára csak tőletek, áruljátok el, nagyon izgultok? Van bennetek izgalom?
3: Nincs.
1: Vegyes, igen. Nincs. Zsuzsi?
4: Azért van némi kis ilyen druk bennünk, inkább. Hogy legjobb arcunkat és a legjobb teljesítményt nyújtsuk a közönségnek és a karnagyok és a zenekar felé is.
1: Mi az, amit kívántok a kórusnak az elkövetkező 25 évre?
2: Hú, nem is tudom, hát ez is ilyen elképzelhetetlen volt az a 25 év. Egy zenekar, egy együttes életében úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám. Hát, hogy legyünk így együtt megint 25 év múlva is.
0: Szeretném még 25 évig vezényen is egyre nehezebb dolgokat előszedni a kórusnak.
3: Meg nem ártana elkezdeni visszafelé számolni az éveket a kórusnak.
1: A 25 éves Szent György kórus tagjaival beszélgettem. Érsek Rezső, Kollár Katalin, Boráros Pál, Strédlő János és Horváth Bazsó Zsuzsanna voltak vendégeim a nappaliban.

0: azok a gyakorlatok tűnnek hosszú távon nagyon jónak, nagyon pozitívnak, amikor azokra a dolgokra figyelünk, ami mindegyikünket összeköt. Mert hogy a Dél-Szlovákiában élő emberek legyenek szlovákul vagy magyarul beszélők, és ahogy Komáromba töltöttem az életem egy részét, most komáromi példákat fogok hozni, mindenki tudja, milyen Holdvág partjára kimenni, és ott a hattyúkat nézni a gyerekekkel. Mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy spitz, és mit jelent egy spitzi naplement, ahol a Vág és a Duna folyó összefolyik. És ezek a dolgok teljesen mindegy, hogy szlovákul vagy magyarul beszél valaki, megdobbantják a szívét, mert a komáromisághoz hozzátartozik.
1: Bécsben élő Földink, Tóth Erzsébet Fanni, pszichológus, társadalomkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel nyelvi kiszolgáltatottságról és kisebbségi vakfoltokról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Eperjesen nyitotta meg az akadémiai évet a kormányfő. Szoros többségbe kerül a baloldali ellenzék az új svéd parlamentben. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 26 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök ma részt vett az új akadémiai év ünnepélyes megnyitóján az Eperjesi Reimann Egyetemi Kórházban. A rendezvényen a Kassai Pavol József Safárik Egyetem orvostan hallgatói vettek részt, akik tanulmányaik egy részét az Eperjesi Kórházban végzik. Fico kijelentette, hogy a kormány 2027-ben is teljes mértékben finanszírozza az új Eperjesi Kórház építését, és a beruházás ütemét nem befolyásolják a magas költségek. Az új intézmény katonai kórházként működne, ugyanakkor Szlovákia egész területéről fogadna betegeket. A miniszterelnök szerint az orvosok szlovákiai bérezése ma már összehasonlítható a környező országokéval, ezért kevésbé ösztönzi őket a külföldre távozásra, mint korábban. Az ellenzéki KDH felszólította Kamil Saskó egészségügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a mentőszolgálat jövőjéről döntő bizottság tagjainak esetleges összeférhetetlenségét. František Majerszky és Peter Stachura szerint egyes tagok pénzügyi csoportokhoz köthetők, amelyeknek érdekeltségük lehet a mentőszolgálat működésében. A képviselők azt kérik, hogy a bizottság minden tagja tegye nyilvánossá esetleges érintettségét, és szükség esetén lépjen vissza. A bizottság múlt héten ülésezett először, két lehetséges megoldást vizsgál, a mentőszolgálat körzetek alapján történő működtetését, illetve egy új pályázat kiírását. Az ellenzék korában attól tartott, hogy a testületben többségbe kerülhetnek az Ágel és a Penta pénzügyi csoporthoz köthető szereplők. Az orvos szakszervezet arra kéri a parlamenti képviselőket, hogy mielőbb fogadják el a kórházak és egészségbiztosítók közötti egységes szerződések gyakorlati bevezetéséhez szükséges jogszabálymódosítást. A szakszervezet szerint törvényben kellene meghatározni azt a független és szakmailag kompetens választott bírót, aki a kórházak és biztosítók közötti vitákban dönthetne. Az egészségügyi minisztérium erre a feladatra az egészségügyi felügyeleti hivatalt javasolta. A szakszervezet szerint az egységes szerződések átláthatóbbá és összehasonlíthatóbbá tennék a kórházak finanszírozását, és javíthatnák a közpénzek felhasználását. Peter Wiesolajszky szakszervezeti vezető szerint, ha a parlament nem lép, azt a kormány és az orvosok közötti korábbi megállapodás megszegésének tekintenék. A svéd parlamenti választások után a baloldali ellenzéki pártok szűk többséget szereztek a 349 fős törvényhozásban. A négy pártból álló baloldali blokk három mandátummal szerzett többet, mint Ulf Kristersson miniszterelnök jobboldali koalíciója. Erről a svéd állami választási bizottság tájékoztatott az összes szavazat megszámlálása után. A legtöbb képviselői helyet Magdalena Andersson szociáldemokratái szerezték a szavazatok 28%-ával, ami a párt több mint 100 éves történetének leggyengébb eredménye. Andersson a zöld párttal, a baloldali párttal és a centrum párttal próbálhat kormányt alakítani. Ám közöttük jelentős politikai nézetkülönbségek vannak. Ulf Kristersson a hivatalos eredmények bejelentése után közölte, hogy benyújtja lemondását. A választás egyik meglepetése a bevándorlás ellenes svéd demokraták visszaesése volt. 17,5%-ot szereztek. Alekszandr Vucic szerb elnök ma megnyitott egy izraeli gyártású drónokat összeszerelő üzemet Szerbiában. A gyár mintegy 100 embernek ad munkát, és a szerb hadsereg, valamint más országok fegyveres erői számára készíthet korszerű eszközöket. Vucic szerint Szerbia és Izrael a jövőben további három üzemet is létrehozhat az országban. A gyár megnyitására a sajtót nem hívták meg. A szerb elnök ezt a gyártási folyamat bizalmas jellegével indokolta. Az üzemről további részleteket nem hoztak nyilvánosságra. Vucic szerint a drónok rendkívül hatékonyak, robbanó fejeiket pedig a szerb Krusik vállalat gyárthatja.
0: Időjárás.
1: Holnap derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, a hajnali és reggeli órákban ködre és alacsony felhőzetre is számítani lehet, legkevesebb 6, legfeljebb 11 fokot mérhetünk, elszórtan talajmenti fagy is előfordulhat. Napközben helyenként gyenge eső várható holnap, a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 20 perces a fennakadás az R1-esen Szered után Nagyszombat felé, 15 percet várakozhatnak továbbá a D4-esen Dédény-Újfalu után Sztupava felé, és Vágsellye elején Vágtornóc irányából. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Üdvözöljük, kedves hallgató! Ön a Hatuma beszélgető adásának 214. epizódját hallja. Ebben a műsorban három Magyarország határain kívül élő újságíró beszélget közös dolgainkról. Vajdaságból Pleszburger Csaba jelentkezik be, Felvidékről, Komáromról Fin Tamár, én Parászka Boróka vagyok, és Marosvásárhelyről szerkeztem a műsort. A következő hetekben Szerbiában és Szlovákiában is választásokra készülnek. Ezek a döntések alapvetően befolyásolják az ott élő magyar közösségek életét, de úgy kell készülnünk ezekre a választásokra, hogy közben mögöttünk van az az eget és földet rengető változás, ami Magyarországon végigment áprilisban, és azóta is tart, rendszerváltás címén számtalan társadalmi konfliktus, probléma, remény és kudarc adódott ebből a választásból. Hogyan lehet ezt feldolgozni és felkészülni a kihívásainkra? Erről beszélgetünk a mai Hatumában. Mielőtt azonban a választásokra rátérnénk, illetve a választásokra való felkészülésre, vessünk számot azzal, hogy átsap-e a határon a korrupció felszámolási kedv és intézkedés sorozat. Átvilágítják, illetve részben átvilágították a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetet az elmúlt hetekben, és ennek következtében lemondott az intézmény vezetője, az egykori székelyudvarhelyi polgármester Szász Jenő. Ennek a kutatóintézetnek a jelentősége elvileg az volt, hogy előkészítse a határon túli döntéshozatalokat, megállapodásokat. Gyakorlatban azonban csak 16 milliárd forint ment el, nagyon nehéz követni, hogy mire. Amit eddig látunk, az az, hogy székelybált szerveztek rendszeresen, és arra is nagyon nagy belépőt kértek a szervezők Budapesten, tiszteletbeli székely címeket adományoztak, többek között a kárpátaljai Vidnyánszky Attila rendezőnek. Most pedig hát az intézetet megtartja a kormány, de minden eddigi szereplője, döntése átalakul. Mit szóltok ehhez a felszámoláshoz és az átvilágításhoz? Hogy gondoljátok, átér a korrupció ellen, a magyar korrupció ellenes harc a határon túli közösségekbe?
1: Hát egyelőre nem látjuk jelét annak, hogy átért volna a határon túlra. Mondjuk Szász Jenő persze egy határon túlról érkezett szereplő, de mégiscsak Budapesten végezte tevékenységét, tehát maga a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet is budapesti székhelyű volt, és vagy még mindig az, ugye? Úgyhogy itt most igazából az volna a kérdés, hogy a határon túli szervezetekre, illetve azokra az intézményekre, amelyek a határon túl működtek, és magyar állami pénzeket kaptak, azoknál látszik-e valami, illetve megindult-e az a folyamat, amit tisztító tűzként emlegetett Magyar Péter. Egyelőre nem. Egyelőre legalábbis a felszínen nincsenek ilyen ügyek, hogy nem tudom én, akár egy Bethlen Gábor alapáltal támogatott felhasználóval kapcsolatban a nyilvánosságban konkrétan az átvilágítás miatt fölmerültek volna ilyen visszaélésekre okot adó gyanúk, vagy akár a prosperitáti támogatásokkal kapcsolatban. Ugye van egy ilyen ígéret, hogy ezeket a támogatásokat 5, illetve 10 évre visszamenőleg kivizsgálják. Én nem látom egyelőre azt, hogy ez megkezdődött volna. Mondom, nyilvánosan legalábbis ilyen információk hozzám nem jutottak el. Nekem egyébként még az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ugye most fölmerült az, hogy mi legyen ezzel a Nemzet Stratégiai Kutatóintézettel, hogy egyáltalán hát az eddigi tevékenysége alapján érdemes-e arra, hogy megőrizzék és folytasson valamilyen további tevékenységet. Én azt gondolom, hogy azok a szervezetek, azok az intézmények, amelyek a NER-ben jöttek létre, és ennyire megterheltek ezzel a történettel, ezzel a múlttal, mint akár a Nemzet stratégiai kutatóintézet, vagy említhetném akár a Bethlen Gábor alapot, vagy a Prosperitáti alapítványt nálunk. Tehát egyszerűen olyan sok korrupciógyanús ügy kapcsolódik ezekhez az intézményekhez, olyan sok gyanús dolog, hogy azt gondolom, hogy ilyen néven és ilyen formában ezeket az intézményeket egyszerűen nem volna racionális fönntartani. Most kimondottan a Nemzet Stratégiai Intézettel kapcsolatban meg még két dolog fölmerül. Az egyik az, hogy ha van egy kisebbségkutató intézet, amely ugyan az ELTE-hez, tehát végülis egy autonóm intézményhez tartozik, és nem egy kormányzati intézmény. És ugyanakkor pedig vannak határon túl is olyan kutatóintézetek, mint például Szlovákiában a Fórum, akkor miért volna szükség egy harmadik ilyen látszattevékenységgel foglalkozó intézményre Budapesten, mint amilyen ez a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet volt, illetve nem tudom, hogy milyen szerepet szánnak neki. Tehát én úgy látom, hogy sokkal fontosabb volna azt, hogy helyben a határon túl erősítsék meg azokat a műhelyeket, ha egyáltalán léteznek, mondjuk Vajdaságban sajnos egy ilyen állandó kutatóműhely nincs is, mint sem, hogy Budapestről próbálják koordinálni ezeket a tevékenységeket. Úgyhogy most részben a te kérdésedre válaszoltam, de részben kitértem arra is, hogy mi a véleményem erről az intézetről, meg hogy egyáltalán megtartsák-e.
2: Nekem fogalmam sincs, hogy a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet az elmúlt években mit tett le az asztalra. Lehet, hogy csak én vagyok teljesen fogalmatlan, és nem figyeltem elég, és nem tartottam rajta ujjamat a kor ütőerén, de nem tudom, és nem látom azt, hogy mi volt ennek az egész történetnek a haszna. Ezért is kicsit csodálkozom, hogy nem szüntetik meg a kutatóintézetet, hanem csak tulajdonképpen egy vezetőcserét csinálnak benne, úgyhogy ezek szerint biztos volt valami értelme, meg lehet ezzel valamit foglalkozni. Ezt tudom, hogy voltak ott emberek, akik ott dolgoztak, a szlovákiai magyar politikában is van egy-két olyan ember, aki kötődött ehhez a Nemzet Stratégiai Kutatóintézethez, valószínűleg meg kéne tőlük kérdeznem, hogy tulajdonképpen mit csináltak, de Csaba említette a Fórumot. A Fórum az valós munkát végez. Ott voltam számtalanszor konferencián, olvastam számtalan kiadványukat, hallgattam számtalan podcastjüket. Tényleg tudom, hogy mit csinálnak és hogy csinálják. Vannak azonosítható szakembereik, vannak olyan emberek, akikkel ott, akik keresik a kapcsolatot egyébként a sajtóval, és tényleg vannak fontos dolgok, meg kiadványok, meg outputok, amiket ők beleeresztenek az éterbe. Tehát látszik, hogy az a pénz, ami oda ment, az nem hiába ment el. Adatbázis építés, archívum építés, tényleg rengeteg mindent csinálnak. Most a Nemzetpolitikai vagy Nemzet Stratégiai Kutatóintézetnek én már a filozófiáját sem értem. Tehát mi az a nemzet stratégia? Ez számomra így, tudom, hogy a nemzetpolitika szóval is mindig értetlenkedni szoktam, de a nemzet stratégia az még egy ilyen dupla csavar ezen, tehát én tényleg nem tudom, ez a Bokréta a Jóisten kalapján, vagy nem tudom. És az, hogy utána, tehát Szász Jenő nevét természetesen hallottam, mert Szász Jenő a nemzetpolitikai reprezentációs biznisz egyik prominens alakja volt. Mindenhol ott volt, és ahol ő megjelent, akkor ott tudni lehetett, hogy ő a nemzetpolitikának a valamelyik aspektusát fogja ott képviselni, de hogy micsodát, az fogalmam sincs. Szerintem, és nagyon érdekes, hogy én nem emlékszem még a Magyarország által finanszírozott sajtóban sem arra, hogy mondjuk Szász Jenőt különösen sokszor interjúvolták volna meg a nemzet stratégiáról. Tehát, de hogyha valaki a nemzet stratégiának ilyen felkent papja, akkor nyilván azért meg kell őt néha kérdezni, de én nem emlékszem Szász Jenő interjúra például. Biztos van, nem zárom ki sőt, de nem volt ő ennek a közegnek a megmondó embere, vagy így olyan ember, aki így passzett széllel foglalkozott volna, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Tényleg nem tudom.
0: Engedjétek meg, hogy adjak egy mezitlábas magyarázatot, meg egy szakmaibbat arra, amit itt látunk, így Erdély felől nézve. Az, hogy létrejött ez a kutatóintézet, és hogy Szász Jenő lett a vezetése, ennek semmi köze a nemzetstratégiának, ez a nem hagyunk senkit az út szélén Fidesz pártpolitika egyik legtisztább, vegytiszta megnyilvánulása, ugyanis az történt, hogy amikor a NER elkezdett épülni, akkor létrehozott versenypártokat határon túl. Ezt, ennek a jelenségét mindannyian jól ismerjük mindhárom országban. És az erdélyi versenypárt építésnek a kulcsfigurája Szász Jenő volt. Ő volt a Fidesz politikai strómanja Erdélyben, és az ő feladata volt kiütni a nyerekből az RMDSZ-t, de nem tudott Szász Jenő egy ilyen pártot létrehozni, ebbe csúfosan belebukott ebbe a vállalkozásában. Az RMDSZ megőrizte a pozícióit, és külön alkut kötött a Fidesz-szel, tehát Szász Jenő feleslegessé vált. És amikor ez kiderült, akkor nem hát elengedték a Szász Jenő kezét, vagy megköszönték a szolgálatait, és elbúcsúztak tőle, hanem létrehoztak egy ilyen intézetet, eleve nyíltan, vállaltan azért, hogy őt ezt kompenzálják, és így telt el sok-sok év úgy, hogy Szász Jenő vezetett egy intézetet, aminek semmi köze nem volt a valós politikához. Ez egy másik kérdés, hogy tényleg kell-e egy olyan koordinációs felület, ahol előkészítik a magyarországi döntéseket, akár határon túl, akár külpolitikai, de a szomszédos államokat érintő döntéseket. Én a magyar külügy eddigi működéséből azt látom, hogy nincs terepismerete, nincsenek kapcsolatai, és nincs közép-európai politikája, ami nagyon súlyos előjel. Tehát ez a magyar kormány pont azokban az országokban nincs beágyazva, amely országok közvetlen közelről meghatározzák a Magyarország esélyeit, meg perspektíváit. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy kéne valamilyen ilyen jellegű szakmai búsztolás, de hogy ezt egy külön intézményben, ebben én nem hogy kételkedem, tudom, hogy nem egy ilyen külön intézményről lenne szó, és igen, ott van Vajdaságon is, van is a jó példa arra, hogy lehet ezt szakmai szinten bevonni társadalomtudósokat, kutatókat, mindannyian ismeritek a Kisebbségkutató Intézetet Kolozsváron, amit a román állam finanszíroz egyébként, román állam tart fel, tehát vannak ilyen műhelyek. Ez az egész dilemma, amit itt látunk, hogy kell-e egy ilyen intézmény, vagy nem, ez nagyon hasonlít ahhoz, amit mondjuk a roma politika terén gyakorol a magyar kormány. Ugye ott is mindenki azt kérdezi most Bódis Krisztától, hogy miért nincs roma szakértő, meg roma megbízott, aki roma ügyekkel foglalkozna, és erre az a válasz a Bódis Krisztának, hogy hát ez nem egy terület, nem egy emberhez tartozik, hanem több minisztériumban, több megbízott foglalkozik ezzel is, hogy ezt majd valahogy így integrálják. Szóval szerintem ez a kezdeti ködnek az állapot, amiben most vagyunk, és azért nem akarják felszámolni a nemzetkutató stratégiai nemzetbrokréta, nemzetisten kalapján a Szász Jenőt, vagy a poszt-Szász Jenői intézményt, mert egyszerűen nem akarják, hogy azt a látszatot keltsen a kormány, mintha nem lenne fontos a nemzetstratégia. És ez egy nagyon drámai szituáció. Nem tudom, hogy lehet elég hangosan, vagy elég határozottan mondani határon túlról, hogy nincs szükség színekúráról, nincs szükség állintézményekről, álbegbízatrakra, hanem valódi diplomáciára van szükség.
1: De hát egyébként, hogyha az volna a cél, vagy hogyha azt próbálják mutatni, hogy hát nem akarjuk felszámolni ezt a kutatóintézetet, nehogy az legyen a látszat, hogy akkor mi nem foglalkozunk a nemzetpolitikával, hogy akár a határon túli magyarokkal. Hát lehet ezt úgy is kommunikálni, hogy megerősítjük azokat az intézményeket, azokat a kisebbségkutató intézeteket, amelyek már működnek Szlovákiában, működnek Romániában, kialakítjuk a Vajdaságit is, és legfeljebb egy koordinátorra van szükség, aki éppenséggel Budapesten ül, hogy ezeket valami módon összehangolja. De arra viszont ott van a külügyi intézet, tehát igazából nem látom, hogy miért volna itt szükség egy plusz intézményre, teljes infrastruktúrával, ahhoz, hogy ezt a koordinációs szerepet ellássa, mert igazából erre volna csak szükség, arra pedig egy-két ember is elég, azt gondolom.
2: Idézek. A fent megnevezett projektek keretében létrehozott honlapunk az NSKI által a Kárpát-hazában, azaz a Kárpát-medence magyarok által lakott térségeiben, magyar közösségeiben, az elmúlt években végzett kutatások eredményeinek a bemutatása, valamint a magyar kormány döntés előkészítési munkájának segítése. Most megpróbálok rájönni, hogy mi is az a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, úgyhogy elkezdtem egy kicsit böngészgetni a honlapjukat, és hát az a helyzet, hogy továbbra sem találtam semmit, így kattintgatok, de nem találok semmi olyasmit, amivel én most így indokolni tudnám, hogy ez most olyan dolog, amit máshol nem találok meg, amiben benne van valami egészen elképesztően nagy munka, meg stb.
1: Tehát a nemzet stratégiai pálinka esetleg, ami mondjuk ilyen az intézethez kötődő dolog, ugye arra gondolok, amikor Nemzet Stratégiai Kutatóintézet felirattal osztogatták a pálinkákat, nyilván a tiszteletbeli székhelycím odaítélésekor is. Mondjuk ez lehet egy olyan
0: mondjuk dolog,
1: csak hozzájuk kötődik.
0: Meg nekem is számtalan poén jut most erről eszembe, de azért a súlyos következmény az, hogy infantilizáljuk a kérdést, a székelységre rányomjuk ezt az időt, az alkoholista, most nem te vagy a hibás, csak hogy ez ered, ezekből a felszínes látszat megnyilvánulásokból. Ennyit értünk el ebből az egészben.
2: Böngészgettem itt a térképeket. Itt van olyan, hogy évközépi állandó népességszám a Kárpát-medence egyes térségeiben 2017. 2026 van.
0: Jó, tehát engedjük el ezt a problémát. Az én dilemmám az, hogy nyilvánvaló, hogy ezt Budapestről a jelenlegi kormány nem tudja megoldani. Egy csomó csapda van, nem tud ebbe belemenni, nem is akar, és egyébként is van elég baja, ha nem kettő, ahogy Hofi mondta, tehát most ezzel nem fog foglalkozni. Tud-e itt a fórum, vagy bárki más kisebbségkutató intézet az asztalra csapni, és kikényszeríteni egy érdemi megoldást?
2: De én ezt a magyar kormánytól nem érzem jó kommunikációs stratégiának. Tehát, hogyha valamivel valami bajunk van, akkor nem játsszuk el azt, hogy akkor most oké, átvilágítottuk, és akkor Szász Jenő felmondott, és majd akkor talán elmondjuk, hogy mi lesz ennek az egésznek a lényege, meg amit Tar Zoltánék a terrorháza körül is csinálnak, meg stb. Amikor valamibe belefog az ember, és valamit kommunikálni az ember, akar az ember, akkor gondolja már végig, elejétől a végéig, hogy ezt hogy fogja megcsinálni. Tehát, hogy ezek itt ilyen levegőben hagyott dolgok, amikről nekünk kell itt polemizálni egy podcastben, hogy megpróbáljuk értelmezni, hogy tulajdonképpen mi is történik, miért is történik, és mi is volt ennek a haszna, vagy nem haszna, és ugye az ember fejében aztán meg az marad meg, amikor beszélgetünk arról, hogy mi az a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, hogy volt 100 000 forintos belépőjű székelybál, vagy milyen bál, meg volt tiszteletbeli székely cím kiosztás, meg hasonló dolgok, és hogy a Szász Jenő az ezzel pocsékolta el a magyar adófizetők pénzét, és kitüntette a haverokat, meg ilyesmi. Ezért lenne értelmes, hogy minden egyes ilyen lépésnek legyen valami értelmezhető indoklása, és ne feltétlenül csak a politikai dimenzió, hanem legyen benne egy szakmai dimenzió is, hogy lássuk, hogy milyen munka nem végződött el, amire a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet hivatott lett volna elvégezni. Szóval nekem ez hiányzik ebből az egész kommunikációból, és én azt borzasztóan káros gyakorlatnak tartom, hogy egy politikus alapvetően úgy gondolkodik, hogy oké, nem szüntetjük meg, mert lehet, hogy akkor csúnyán fognak ránk nézni. Az embereknek pont a politikától kellene várnia egy bizonyos fokú, vagy nagyon magas fokú őszinteséget azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik körülöttük, és hogy mi miért történik. És azok az emberek, akik, tudom én, Székelyföldön, Tekenőbe eresztenék ki a tízes politikusoknak a belét, attól nem fogják jobban érezni magukat, hogy nem szűnt meg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. Esetleg attól változhat meg a véleményük ezzel kapcsolatban, hogy elmagyarázzák nekik, hogy urak és hölgyek, itt folyott el a pénz, és ezzel kellene valamit kezdeni. És ha ez nincs meg ebben a kommunikációban, akkor nem fog változni semmilyen attitűd.
0: Hát azt egyébként, hogy itt folyott el a pénz, azt elmondta a TAR. Tehát ezzel nincs probléma, ez azért elég világos. Az, hogy Székelyföldön hány ilyen tekenyős ember él, azt nem akarok belemenni találgatásba, azt feltételezem, hogy nem olyan sok, mint amennyire kihangosítják azoknak az embereknek a hangját, akik ilyen erőszakosan nyilvánulnak meg, de mondjuk ez is egy társadalomkutatási feladat, hogy megnézni, hogy milyen a politikai hangulat, akarat egy adott térségben, erre is kéne szakszerű megoldás. Itt lement a héten ez a botrány, hogy az úgynevezett szívhangrendelettel kapcsolatban kivel egyeztet és kivel nem, akkor ott az egészségügyi minisztérium. És végeredményben ugyanoda jutunk, hogy ahhoz, hogy legyen egy társadalmi konszenzus, nagyon széles körű, nagyon intenzív egyeztetésre van szükség. Ezt egy most induló, nagyon nehéz helyzetben felállt, láthatólag emberhiánnyal küzdő, szakemberhiánnyal küzdő kormány nem fogja jól megcsinálni, mert nem tudja jól megcsinálni. Itt az érdekérvényesítés ereje fog győzni. Ez az a pillanat dramaturgiailag, amikor be kéne lépni nagyon sok fronton, határon túlról, és azt mondani, hogy not in my name, ne a mi nevünkbe, vagy nem az én nevembe játsznak stratégiásdit Budapesten közpénzből, mert ennek nincs köze hozzám. És itt, tehát, hogy hajlamosak vagyunk ütni a kormány fejét, minden kormány megérdemli, hogy üssék a fejét, kicsit noszogatnám magunkat, és civil szervezet és szakmai szinten.
2: Igen, erre szükség lenne, viszont akkor én jönnék a szavammal, amit előkészítettem.
0: Azoknak, akik nem, nagyon kevesen lehetnek olyanok, akik nem hallgatják rendszeresen a Hatumát minden héten, de nekik elmondjuk, hogy van egy ebben az évadban indult új rovatunk, minden lehetetlen magyar politikai közéleti helyzetre keresünk egy határon túli szlengben vagy regionális szótárban szereplő szót, hol szerb, hol román jövevény szavak bukkantak fel eddig, most már áll elő a farmával.
2: Igen, előállok a farmával, és ez a szó, ez egy, mondjuk úgy, hogy nem teljesen épült be a szlovákiai magyar nyelvbe, de használják, mert elég érzékletes, és ez a szó az a papalás, vagy papalás. Mi lehet ez?
0: Erre van egy nagyon hasonló hangzású román szó, egy ételt jelent, és nem Romániában, nem Erdélyben használják, a dél-romániai papanás. Ez egy süteményt jelent, de a lényeg az, hogy annyira finom, tényleg nagyon finom, hogy így habzsolód, és nem tudsz vele beszélni, és ilyen pákosztos leszel tőle.
1: Nekem úgy hangzik, mint egy ragozott kifejezés, de akkor nincs magyar ragot, tehát nem azt mondod, hogy papa, és akkor papálás.
2: Nem. Magában. Lehet egy ilyen áthallása, ami a papálással kapcsolatos, de nem. Ez egy pejoratív megnevezés a szlovákban, ami magasrangú olyan funkcionáriusokra szokták alkalmazni, vagy potentátokra, akik mondjuk így kifejezetten élnek és visszaélnek a kiváltságaikkal. És sokszor ezt mások orra alá is dörgölik. Ennek a szónak van egy olyan, tehát az eredete az tulajdonképpen még a szocialista időkből származik, tehát alapvetően ez azokat a kommunista funkcionáriusokat illették ezzel a szóval, akik ugye élvezték a hatalmuknak a gyümölcseit, és kiváltságosnak érezték magukat, és hát ez átmentődött ugye a mostani rendszerben is. Azokra szokták használni, akik ugye élvezik a pozíciójukkal járó mindenféle privilégiumokat, és tényleg elhiszik, hogy felkerültek a polcra, és most már Barasz Klekvárnak számítanak. Úgyhogy ez a papalászónak az értelme, és hát hogyha mondatban használják, én hallottam már ilyen szlovákiai magyarul mondva, hogy hát jöttem az R7-esen, és akkor megelőztek ott a papalások, ment a villogó, és elmentek mellettem a papalások. Igen, nagyjából erről szól. Hát ez jutott eszembe az a Stratégiai Kutatóintézetről. Előre is, meg utólag is elnézést kérek mindenkitől, akit ez érint. De igen, hát ez is beívódott.
0: Alapvetően most fogtad meg a lényeget, mert Szász Jenő az a Kövér László papalása volt. A Kövér László előretolt helyőrsége embere, és azért is élvezett védelmet, mert hogy a kövér aurájában költhette el ezt a 16 milliárd forintot. Most nem szeretnélek benneteket nehéz helyzetbe hozni, de a nyelvtanulás kulcsa az ismétlés, és most kéne átvegyük az eddigi évadban felmerült ilyen jövedvényszavakat, de hogyha megkergettek, akkor se vagyok biztos benne, hogy jól tudnám elmondani az első szót, amit Csaba hozott Szerbiából, ez volt a Veza. Veza, jól mondom?
1: Így van, jól mondod.
0: És ilyen, hát nem csúszópénz, hanem ilyen kapcsolatot jelentett, ilyen van belépőt való egy korrupciós helyzetbe. Jól emlékszem?
1: Hát, hogy emlékeznék, én hoztam a szót. Abszolút, hát ugye eddig két szót beszéltünk meg, egy, hát mondjuk így, vajdasági magyarizmust, meg egy erdélyi magyarizmust, most akkor hallottam.
0: Ami mi volt?
1: Magyarizmust már amennyiben beépült. Most akarod, vizsgáztad? Tehát meg kell mondanom
0: a román
1: kifejezést?
0: Tehát volt a Veza is.
2: Én tudom.
1: Múlt héten még használtam is az adásban.
2: A zsáveve volt a szó.
1: Beszéltük.
0: Már kapja a csokit ezen a héten, de a kedves hallgatókat megnyugtatom, hogy a Hatuma Facebook oldalán fogunk vezetni egy szótárt, és hétről hétre beírjuk majd ezeket a szavakat, akik akarnak egy kicsit kárpát-medenceiül, vagy balkánul tanulni, és akkor ott majd az évad végére lesz egy ilyen jó kis szótárunk, és arra biztatom önöket, hogy látogassák meg a Hatuma Facebook oldalát, és írják oda a saját felvidékizmusukat, vajdaságizmusukat, vagy erdélyizmusukat, mert nagyon kíváncsiak vagyunk erre, úgyhogy tanuljuk egymás szavait. Ez volt a heti nemzetstratégiánk. Következő nemzetstratégiai feladatunk, hogy nézzük át, mi folyik Szerbiában és Szlovákiában a választásokra készülődve. Ugye egy-egy hónap van mindenhol hátra tulajdonképpen. Bő egy hónap. És hát hamarosan, ha jól tudom, távozik Vučić elnök, vagy legalábbis belengedte, a VMS közzétette a programját, leadta az ajánló cédulákat, közben a tiltakozó egyetemisták is készülnek a választásokra. Milyenek a remények, Csaba?
1: Ugye gyakorlatilag közszurkálás folyik, ami a választás kimenetelét illeti, mert megbízható közvéleménykutatások nem készültek. Vagy ha készült is egy-kettő, amiről elmondható az, hogy úgy, ahogy megbízhatónak mondható, ezek többnyire szoros versenyt mutatnak, de alapvetően az egyetemista lista előnyét, szignifikáns előnyét. Na most, ugye nyilván adott a helyzet, az biztos, hogy a szerb haladó párt listájának az egyedüli lényegi kihívója az egyetemisták által harmadikként átadott lista, úgyhogy ők lesznek a hármas sorszámúak. Egy félreértést szeretnék eloszlatni. Sokan azt gondolhatják, hogy az egyetemista lista azért egyetemista lista, mert egyetemisták van.

aki a listára kerüljön, hogy úgymond az óellenzékhez ne legyen szoros köteléke, tehát nem lehetett például olyan a listára kerülő személyek között, aki mondjuk parlamenti képviselő volt korábban, vagy polgármester egy másik párt színeiben. Úgyhogy egy nagyon érdekes és színes lista állt össze, ami az egyetemistákat illeti. Egyébként van rajta három magyar név is, méghozzá mindannyian befutó helyen, úgyhogy azok, akik esetleg azzal érvelnek, hogy hát ez egy szerb lista, mert általában ugye, aminek nincs magyar előjele, azt a magyar előjelű pártok nagyon szeretik szerb listaként emlegetni, attól függetlenül, hogy például az nem így határozza, nem nemzetiként határozza meg magát. Hát most ez nem mondható el, mert tényleg a magyarok arányát, ha figyelembe vesszük, akkor azt gondolom, hogy az, hogyha a három képviselője is lesz a közösségnek, vagy három olyan, aki valamilyen módon kötődik a magyar közösséghez, akkor ez már nagy eredmény. No, de egyébként a VMS is átadta maga listáját, és ők természetesen azzal kampányolnak, hogy ők az egyetlen magyar lista, ami megint csak tény, egyik-másik magyar párt vagy szervezet sem állít listát, mindenki, illetve pontosabban egy igen, de majd ezt is elmondom. Lényeg az, hogy a legrelevánsabb magyar szervezetek mind az egyetemistákat támogatják. Van egy törpe párt, egy zentai székhelyű párt, nagyjából két taggal, akik egy hát ilyen kisebbségi pártokat tömörítő, igencsak csekély eséllyel rendelkező listán szerepelnének, bár még nem adták át a jelölt listájukat, úgyhogy még az sem biztos, hogy összejön ez nekik. De az a lényeg, hogy a vajdasági magyarságnak igazából kétféle választása lehetséges, tehát a VMS támogatják, vagy az egyetemisták listáját. Ha VMS támogatják, akkor az tudnivaló, és ezt a VMS sem rejtette véka alá, hogy az a szerb haladó pártnak adott szavazat lényegében, hiszen Pásztor Bálint elmondta, hogy ők továbbra is a szerb haladó párttal kívánnak kormányozni, tehát amennyiben a parlamentbe kerülnek, és amennyiben ugye összejön a szerb haladó párttal együtt a 126 mandátum, akkor mindenképpen folytatják ezt a koalíciót. És hát nagyon sokan szembesítik ezzel a VMS-t, amit próbál magától elhárítani, hogy ez gyakorlatilag nem csak a szerb haladó párttal való koalíciót fogja jelenteni, hanem a szerb radikális párttal való koalíciót is, tehát a Hágában háborús bűnökért elítélt Vojislav Sesej pártjával, amelynek több tagja is szerepel ezen a közös listán, többek között bár Sesei maga nem, de a fia igen, úgyhogy itt is érvényesül ez az apja-fia vonal. Tehát lényegében ez a magyarok választása, hogy a szerb haladó párt által vezetett koalícióra, tehát a jelenre, arra a státusra, vagy status quo-ra, ami jelen pillanatban van, erre szavaz, vagy az egyetemista listára, mert nagyon más alternatíva nincs. Itt az ellenzéki pártok próbálkoztak listaállítással, persze a legtöbben eleve félreálltak, és azt mondták, hogy nem is indulnak. Tehát nagyon hasonló helyzet alakult ki, mint Magyarországon, tehát voltak azok a pártok, amelyek azt mondták, hogy mi nem indulunk, az egyetemistákra szavazzatok. Voltak olyanok két, illetve három lista, egy mondjuk ilyen kőkonzervatívak, egy kimondottan európérek, és valakik így a jobb középről, akik állítottak listát, de ez a jobb közép vonal, ez végül hát letérdelt, tehát megadták magukat a helyi szervezeteknek, akik nagyon zugolódtak, hogy nem az egyetemistákat támogatják, úgyhogy ezek visszavonták a jelölést. Maradt még ez a kőkonzervatív, illetve az egykori belgrádi polgármesterhez kötődő pártnak a koalíciója, de őket pedig pontosan ugyanúgy szidják, mint a kétfarkú kutya pártot. Tehát ez, hogy árulók vagytok, eladtátok magatokat, szóval ugyanez a diskurzus, tehát számos elemben hasonlít a szerbiai helyzet és ez a szerbiai választás arra, amit Magyarországon láttunk, egyetlen óriási különbséggel, nincs egy központi vezetője, mint amilyen Magyar Péter volt. Tehát az, aki most a lista

0: első számú jelöltje, tehát úgymond listavezető, Ilija Srdanovics professzora az orvostudományi karról, Újvidékről, kardiológus egyébként. Nem mondanám őt valami kiemelkedő figurának. Nagyon sokan most hallottak róla először, és tényleg nem is próbálják őt, hogy mondjam, ebben a helyzetbe hozni, hogy ő legyen a központi figurája ennek a választásnak. A kampány is úgy fog fölépülni, hogy az egyetemisták újra országjárásra indulnak, ahogy ezt már megtették egyszer-kétszer az elmúlt két év során. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon intenzív kampány előtt vagyunk, és a hatalom pedig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy diszkreditálja ezt a listát, illetve hogy magán a választás napján is hát megtegyen mindent annak érdekében, hogy úgy alakuljon a dolog, ahogy ő szeretné. És itt nem csak legális eszközökre gondolok sajnos.
1: Itt a nagy tétje a dolognak az, hogy sikerül-e leváltani a Vučić rezsimet, Vučićsal vagy Vučić nélkül, és hogyha sikerül, akkor mi lesz a Magyar Szövetséggel, Vajdasági Magyar Szövetséggel, hiszen ő most a jelenlegi rendszernek az elkötelezett deklarált híve. Tehát előfordulhat-e, hogy győznek a rendszerváltó erők, és azt mondják a magyar érdekképviseletnek, hogy hát ti mélyen be voltatok betonozva az előző rendszer fenntartásában, nagyon súlyos felelősségetek van abban, hogy ideig jutott Szerbia, ahova jutott, nem állunk veletek szóba, és az vajdasági magyar közösség ott marad két szék között a földön.
0: Hát ez abszolút várható forgatókönyv, de hát ezt maga a VMS vállalta, hogy így legyen, azzal, hogy előre deklarálta azt, hogy a szerb haladópárttal fog koalícióra lépni. Egyébként ez, hogy mondjam, végülis egy tisztességes hozzáállás, ők ezt nem rejtik véka alá, nekik megfelel ez a rendszer, amiben jelenleg vagyunk, a szerb haladópártnak is megfelel az, hogy a VMS külön indul és nem velük koalícióban, lévén, hogy a kisebbségi pártokra nem vonatkozik a választási küszöb. Tehát, hogyha mondjuk a VMS a szerb haladó párt listájába olvadt volna bele, akkor nagyon kétséges, hogy mennyi szavazatot hozott volna ennek a koalíciónak. Így viszont külön indul, azt próbálja kommunikálni, hogy ők ugye az egyetlen magyar alternatíva, más magyar párt nem lesz, tehát mi magyarok vagyunk, ti magyarok vagytok, tehát szavazzatok ránk. Gyakorlatilag ez a mondani valójuk, és hát próbálják eladni ezt a magyar összefogás szlogent, ami egyáltalán nem egy program, hanem kifejezetten csak egy szlogen, amivel megint csak azt próbálják sugallni, hogy ők a hát valamilyen teljességet lefedő magyar közösséget teljes mértékben lefedő párt, akire ha szavazatot adod, akkor tulajdonképpen az egész vajdasági magyar közösség reprezentánsaira adod le a szavazatod, ami hát egyre kevésbé van így, ugye egyre több olyan szervezet, politikai párt jelenik meg, amelyek mást képviselnek, az egyetemista listát támogatják, és hát azt gondolom, hogy egyértelmű a helyzet, hogy az egyetemisták nyernek, akkor a VMS veszít. Mert olyasmi ebben a pillanatban azt gondolom, hogy elképzelhetetlen, hogy a VMS-szel ez a lista szóba álljon. Tehát ez, hogyha nem voltak hajlandók szóba állni azokkal a pártokkal, amelyek ellenzékiek, mindvégig őket támogatták, de egyszerűen saját maguk diszkreditálásának elkerülése érdekében nem akarták azt, hogy itt, mit tudom én, egy közös lista jöjjön létre az ellenzékkel, akkor miért akarnának egy olyan, még ha kisebbségi párt is, miért akarnának egy kisebbségi párttal összeállni, amelyik egyértelműen és nyíltan hát a másik oldalon kampányolt. Úgyhogy igen, a VMS ezt most egy konkrét lóra tett, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is egy konkrét lóra tett, és hát rossz lóra tett, ez látszik.
1: Az indul a bakterháznak a jelenete jut eszembe, amikor a ló, immár kimúlt ló ott fekszik az út közepén, és zokog a főszereplő, vagy az egyik fontos szereplő, hogy Sanyi, Sanyikám, miért tetted ezt? Reméljük, hogy a vajdasági magyar közösség sorsa mégiscsak valamilyen módon kezelhető lesz, de ez eldől a következő hetekben. Hasonlóan indul a Bakterház Szlovákiában is. Szeptember 14-én Peter Pellegrini mondott egy drámai beszédet az ország megosztottságáról. Mennyire van szükség és mennyire van esély Szlovákiában a magyar összefogásra ahhoz, hogy az önkormányzati választások a magyar közösség számára hasznos és előremutató módon záruljanak. Milyen a hangulat már?
2: Hát Peter Pellegrini mondott egy országértékelő beszédet is szerdán egyébként a parlamentben, ahol szintén arról beszélt, hogy mennyire megosztott az ország, és hogy a politikusok állandóan egymás gyepálják, és hogy elnyebelnye. Egyáltalán, tehát konkrétan zéró őszinteség volt abban a beszédben, talán az utóbbi évek leggyengébb államfői beszéde vagy megnyilvánulása volt ez, ahol megsimogatta a korábbi koalíciós partnereinek a buksiját, és szitta egy kicsit az ellenzéket, tehát átlátszó volt, sekélyes és felszínes az egész. De most valamiért előáll ezekkel a nagy ötleteivel, hogy ha úgy van, akkor a választások után a Progresszív Szlovákiának és a Smernek kellene egy nagy koalíciót közösen kialakítani, hogy aztán együtt menetelhessenek a szebb jövő felé. Tehát így a politikai valóság meg a hasonló dolgok azok így ilyen teljesen elszállnak a szélben az államfő fejében ezek szerint. Nyilván pontosan tudja, hogy mit miért mond, de analógiaként az nagyjából olyan lenne, vagy olyan, mint hogyha valaki most itt kitalálná, mondjuk a magyar államfő, hogy a jövőben a Fidesznek a Tiszával együtt kell kormányoznia, és a szebb jövő felé vezetve Magyarországot, sőt, szálljon be akár még a Mi Hazánk mozgalom is, és legyen 100%-os többsége a koalíciónak, ne legyen ellenzék gyakorlatilag. Tehát ilyen ötletekkel áll most elő az államfő valahogy, ami hát nagyon érdekes. De ami a magyarokat, magyar politikát illeti, itt tulajdonképpen a saját belső rendjét sem tudta felállítani vagy visszaállítani a Magyar Szövetség az elmúlt időszakban. Ugye az elmúlt hónapok azok a helyhatósági, illetve megyei önkormányzati összevont választásokra való jelölt állításokról, meg polgármester jelölt állításokról, meg hasonlókról szóltak, és hát valahogy megoldódott a dolog, végül a jelöltek megvannak, a kampány most már gyakorlatilag elkezdődik és zajlik, de az nem azt jelenti, hogy itt belülről minden rendben van és működik a történet, mert igazából amit Gubik Lászlónak, a Magyar Szövetség elnökének nem sikerült elvégeznie, az éppen az, amit ő kitűzött a zászlajára, az a korszakváltás. Tehát a korszakváltással nem járt együtt az, hogy a pártot, illetve ezt a politikai reprezentációt, ezt strukturálisan megpróbálja átalakítani. Ez gyakorlatilag nem történt meg, mert hiába volt mondjuk a jelölt állításnál ilyen, nem is együtt döntési jog, hogy valami ilyesminek nevezték el, gyakorlatilag megvétózhatta a fontosabb jelölteket ezekkel a dolgokkal, egyszer sem ért vagy ezzel a lehetőséggel, és hagyta, hogy azok az érdekcsoportok, amelyek már réges-régen működnek és kialakultak a különböző településeken, meg régiókban, meg kis vadászterületeken, azok azt csináljanak, amit akarnak, és ezek meg a legtöbb esetben, vagy a legtöbb helyen az innovációt, vagy a politikai innovációs törekvéseket, vagy az új embereket, ezeket szinte teljesen kiszorították. Na most azzal, hogy ez így zajlott, ezzel nyilvánvalóan a párton kívüli mozgolódás erősödött meg, és hát vannak mindenféle függetlenek, meg más politikai pártok csapatában induló magyar politikusok, vannak közöttük ismertebb nevek is, akik valószínűleg innovatívabban próbálnak hozzáállni, vagy illetve lehet, hogy az ő ambíciójuk ezzel a történettel nem teljesült be, úgyhogy úgy gondolták, hogy akkor törnek maguknak saját utat a szűzhóban, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy elég kudarcos dolog volt, mert nem sikerült egyesíteni a magyar politikai reprezentációt egy pár zászlaja alá. Én annak a híve vagyok egyébként, hogy virágozzék minden virág, és próbálja meg a, lehet, hogy ez egy folyamatnak a része, hogy a magyar, vagy a szlovákiai magyar politika most dönti el, hogy milyen irányba akar majd indulni. Csak hát nyilván ez majd jár valamiféle feszültségekkel is, és ilyen esetben nagyon könnyen elő tud kerülni a mindenféle árulózás, meg hasonló dolgok, amiket az elmúlt másfél évtizedben elég gyakran láthattunk. És hát ezekben az esetekben általában a választónak az érdeke szorul a leghátsó helyre, és tovább devalválódik a politikai szerepvállalásnak, meg a közösségi szerepvállalásnak az értéke. Úgyhogy nem úgy tűnik, hogy bekövetkezett a korszakváltás, és elmozdultunk egyről a kettőre, hogyha ha a szlovákiai magyar politikáról van szó. Ami viszont talán nagyobb probléma, vagy zavarosabb vizeket eredményez, az, hogy tulajdonképpen egy év múlva lesz a parlamenti választás, ami újabb, mikor ha most nem, meg ki ha én nem helyzeteket fog eredményezni, és bár most egyelőre még, tehát még nem akarom elkiabálni, de egyelőre még visszafogottabb a helyzet, illetve visszafogottabb a retorika a politikusok részéről. Ez a következő időszakban eldurvulhat, és hát itt tényleg nagyon érdekes helyzet állhat elő akkor, hogyha mondjuk a Magyar Szövetség nem tudja eldönteni, hogy most akkor betagozódjon-e az ellenzékbe a választások előtt, és megpróbáljon velük zöldágra vergődni, hogy valami ilyen stratégiai úton induljon el, vagy továbbra is marad ilyen langyos középen, úgynevezett középen álló állapotban, és nem fogja tudni eldönteni, hogy az erősen polarizált szlovákiai politikai térben merre felé induljon el. Mert hogy a megyei választások például egy jó alkalom lett volna arra, hogy a gyakorlatban is bizonyítsa Gubik László, amit elméletben már százszor elmondott, hogy az ellenzék pártjaival kíván együttműködni a Magyar Szövetség. Volt szó arról, hogy közösen állítanak majd megyefőnök jelöltet több helyen, vagy beállnak az egyik megyében az ellenzéki jelölt mögé, a másik megyében meg lehet, hogy az ellenzék áll be a magyar jelölt mögé. Lehetett volna talán ennek az eredménye egy magyar megyei elnök, vagy megyefőnök, de hát ezt nem tudjuk meg, mert nem történt meg. A tárgyalások elkezdődtek, aztán meg minden helyen megrekedtek, és valahogy ez nem hozott semmiféle áttörést. Úgyhogy jelen pillanatban ilyen érdekes limbóban lebeg a szlovákiai magyar politika. Nagyon érdekes lesz majd megfigyelni azt, hogy az október végi választásokon sikerül-e megközelíteni a 2022-es eredményt, ami az egy nagyon erős túlnyerés volt akkor a szlovákiai magyar politika részéről, mert amellett, hogy a függetlenek is jól szerepeltek, a Magyar Szövetségnek a jelöltjei is nagyon-nagyon nagy arányban kerültek be a testületekbe, meg sikerült tényleg egy felülnyerést elérniük. Ez pont azért működött, mert a kampányban nem mentek egymásnak, és eredményesen tudtak együtt dolgozni. Viszont aztán ugye széthullott 23-ban az egész, és kiizúgott mindenki a parlament, illetve a parlamenti küszöb alatt maradt mindenki. 24-ben ez tovább folytatódott az EP választásokon, úgyhogy most volt nagyjából két év arra, hogy valahogy megpróbáljanak fellélegezni, és megpróbálják összeállítani ezt a stratégiát. Jelen pillanatban én nem látom azt, hogy ez megtörtént volna úgy, ahogy ezt eltervezte Gubik László. De hát nyilván mindennek megvannak a maga korlátai, lehet, hogy a szlovákiai magyar politikának éppen az, hogyha meg kéne egyezni, akkor ez nem fog menni.
1: Csak egy mondatos válaszra maradt időnk. Én úgy látom, hogy a magyarországi politikai megosztottság beengedése a határon túli közösségekbe most szedi a vámot, most fogjuk megfizetni az árát az elmúlt hónapok torzsalkodásainak. Mit gondoltok erről? Gyors reakció, Csaba.
0: Hát én most egészen más kontextusban látom ezt a helyzetet a szerbiai választások kontextusában, úgyhogy most egy picit áttevődtek nálunk a hangsúlyok. Lehet, hogy majd vissza fogunk térni erre a kérdéskörre is a választások után.
1: Lesz számlafizetés már?
2: Én soha nem bízom abban, hogy lesz számlafizetés. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok, ezek ott és akkor intézik el magukat, és mindenki majd megideologizálja a végeredményt, és a tanulságokat majd meg utána lehet levonni.
1: Na hát, kedves hallgatóink, kicsit tekintsünk előre, és tanuljunk meg tájékozódni itt a Húzatos Kárpát-medencében. Erre vállalkozik a Hatuma beszélgető műsora hétről hétre. Pressburger Csabát Vajdaságból hallották, Finn Tamák felvidékről, Komáromról jelentkezett be, Parászka Boróka vagyok, és Marosvásárhelyről szerkesztettem az adást. Köszönjük figyelmüket, kövessenek minket a Facebookon, találkozunk jövő héten. Viszont hallásra!

0: Mi maradt meg a régi illemszabályokból, és tudjuk-e még, hogyan illik viselkedni egy étteremben vagy egy hivatalos eseményen? Az etiketről beszélgetünk Kossár Lajos gasztrobloggerrel. A 90-es évek felvidéki rockvilágát idézzük fel Vavrecki Bálinttal, az érsekújvári, egykori Mephisto zenekar alapítójával és énekes gitárosával. Majd a Nirvana 35 éves legendás dalának történetét és máig tartó hatását is felelevenítjük. Jogi rovatunkban pedig dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel tisztázzuk, mit jelent a szülői felügyelet és a váltott gondoskodás. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Azok a gyakorlatok tűnnek hosszú távon nagyon jónak, nagyon pozitívnak, amikor azokra a dolgokra figyelünk, ami mindegyikünket összeköt. Mert hogy a Dél-Szlovákiában élő emberek legyenek szlovákul vagy magyarul beszélők, és ahogy Komáromba töltöttem az életem egy részét, most komáromi példákat fogok hozni, mindenki tudja, milyen a Holtvák partjára kimenni, és ott a hattyúkat nézni a gyerekekkel. Mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy spitz, és mit jelent egy spitzi naplement, ahol a Vág és a Duna folyó összefolyik. És ezek a dolgok teljesen mindegy, hogy szlovákul vagy magyarul beszél valaki, megdobbantják a szívét, mert a komáromisághoz hozzá tartozik.
2: Bécsben élő földink, Tóth Erzsébet Fanni, pszichológus, társadalomkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel nyelvi kiszolgáltatottságról és kisebbségi vakfoltokról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Eperjesen nyitotta meg az akadémiai évet a kormányfő. Szoros többségbe kerül a baloldali ellenzék az új svéd parlamentben. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 26 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök ma részt vett az új akadémiai év ünnepélyes megnyitóján az Eperjesi Reimann Egyetemi Kórházban. A rendezvényen a Kassai Pavol József Safárik Egyetem orvostan hallgatói vettek részt, akik tanulmányaik egy részét az Eperjesi Kórházban végzik. Fico kijelentette, hogy a kormány 2027-ben is teljes mértékben finanszírozza az új Eperjesi Kórház építését, és a beruházás ütemét nem befolyásolják a magas költségek. Az új intézmény katonai kórházként működne, ugyanakkor Szlovákia egész területéről fogadna betegeket. A miniszterelnök szerint az orvosok szlovákiai bérezése ma már összehasonlítható a környező országokéval, ezért kevésbé ösztönzi őket a külföldre távozásra, mint korábban. Az ellenzéki KDH felszólította Kamil Saskó egészségügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a mentőszolgálat jövőjéről döntő bizottság tagjainak esetleges összeférhetetlenségét. František Majerszky és Peter Stachura szerint egyes tagok pénzügyi csoportokhoz köthetők, amelyeknek érdekeltségük lehet a mentőszolgálat működésében. A képviselők azt kérik, hogy a bizottság minden tagja tegyen nyilvánossá esetleges érintettségét, és szükség esetén lépjen vissza. A bizottság múlt héten ülésezett először, két lehetséges megoldást vizsgál, a mentőszolgálat körzetek alapján történő működtetését, illetve egy új pályázat kiírását. Az ellenzék korában attól tartott, hogy a testületben többségbe kerülhetnek az Ágel és a Penta pénzügyi csoporthoz köthető szereplők. Az orvos szakszervezet arra kéri a parlamenti képviselőket, hogy mielőbb fogadják el a kórházak és egészségbiztosítók közötti egységes szerződések gyakorlati bevezetéséhez szükséges jogszabálymódosítást. A szakszervezet szerint törvényben kellene meghatározni azt a független és szakmailag kompetens választott bírót, aki a kórházak és biztosítók közötti vitákban dönthetne. Az egészségügyi minisztérium erre a feladatra az egészségügyi felügyeleti hivatalt javasolta. A szakszervezet szerint az egységes szerződések átláthatóbbá és összehasonlíthatóbbá tennék a kórházak finanszírozását, és javíthatnák a közpénzek felhasználását. Peter Wiesolajski szakszervezeti vezető szerint, ha a parlament nem lép, azt a kormány és az orvosok közötti korábbi megállapodás megszegésének tekintenék. A svéd parlamenti választások után a baloldali ellenzéki pártok szűk többséget szereztek a 349 fős törvényhozásban. A négy pártból álló baloldali blokk három mandátummal szerzett többet, mint Ulf Kristersson miniszterelnök jobboldali koalíciója. Erről a svéd állami választási bizottság tájékoztatott az összes szavazat megszámlálása után. A legtöbb képviselői helyet Magdalena Andersson szociáldemokratái szerezték a szavazatok 28%-ával, ami a párt több mint 100 éves történetének leggyengébb eredménye. Andersson a zöld párttal, a baloldali párttal és a centrum párttal próbálhat kormányt alakítani, ám közöttük jelentős politikai nézetkülönbségek vannak. Ulf Kristersson a hivatalos eredmények bejelentése után közölte, hogy benyújtja lemondását. A választás egyik meglepetése a bevándorlás ellenes svéd demokraták visszaesése volt. 17,5%-ot szereztek. Alekszandr Vucic szerb elnök ma megnyitott egy izraeli gyártású drónokat összeszerelő üzemet Szerbiában. A gyár mintegy 100 embernek ad munkát, és a szerb hadsereg, valamint más országok fegyveres erői számára készíthet korszerű eszközöket. Vucic szerint Szerbia és Izrael a jövőben további három üzemet is létrehozhat az országban. A gyár megnyitására a sajtót nem hívták meg. A szerb elnök ezt a gyártási folyamat bizalmas jellegével indokolta. Az üzemről további részleteket nem hoztak nyilvánosságra. Vucic szerint a drónok rendkívül hatékonyak, robbanó fejeiket pedig a szerb Krusik vállalat gyárthatja.
0: Időjárás.
1: Holnap derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, a hajnali és reggeli órákban ködre és alacsony felhőzetre is számítani lehet, legkevesebb 6, legfeljebb 11 fokot mérhetünk, elszórtan talajmenti fagy is előfordulhat. Napközben helyenként gyenge eső várható holnap, a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 20 perces a fennakadás az R1-esen Szered után Nagyszombat felé, 15 percet várakozhatnak továbbá a D4-esen Dédény-Újfalu után Sztupava felé, és Vágsellye elején Vágtornóc irányából. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Tavaly óta új rendszer dönt arról, ki és milyen támogatást kap fogyatékossága miatt. A fogyatékossággal élő személyek biztosa most megvizsgálta, hogyan működik, és 23 javítást javasol. A minisztérium szerint a rendszer többnyire jól működik, és közben a rászorultsági támogatás összege is emelkedik. De mit jelent mindez annak, aki kérvényt ad be, vagy otthon ápolja hozzátartozóját? A vonalban Köböl Tibor szociális tanácsadó. Mi ez a rendszer? Kezdjük valahogy az alapokkal, mit jelent ez az integrált elbírálás, és mi változott tavaly szeptember óta annak, aki a fogyatékossága miatt támogatást kér?
2: Kezdjük akkor ezzel az integrált elbírálással, ami lényegében ugyanaz a folyamat, amit eddig is ismertünk. Csupán a különbség az, hogyha valaki valamilyen támogatást igényel, kérvényez, akkor nem csak a konkrét általa igényelt támogatás szempontjából fogják felmérni a helyzetét, hanem ezzel az integrált módszerrel lényegében az egész élethelyzetét feltérképezik, és mindenre, amire szüksége lehet, annak meg kellene, hogy jelenjen ebben az iratban. Tehát nem csak mondjuk mindenféle pénzbeli juttatások, mint az úgynevezett benzinpénz, illetve botpénz, hanem akár gondozási díjra, ha jogosult, vagy pedig emelővásárlásra, segédeszközre. Tehát lényegében a hivatalnak mindenre kellene gondolnia, és így kiadnia ezt a határozatot, ami alapján aztán kérvényezni lehet az egyes támogatásokat. Tehát ez volna a lényege. Tehát amíg az elmúlt időszakban a kliens saját maga kellett, hogy tudjon mindent, mire lehetne szüksége. Most elméletileg a hivatalnak kellene ilyen aktívnak lennie, és ilyen megértőnek. Ami megjelent a komisszár asszony irataiban, jelentésében is, hogy sok helyzetben nem így működik.
1: Kikről beszélünk tulajdonképpen? Tehát, hogy ki az, aki bekerül ebbe az integrált elbírálási rendszerbe, mert valamiféle állami támogatásért folyamodik?
2: Ez továbbra sem változott, tehát súlyosan egészségi fogyatékos személyekről van szó, akiknek olyan az egészségi állapota, hogy a szociális rendszerben valamilyen módon támogatni kell az ő élethelyzetüket. Tehát, amint említettem, vagy segédeszközökkel, vagy személyi segítséggel, vagy pedig bármi olyan formán, ami kiegyenlíti a szociális különbségeket. Tehát itt nem az egészség kifejezett, egészségügyi helyzet kifejezett támogatásáról van szó, illetve nem az embernek az egészségi részét oldja meg a szociális hivatal, ez más rezortba tartozik, hanem csupán a szociális téren jelentkező hátrányokat próbálja kompenzálni.
1: Ezt akkor egyszerűsítsük le még egy kicsit. Tehát, hogy akkor itt nem pusztán arról van szó, hogy a látássérült kér, én nem tudom, egy fehér botot, vagy a mozgássérült kér egy kerekesszéket, hanem mondjuk még az is, hogy például egy néhány hónapja invalidban lévő személy kér mondjuk akár valamilyen engedményt, ami nem tudom, parkoló
2: igazolvány. Igen, tehát ebbe beletartoznak például a parkolási kártya és az igazolvány, az egészségügyileg károsultakat megillető igazolvány, és lehetne folytatni benne, de a lényege az egésznek az, hogy nem egy friss egészségi romlást kompenzáló egy dologról van szó, hanem feltételezi a hivatal, hogy ez az egészségi állapot egy éven belül javulni nem fog, és akkor már lehet kérvényezni. Ez természetesen feltételezi orvosi papírok alapján, mert a szociális osztály, illetve a hivatalnak van saját orvosa is, aki megnézi ezeket a papírokat, és az alapján, ha megállapítja, hogy egy éven belül nem fog javulni ez az egészségi állapot, akkor úgy ítélheti meg, hogy valakinek jogosultsága lehet segítségre. Ez a segítség természetesen megtörténhet otthoni környezetben, megtörténhet intézményi környezetben, és pont ennek folytán újabban úgy szokták, emlegetni, hogy van úgynevezett, ha gondozásról beszélünk, formális vagy pedig nem formális gondozás. És itt azért szeretnénk egy kicsit helyesbíteni a közvélemény számára közvetített információkon, amikor a miniszter az egyik legutóbbi sajtótájékoztatóján ezeknek a díjaknak az emelését emlegette. Ha ezek a pénzek, amik emlegetve voltak, ez az úgynevezett formális támogatásra szorulnak, tehát a formális, az intézményi támogatás, tehát azoknak, szorulóknak növekszik meg ez az összeg, tehát amit ők ezeknek az intézményeknek majd ki fognak fizetni. Mert a helyzet az, hogy ugye 5 ráutaltsági szint van újabban, és 1-től 5-ig az intézmények bizonyos összeget kaphatnak meg. De aki otthoni gondozásra szorul, azok számára csupán a 4. illetve az 5. szint jelent belépőt ebbe az finanszírozási körbe, mert számukra az úgynevezett régebbi gondozási díjat helyettesítő pénz fog kifizetésre kerülni.
1: A biztos szerint a hivatalok nem egyformán töltik ki a kérdőíveket, és nem egyformán veszik figyelembe az érintettek szükségleteit. Egyébként a miniszter is elismerte ennek a problémának a felrovását. Mennyire számít ma, hogy valaki melyik hivatalba és melyik ügyintézőhöz kerül? Kicsit ebből az jött le nekem, hogy mintha az ügyintézőnek lenne valami szubjektív értékelése, amit meg hát nem biztos, hogy én annyira rossznak tartanék, hisz 2 ugyanolyannak tűnő, papíron ugyanolyannak tűnő eset a valóságban teljesen más is lehet.
2: Igen, ez egy régen tartó dilemma, mert valóban így van. Dilemma olyan szinten, hogy mennyire lehet szubjektív ez a megítélés. Valami szinten ez valóban nagyon jó, abban az esetben, ha ez már nem megy egy bizonyos ponton túl. Tehát amit a komisszár asszony is említett, az az, hogy például az én gyakorlatomból is kiszűrhető az, hogyha már hallom, hogy egy bizonyos hivatalnál történt a megítélés, vannak olyan járások, ahol gyakoribbak a problémák, tehát gyakoribban fordulnak hozzám kliensek. Tehát ez is mutatja, hogy a metodika ugyan létezik, de az a bizonyos megítélés az nagyon szubjektív lehet egyes esetekben, és pont ezt kellene valami szinten kiküszöbölni, hogy bizonyos egészségi állapotoknál azért ne legyenek olyan nagy különbségek. De valóban az egész törvény úgy van most felállítva, hogy amikor régen bizonyos diagnózisok bizonyos százalékot kaptak, ami szerint megjutott ítélve a segítség, most már ez így nem működik. Tehát most már jobban szubjektív a megítélés, még orvosi szempontból is olyan szinten, hogy egy bizonyos diagnózishoz nem tartozik egy bizonyos ráutaltsági szintet megállapító százalék, hanem csak hogy mennyire van rászorulva a diagnózisa szerint a segítségre. Tehát itt aztán nagy a kreativitás sokszor, hogy valóban ugyanazzal a diagnózissal megközelítőleg ugyanolyan egészségi állapotban lévő személyek különböző hivatalokban különböző módon vannak kompenzálva, illetve vannak bizonyos diagnózisok az utóbbi időben, amik minthogyha egy kicsit kikerülnének abból a körből, amikor a ráutaltság ott olyan egyértelmű lenne. Tehát ez nagyon is érthető, és nagyon is korrigálni kellene ezeket a helyzeteket. Ez most történik is, tehát különben a minisztérium dolgozói által, de a gyakorlatban ez nagyon nagy problémákat tud okozni a klienseknek.
1: Aztán van egy ilyen felvetése is a biztosnak, hogy amiben azt firtatja, hogy mennyire vesz részt magában a folyamatban az érintett, tehát hogy a jelentése szerint a rendszer bonyolult, és hogy az érintettek nem mindig értik, mi történik velük. Mennyire tudja ma valaki elmondani a saját nézőpont, vagy szempontjait, és azok bekerülnek-e mondjuk a szakvéleménybe?
2: Pontosan, és most itt arról van szó, hogy, és ez nagyon érdekes megállapítás olyan szempontból, hogy amikor az elmúlt időben ez az egész megítélés szinte nem is kellett, hogy jelen legyen az illető, csak papírok alapján történt. Most kötelezően a hivatal meg kell, hogy látogassa a kérvényezőt, és ott helyben kell, hogy elbeszélgessen vele a problémáiról. És itt gyakran megmutatkozik az, hogy a kliens nem készül fel, illetve nincs felkészítve, mert nem is kell, hogy saját maga megértse azokat a dolgokat, hogy milyen kérdések vannak számára feltéve, akkor nagyon-nagyon eltorzulhat a kép, mert ezen a beszélgetésen ugyan megvan adva egy kérdőív alapján, hogy durván miket fog kérdezni a szociális munkás, de a számára, tehát a kliens számára ez nem annyira világos, tehát ő nem tudja, hogy mire irányulnak ezek a kérdések, mit kell, hogy válaszoljon olyan értelemben kell, hogy milyen módon írja a saját problémáit, akkor valóban nagyon-nagyon eltorzulnak ezek a dolgok, és a probléma onnan adódik, hogy ezek a beszélgetések minimum egy óráig kellene, hogy tartsanak, legkevesebb, tehát fizikailag nem is lehet annyi kérdést feltenni egy óra alatt, és megbeszélni, amit a hivatal a törvény szerint kellene, hogy tegyen, és akkor, ha nincs elég idő, egyszerűen a kliens nem tudja felvázolni kellőképpen az egészségi állapotát. És ez az, amire a komisszár asszony utalt, hogy amíg nem ismeri, hogy hogyan működik a rendszer, tehát a kliens nem ismeri, hogyan működik a rendszer, és durván miket fognak majd tőle kérdezni, mire irányulnak a kérdések, akkor sajnos nagyon nagy problémák adódhatnak.
1: Sokan attól tartanak, hogy tartottak is, hogy egy új rendszer valójában a támogatások megvonását szolgálja, és ez amolyan rejtett célja. Meg a miniszter egyébként többször deklarálta már, hogy próbál a körmére nézni ennek az egész rendszernek, hogy vannak-e visszaélések, és egyébként a sajtóján mondott is valami teljesen abszurd visszaélést, de nem akarom ezt ide besorolni, csak így megemlítettem, hogy a minisztérium szerint viszont az ápolási támogatások száma a reform alatt csak nem 5000-rel nőtt, és kevesebb, mint 300-at vontak meg, tehát, hogy ez az új rendszer jócskán megemelte a kifizetett támogatások összegét. A biztos viszont figyelmeztetett arra, hogy az új vizsgálat kiszámíthatatlanul érintheti a korábban megítélt támogatásokat. Ön így a gyakorlati szempontból mit lát, kell tartania ettől az érintetteknek?
2: Gyakorlati szempontból ez ilyen optimistán nem néz ki, már pedig azért, mert számunkra természetesen a számomra azok az esetek ismertek inkább, amikor valami baki történik, valami nem sikerül, akkor fordulnak hozzám a kliensek, tehát az én képem egy kicsit azért másabb, statisztikák tehát lehetnek ilyenek, de frekventáltabban fordulnak hozzám a kliensek olyan szinten, hogy akik már kaptak például gondozási díjat és voltak a legmagasabb fokozatban, ráutaltsági fokozatban, most lejjebb kerülnek, tehát ilyen esetekről gyakran értesülök, illetve olyanról is, amikor egyszerűen kiesnek a rendszerből, ami eredetileg volt egy olyan ígéret a miniszternek, hogy ilyen dolgok nem igazán történhetnek meg, tehát nem károsulhatnak a kliensek annak alapján csupán, hogy új rendszer van. Természetesen ez mindig egy bizonyos konfliktusi szint, mert közben meg is változtathatott a kliensnek az egészségi állapota, tehát nehéz azt mondani, hogy most kifejezetten az új rendszer miatt esett ki, de vannak ilyen gyakorlati tapasztalataim, mi szerint azért több a probléma, mint ahogyan azt a minisztérium most a nyilvánosság elé hozta. Az pedig, hogy a miniszter felolvasott, illetve mutatott ott jó pár levelet, ami a rendszerrel való elégedettséget mutatja a kliensek szemszögéből. Tehát ez lehetséges természetesen, de mondom, számomra inkább a problémás helyzetek mutatkoznak meg.
1: És végül mire készüljön az, aki most ad be kérvényt, és hát mit tegyen, ha nem ért egyet a szakvéleménnyel mondjuk?
2: Igen, ez most egy nagyon fontos dolog, hogy mindenképp, ha valami módon ő kérvényez, tehát mert a hivatal is indíthat eljárást, tehát ha ő kérvényez, akkor készüljön fel. Telefonáljon, beszéljen akár szociális tanácsadókkal, készüljön fel a találkozóra, tudnia kell a kliensnek előre, hogy lényegében mivel fog találkozni. nem jó, hogyha tapasztalati szinten, tehát először megpróbálom, és akkor ha sikerül, és pozitív lesz az elbírálás, akkor oké, de ha nem, akkor már problémásabb, hogyha a kérvényt kell benyújtani, fellebbezést kell benyújtani. Tehát amit nagyon fontos tudni, az első fordulóra való felkészülés nagyon fontos, ami a nagy különbség, eddig nem lehetett fellebbezést benyújtani az úgynevezett komplex megítélés ellen, ez volt a régi formája a mostani integrált megítélésnek. Most már az integrált megítélés ellen is fellebbezést nyújtott be a kliens, és ajánlom mindenkinek, hogy ezt tegye meg, tehát fölösleges új kérvény beadásával intézkedni, hanem ez a fellebbezés gyakran és nagyon nagy százalékban eredményes szokott lenni, hogyha a kliens már felkészülten fordul a hivatalhoz.
1: A fogyatékossággal élők rászorultságát elbíráló rendszeren módosítana több pontban is az illetékes ombudsman. A részletekről Köböl Tibor szociális tanácsadóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen, minden jó.

0: Az államfő évente egyszer a parlamentben értékeli, merre tart az ország. Peter Pellegrini tegnap mondta el második ilyen beszédét. Szerinte az emberek joggal fáradtak bele a 3 éve tartó konszolidációba. Bírálta, hogy a kormány takarékosságot kér, közben emelte a miniszterek fizetését. Az ellenzéki pártoknak azt rótta fel, hogy szerinte elutasítják az egyeztetést a hosszú távú kérdésekben, például az ország jövőjéről és a légtérvédelméről. A koalíció kiegyensúlyozottnak tartotta a beszédet, az ellenzék szerint az elnök nem pártok felett állva beszélt. Tokár Géza, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársa a vonalban. Az egyik legerősebb mondata Pellegrininek talán az volt, hogy valóban rettenetes az ellentét a között, amire Szlovákiának ténylegesen szüksége van, amilyen problémák az embereket valóban aggasztják, és a között, amit mi politikusok kínálunk nekik. Végül is milyennek kell lenni egy ilyen elnöki beszédnek? Van-e valami elvárható standard? És ahhoz képest, vagy ahhoz viszonyítva, milyen volt a tegnapi beszéd?
1: Hát igen, ami így ezeket az elnöki évértékelőket jelenti, vagy érinti, ezekre, ahogy arról a vezetőben is szó esett, évente egyszer kerül sor, és igazából ezek azok a beszédek, amin az államfő kiáll az ország világ elé, és inkább a parlamenti képviselők elé, és mond egyfajta ilyen, hát szép angolosul mondva, ilyen statement beszédet, ahol tisztázza az álláspontját az alapvető történésekkel kapcsolatban az országban, és ez az ő szempontjából egy nagyon fontos lépés, nyilván ugye ráhallgatnak, és elviszi ezzel a főcímeket a sajtóban az adott napon, és esetleg még utána, az egy-két napban. Egy kicsit a nyilvánosság tisztában jön azzal jobban, hogy mit gondol az országnak az ügyes-bajos dolgairól, és hát ezzel együtt ugye túlságosan nagy politikai hatása vagy impaktja egy ilyen beszédnek nincs, hiszen semmi sem kötelezi akár a kormánypártot, akár az ellenzéket arra, hogy megfogadják az abban megfogalmazottakat. De mindenféleképpen egy ilyen PR eszköz, egy ilyen önreklámozási eszköz. És hogyha Pellegrinit megnézzük, Peter Pellegrininek a korábbi stratégiáját, akkor abban szerintem ez a beszéd ezt teljesen jól beleillik. Már abból a szempontból, hogy Pellegrini tudatosan próbál rájátszani arra a szerepre, hogy államfőként ő az egyszerű kis embereknek hát mondhatjuk azt, hogy a szóvivője, az, aki megfogalmazza ezeknek a kisembereknek a problémáit. Ez az a réteg, ami egyébként rendszeresen eldönti a választásokat azzal, hogy elmegy-e szavazni, vagy nem, kire adja le a voksát, és ezzel együtt viszont fel lehet tenni azt a kérdést, hogy maga Pellegrini, akinek úgy személyesen nincs túlságosan sok köze ehhez a réteghez, meg hát ő saját maga ugye egy inkább a felső közép rétegben tartózkodik, és nagyon nehezen tapasztalja ezeket a problémákat, mennyire azonosulhat vele, de az tény, hogy az államfő ebbe a szerepbe törekszik, és ennek köszönhetőek azok a kritikák is, amit megfogalmazott jobbra és balra. Ennek az ellenzék és a kormánypártok más-más szempontból nem örülnek, tehát nagy valószínűséggel a kormánypártoknak egy kicsit jobban tetszik az, hogy ez a kritika, ami az ő szájából elhangzott, ez nem csak a kormányzó réteget és a kormányzási módszereket érintette, hanem az ellenzéket is. Erre azért viszonylag van példa.
0: Ugye az ellenzék azt mondja, hogy nem pártok feletti elnökként viselkedett. Hát elvárható-e pártok feletti elnökként való viselkedés egy olyan köztársasági elnöktől, akinek, vagy hát de facto övé az egyik kormánypárt?
1: Hát valószínűleg nem, de nyilván törekednie kellene rá egy államfőnek, hogy legyen pártok feletti, de most egy kicsit belekerülünk ebbe a szómágiába, hogy mit jelent az a pártok feletti viselkedés. Én úgy gondolom, hogy Pellegrini a saját értelmezésében ezt megtette, hiszen jobbra is balra is vágott, mindenkit kritizált. Nyilván lehet arról beszélni, megvitázni, hogy milyen arányban, vagy mennyire volt ez a fajta kritika, de mint azt korábban is mondtam, én úgy gondolom, hogy Pellegrini elsősorban az egyszerű embereknek az érdekvédelmezőként szólal fel ezekben a beszédekben, amivel kicsit ellentétbe állítja magát a politikai elittel. És a politikai elit alatt egyszerre gondolok a kormánypártokra, és egyszerre gondolok az ellenzékre is. És Pellegrini saját maga is a beszédében ugye utalt rá, amit hát jellemezhetünk populizmusként, de én szerintem jellemezhetünk tekintsünk úgy is, mint az ország állapotának a leírásaként, hogy itt a politika, a politikusoknak a tevékenysége az valóban az egymással való veszekedésről, ami sokszor ilyen teljesen céltalan ütésváltásokban csúcsosodik ki. Tehát egy ilyen veszekedés sorozatként értelmezhető, ami az egyszerű embereknek az igényeitől egy kicsit eltávolodott, és ebből kifolyólag nem érzik azt a magukénak.
0: Abban látsz valamit, hogy miért pont most tartotta meg ezt a beszédet? Hogy évente egyszer van, oké, de tavaly például nem ilyenkor volt, néhány hónappal korábban.
1: Hát ennek is ugye van jó indulatú, meg rossz indulatú olvasata, és most ez annak a függvényében változhat, hogy ki mennyire rajongója éppen Pellegrinének, vagy mennyire szimpatizál vele. A jó indulatú olvasat az lehet az, hogy egy ilyen értékelő beszédnek megvan a maga helye és a rangja, és mondjuk az első őszi ülésszak, amire ugye a nyári szünet után kerül sor, az igazából egy méltó hely arra, hogy valaki a parlamenti munkát ennek a beszédnek a meghallgatásával kezdje meg. De ezzel együtt van ez a rossz indulatú olvasat is, ami pedig azt mutatja, hogy hát egy eléggé fontos időszaknak az elején vagyunk, hiszen jönnek az önkormányzati választások, jön a költségvetésről szóló vita, szinte már a hagyományokhoz hűen a kormánykoalíció rengeteg konfliktussal és veszekedéssel megy bele ebbe az időszakba, és hogyha az államfő ebben az időkeretben szólal fel, szeptemberben nyilvánul meg, akkor kicsit, mintha megpróbálná elterelni a figyelmet a kormánykoalíciónak az egyébként nagyon is valós és létező problémáiról. Na most, hogy Pellegrini pontosan mi motiválta ebből a kettőből, az mint azt elén jeleztem, ez inkább csak a olvasatnak vagy a szimpátiának a kérdése, hogy melyiket fogadjuk el, és hogy mennyire próbáljuk őt emberileg megérteni, vagy éppen nem megérteni.
0: Mi maradt ki a beszédből? Például bele kellett volna férnie mondjuk egy Benes törvénynek, még úgy is, hogy ő azt aláírta?
1: Hát a kisebbségnek a témája az teljesen kimaradt a beszédből, de én úgy gondolom, hogy ezen a ponton már eljutott oda a szlovákiai magyar közösség, meg az összes kisebbség, hogy nincsenek is ilyen elvárásai, hogy Pellegrini egyáltalán szót emelne hasonló szimbolikus ügyekben. Úgyhogy ez nyilván kimaradt a beszédből, én rettentően meglepődtem volna rajta, hogyha az államfő ezt valamilyen módon beveszi. Főleg azért is, ugye, mert a vita során azért az kiderült, hogy a magyar ügyekkel kapcsolatban Pellegrini nagyon nem megértő és nagyon nem proaktív. És hát nyilván, ami az ellenzéki kritikákat illeti a Pellegrini beszéd kapcsán, az ellenzék azt felhánytorgatta az államfőnek, hogy míg az ő részükre szóló kritikája az meglehetősen konkrét volt, addig a kormánynak a problémáiról nagyon általánosan szólt, és a kormánykoalíción belüli, akár a veszekedések, akár a konfliktusok, akár mondjuk a kulturális leépülés kapcsán nem igazán jött elő konkrét példák.

0: Az elnök beszéde után a koalíció nem tette lehetővé az ellenzéknek azoknak a rendkívüli üléseknek a megnyitását, amelyeken a Halász minisztereinek, Szakovának és Estóknak a leváltásáról tárgyaltak volna. Tehát, hogy számít ez, vagy pusztán tényleg ott véget ér a történet, hogy ahogy mondod, tulajdonképpen pozícionálja magát középre a kisember elnökének, miközben hát azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg a Halász párt az övé volt.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez a kritika, ami a kormánypártoknak a parlamenti viselkedésére vonatkozott, és arra, hogy ellehetetlenítik a parlamenti vitát, az egy nagyon fontos kritika. Tehát nyilván ugye az ellenzék nem fogja ezt értékelni, mert kevesebb szó esik róla, de valójában én saját magam is úgy gondolom, hogy ez az ország problémáinak az egyik legfőbb eredője, hogy a parlamentet nem használják arra, amire van. A normális civilizált vitákra, ahol a kormánypártok meg az ellenzék is megkapja a maga terét, és érdemben átbeszélik a törvényeket. Ehhez képest, amit ugye látunk, az a nagyon hirtelen törvényalkotás jellemzően gyorsított módon, az ellenzéknek a különféle módszerekkel való sikanírozása, éjszakai ülések, elcsúsztatott ülésszakok, és hogyha ez történik, akkor egy egyszerű állampolgár is felteheti a kérdést, hogy mi szükség van a parlamentre, hogy egyáltalán mi a funkciója ennek a testületnek, mert a jelenlegi viszonyok alapján úgy tűnik, hogy valóban nem az a funkciója, hogy itt az ellenzék meg a kormánypártok valamilyen logikus, racionális érveket követve, vagy menetet követve megbeszéljék azt, hogy mi legyen az országgal, és hogy kulturált körülmények között véleményt cseréljenek, hanem az, hogy veszekedjenek, és gyakorlatilag az egész intézmény csak dísznek van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon is releváns kritika, bár nyilván ugye én elsősorban a politikát, mint művészetet, meg folyamatok láncolatát értelmezem, szóval engem ezzel Pellegrininek sikerült megszólítani, ez egy másik kérdés, egy egyszerű választó valóban ezt tartja fontosnak, vagy ezt emelné ki, mint súlyos hibát a kormány részéről.
0: Peter Pellegrini államfő tegnap a parlamentben tartott értékelő beszédet, országértékelő beszédet. A részletekről Tókár Gézával, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok.

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Matematika a tudományok tudománya. A matematika nem pusztán száraz képletek halmaza, hanem sokkal inkább a világegyetem titkos játékszabályzata. Ott vannak például a prim számok, amik csak egyel és önmagukkal oszthatóak. Ők a matematika legkisebb, tovább már nem bontható elemei, kvázi a számvilág atomjai. De az még mindig kérdés, hogy mi a rejtett mintázat bennük. Olyanok, mintha egy láthatatlan zeneszerző szabálytalan időközönként csapna a zongora billentyűkre, nincs bennük látható rendszer, mégis létezik egy mögöttes, törhetetlen harmónia, amit év ezredek óta próbálunk megfejteni. Ugyanilyen melbevágó az a tény is, miszerint a 0,999 végtelenül ismétlődő tizedes tört pontosan megegyezik egyel. Még az egyetemisták közül se érti mindenki, de attól még világosan levezethető a bizonyítása. De nem csak a számok érdekesek. Például a végtelenről azt már tudjuk, hogy nem a legnagyobb létező szám, hanem egy folyamat, ami sohasem ér véget. De az még meglepőbb, hogy léteznek nagyobb és kisebb végtelenek is. Képzeljenek el egy szállodát végtelen sok szobával, mindegyik tele van. Egy új vendégnek mégis tudnak helyet csinálni, ha mindenkit átköltöztetnek a soron következő szobába, ami egy egyen nagyobb végtelen. De szerencsére úgy tűnik, elérkezett a matematika újabb aranykora. A legújabb áttörést egy olyan mesterséges intelligencia találta meg, amely nem csak számolt, hanem valódi intuícióval fedezett fel új mintákat és alkotott meg teljesen új bizonyításokat olyan elméleti területeken, ahol a legokosabb emberi agyak is elakadtak. A matematikusok tehát nem csak számolnak, hanem igazából a valóság legmélyebb mintázatait kutatják.
2: A parlament jóváhagyta, legfeljebb 101 szlovák katona vesz részt a NATO keleti szárnyának védelmében. Szlovákia 11 év után ismét tagja lett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kormányzó tanácsának. Az Európai Bizottság hivatalosan is korlátozná a közösségi média használatát 13 év alatt. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 26 fokot mérhetünk holnap.
0: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
2: Jó estét kívánok! A dezáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. A parlament mai ülésén jóváhagyta, hogy legfeljebb 101 szlovák katona vegyen részt a NATO keleti szárnyának védelmét erősítő Eastern Sentry, vagyis keleti őrség elnevezésű műveletben. A javaslatra a jelenlévő 140 képviselő közül 129-en szavaztak igennel, 10 tartózkodtak, míg Andrej Danko, az SNS elnöke nemmel szavazott. További részletek Kis Palástól.
3: A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a misszió célja a NATO képességeinek erősítése a légtér megfigyelésében, a korai előrejelzésben és a légi helyzet közös felmérésében. A szlovák kontingens elsősorban Lengyelországban és Romániában teljesít majd szolgálatot. Feladatai közé tartozik a NATO integrált lég- és rakétavédelmi rendszerének támogatása is. Robert Kalinyák védelmi miniszter hangsúlyozta, a kiküldetés remek lehetőséget biztosít arra, hogy a szlovák hadsereg éles körülmények között a valóságban is kipróbálja új 3D-s radarjait, és hozzájáruljon a drónok jelentette fenyegetések azonosításához. A döntést a parlamentben viták előzték meg. Az ellenzék amiatt bírálta a kabinetet, hogy nem nevezi meg egyértelműen a keleti szárnyat fenyegető veszélyt.
4: Keby nebolo tej ruskej agresie voči Ukrajine, tak ani mi nevysielame.
3: Juraj Krúpa, az SAS képviselője úgy fogalmazott, az ukrajnai orosz agresszió nélkül fel sem merülne a katonák kiküldése a szövetség területének védelmére. Robert Kalinyák erre reagálva úgy érvelt, a közvetlen veszélyt a konfliktus járulékos következményei, például az eltévedt drónok jelentik, függetlenül attól, hogy azok honnan származnak. A kormánypártok közül egyedül az SNS nem támogatta a missziót. Andrej Danko pártelnök azzal indokolta a döntést, hogy szerinte nem szabad tovább eszkalálni a NATO és Oroszország viszonyát, mivel ez elsősorban Oroszország és Ukrajna problémája. A NATO keleti őrség nevű műveletét 2025. szeptemberében indították el, miután több alkalommal is megsértették a szövetség légterét. A most elfogadott mandátum értelmében a szlovák katonák a radaradatok cseréjével és a légtér folyamatos megfigyelésével veszik ki a részüket a szövetséges védelemből.
2: A parlament ma sem tudta megnyitni a Matolcsy Tojástok belügyminiszter leváltásáról szóló ülést, mivel második alkalommal sem volt határozatképes. Az ülésen mindössze 45 képviselő jelent meg a miniszter leváltásáról szóló indítványt, így a parlament következő rendes ülésének programjába kell besorolni, amely november 17-én kezdődhet. A bizalmatlansági indítványt az ellenzéki Szlovensko mozgalom kezdeményezte, és más ellenzéki pártok képviselői is támogatták. Az ellenzék többek között a tűzoltó autók beszerzését, az állami közbeszerzés állítólagos átláthatatlanságát, valamint a nyomozások állítólagos befolyásolásának gyanúját rója fel a miniszternek. Szlovákia 11 év után ismét tagja lett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kormányzó tanácsának. Mezőszállási Márk folytatja.
5: A döntést a szervezet bécsi közgyűlésén hozták meg, ahol Szlovákiát a 2026 és 2028 közötti időszakra választották a testület tagjává. A pozíciót Szlovákia 5. alkalommal tölti be, korábban 2014 és 2015 között a tanács elnöki tisztségét is ellátta. A külügyminisztérium szerint az ország célja a nukleáris biztonság erősítése, az atomenergia békés felhasználásának támogatása, valamint a szakmai tapasztalatok megosztása más országokkal. Szlovákiát Márta Zsiaková, a szlovák atomfelügyeleti hivatal elnöke képviseli majd, helyettese Peter Burján, Szlovákia bécsi ENSZ és nemzetközi szervezetekhez akkreditált állandó képviselője lesz. A 35 tagú kormányzó tanács a szervezet egyik legfontosabb döntéshozó szerve, amely többek között a nukleáris biztonsággal, az ellenőrzésekkel és a szervezet programjaival foglalkozik.
2: A kormánypárti SMER szerint nem választható el egymástól a Projekt Fórum civil szervezet tevékenysége és Mihály Simecska a Progresszív Szlovákia vezetőjének személye. A párt ezt azután közölte, hogy a rendőrség támogatási csalás gyanúja miatt meggyanúsította Simecska édesanyját, Márta Simecskovát, valamint egyik munkatársát. A rendőrség az ügy részleteiről egyelőre nem nyilatkozik. A SMER felszólította Simecskát, hogy tisztázza, fizetette a Projekt Fórum az ő, vagy a PSZ-hez köthető más személyek kiadásaiért. Simecska azt állítja, hogy az ügyhöz nincs köze, és a nyilvánosságra került dokumentumok alapján édesanyja sem követett el csalást. Matúz Harkabusz Márta Simecskova ügyvédje később megerősítette, hogy csalás miatt emeltek vádat a szervezet vezetője ellen. Az ügyvéd közölte, hogy panaszt nyújt be a gyanúsítás ellen. Az ügyben a szervezet egyik munkatársát, Andrea P-t is gyanúsítják, őt a támogatási csalás mellett a gazdasági és üzleti nyilvántartások adatainak meghamisításával is. A Projekt Fórum ellen szintén büntető eljárás folyik. Az ügy előzménye egy kormányzati ellenőrzés, amely hiányosságokat tárt fel a szervezetnek nyújtott állami támogatások felhasználásában. Márta Simecskova korábban azt mondta, hogy nem gazdagodott meg az egyesületből, ugyanakkor elismerte, hogy vezetőként hosszú éveken át nem ellenőrizte megfelelően a szervezet könyvelését és adminisztrációját. Azt ígérte, teljes mértékben együttműködik a rendőrséggel. Távozik a Szlovák Posta éléről Vladislav Kupka, aki saját kérésére szeptember 17-ével mondott le tisztségéről. Vele együtt távozott a vállalat igazgató tanácsának alelnöke Melinda Bordanová is. A posta új vezérigazgatója és igazgató tanácsi elnöke Norbert Polievka lett, aki eddig a szlovák útkezelő igazgatója volt. Utódja ezen a poszton Rastislav Droppa lesz. Kupka 3 év után távozik, és a Szlovák Posta közlése szerint azért döntött így, mert már nem látott megfelelő lehetőséget a vállalat átalakításának folytatására a szükséges ütemben. A posta augusztus végén nyereséggel zárta a gazdálkodását. Az új vezetés a következő időszak prioritásait a vállalat helyzetének áttekintése után ismerteti. Az Európai Bizottság javaslatot tett a gyermekek online védelmét szolgáló új szabályokra. A testület szerint 13 év alatt tilos lenne a közösségi oldalak használata, 13 és 15 év között pedig csak szülői felügyelettel lehetne fiókot létrehozni. A javaslatot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már szerdai évértékelő beszédében előrevetítette. A szabályok a közösségi oldalak mellett a videó megosztókra, online játékokra és mesterséges intelligencián alapuló chatbotokra is vonatkoznának. A szolgáltatóknak ellenőrizniük kellene a felhasználók életkorát, és biztonságosabbá kellene tenniük platformjaikat. Az Eurobarométer felmérése szerint a szlovákok és az uniós polgárok 92%-a fontosnak tartja a gyermekek és fiatalok online védelmét. A javaslatról még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is dönteniük kell. Mark Carney, kanadai miniszterelnök üdvözölte az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada lehetne az Európai Unió első társult tagja. Carney erről az Európai Parlamentben beszélt, de a lehetséges új státusz részleteit nem ismertette. A kanadai kormányfő az EU és Kanada stratégiai együttműködésének jelentős elmélyítését szorgalmazta, többek között a kritikus nyersanyagok, a védelem, az energia, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás területén. Kanada emellett cseppfolyósított földgázzal és hidrogénnel segíteni Európa energiabiztonságát, és bekapcsolódna az Erasmus Plus és a Horizont uniós programokba is. Az Európai Parlament elítélte a migránsok tömeges illegális bejutását a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai Ceutába, és az Európai Unió külső határainak megerősítését sürgette. A képviselők szorosabb együttműködést szorgalmaznak Marokkóval, valamint azoknak a migránsoknak a gyorsabb visszatérését, akiknek nincs joguk az Unióban maradni. Az EP még sajnálatát fejezte ki a július 30-án és 31-én történt események során a tengeren meghalt 141 ember miatt. Az állásfoglalást 339 képviselő támogatta, 225 ellenezte. 16 pedig tartózkodott. Az EP szerint növelni kell a külső határok védelmére fordított forrásokat, és a Frontex kapacitásait, Marokkót pedig felszólították határvédelmi és migrációs kötelezettségeinek teljesítésére. A német szövetségi ügyészség őrizetbe vett egy 24 éves iraki férfit, aki a gyanú szerint olyan emberek ellen tervezett támadásokat Németországban, akiket hitetlennek tartott. Első célpontja egy brémai templom lehetett. A hatóságok szerint a férfi már lőfegyvert is szerzett, és felderítette a templom környékét. Terveihez egy másik személyt is megpróbált megnyerni, de további emberek beszervezése nem sikerült. A férfit Brandenburg tartomány Barnim járásában vették őrizetbe, majd ma vizsgálati fogságba helyezték. A német hatóságok szerint a férfi az iszlám állam terrorszervezet ideológiájának követője. Németországban korábban is számos az iszlám államhoz köthető személy állt bíróság előtt. 77 éves korában ma reggel elhunyt Deák Bill Gyula, Artisziusz díjas magyar blúzénekes. A hírt a közösségi oldalán jelentették be, a posztban az olvasható, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg az énekes. Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. A kőbányai sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását, majd később, mint jazzénekes a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd zenekarokban énekelt. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Banddel, később viszont állandó tagja lett a zenekarnak. Filmszerepet kapott az 1981-es Kopaszkutya című Szomjas György filmben is. 1983-ban még szélesebb ismertségre tett szert Torda Táltosának szerepében, a Szörényi Levente Bródi János rockoperában, az István a királyban. Utolsó szóló lemeze 2009-ben jelent meg, a Király meséi címmel.
0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
6: Vladimír Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott vezetőedzője kijelölte a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretét. Ma délelőtt hozta nyilvánosságra a 30 fős névsort, a honi bajnokságból csak 5 játékost hívott meg. Dominik Takács kapust, Hugo Pavek hátvédet, Peter Pokorni és Michal Faszko középpályást, valamint Nino Marcelli csatárt. A C-divízióban szereplő szlovákok szeptember 26-án Eperjesen Moldovát, 3 nappal később Kassán Kazahsztánt fogadják. Október 2-án Feröer-szigeteken, 6-án pedig Moldovában lépnek pályára. Mind a 4 találkozó 20:45-kor kezdődik. A selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic vendégeként ma 21 órakor kezdi a labdarúgó Európa Liga alapszakaszát. A Fradi és a Celtic eddig 3-szor találkozott egymással. 2020-ban az FTC 2-1-re idegenben megnyerte a koronavírus járvány miatt akkor egymeccses párharcot a BL selejtezőben. Egy évvel később viszont az Európa Liga csoportkörében mindkétszer a skót rivális győzött. Borbély Balázs kijelentette, azt várom a játékosoktól, amit a selejtezőkön láttam tőlük. Nem az első nehéz meccsünk lesz ez idegenben. Hasonlóan bátor játékot várok tőlük, ahogy eddig is. A Celtic erős csapat, de nem sebezhetetlen, mondta a Ferencváros vezetőedzője. Kimi Antonelli egyre közelebb kerül első VB címéhez, amellyel Sebastian Vetteltől vehetné el a Forma 1 legfiatalabb bajnokának járó rekordot. A német örömmel fogadná a csúcs megdöntését. Az olasz pilóta a spanyol nagydíjon aratott győzelmével 81 pontra növelte előnyét legfőbb kihívójával és Mercedes-es csapattársával George Russell-lel szemben.
0: Időjárás.
2: Holnap derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, a hajnali és reggeli órákban ködre és alacsony felhőzetre is számítani lehet, legkevesebb 6, legfeljebb 11 fokot mérhetünk, elszórtan talajmenti fagy is előfordulhat. Napközben helyenként gyenge eső várható holnap, a hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad. A napszertát hallották 2026. szeptember 17-én csütörtökön. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. Kovács János hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. A Zsík Viktóriát hallották, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, a viszonthallásra.
0: Pátria Rádió, a szlovák rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.